Bent Bazsó Bencs Jolán testvérünkről, és a 2 éve elhunyt Szörnyi Ajtani Ilonáról. Isten legyen a rá emlékezőkkel, adjon nekik vigasztalást. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Így szól a Zsoltáros. Magasztallak téged, Istenem, Királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Megvallom, Uram Istenem, és bánom, hogy nem vagyok mentes a dicsekvéstől, mert magamat jónak és igaznak, szavaimat és tetteimet pedig másokinál helyesebbnek tartom, amiért sokakat elmarasztalok, megítélek. Emlékeztes arra, Uram, hogy egykor nekem is meg kell állnom a Te ítélőszéked előtt, és Te számon kéred azt, amit rám bíztál, és akkor nem kérkedhetek, mert Te mindentudó vagy, a kilátott hiányosságaimat, mulasztásaimat, tévedéseimet. Segíts engem, hogy magamat igéd tökéletes tükrében lássam, és a Szentlélek világosságában meglátnom igazi önmagamat, azt, aki a Te kegyelmedre szorul. Igaz és hű, Uramért, Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Az Úr Jézus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért helyeitekről felállva, feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten szent színe előtt bűnösnek, és ezért büntetésre méltónak? Felejétek, vallom, vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amellyel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy megbántottátok az embereket, a ti testvéreiteket? Felejétek, bánom, bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdemért minden bűnötöket megbocsátja? Felejétek, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. Az irgalom és kegyelem Istene adja a szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én, az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akinek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdettem bűneiteknek bocsánatát az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten kegyelmes szava ma is szól hozzánk, és ezt mondja, Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Sámuel második könyvének 12. részéből. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a lánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lombant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istenem, én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, a Te szent igéd tökéletes tükrét elénk tartod, hogy meglássuk benne igazi önmagunkat. Kérünk Téged, segíts bennünket, hogy megtanuljuk megváltónktól az irántad való engedelmességet, hűséget, szelídséget és alázatot. És megmaradhassunk üdvözítő kegyelmedben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, örökkön örökké. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt levélbeli ígét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének második részében, a negyedik verstől a tizedikig a következőképpen. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg az evangéliumi ígét is, ugyamint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. részében, a 9. verstől a 14-ig. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedek adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt ige hirdetési alapigét, ugyamint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. részében, a 9. verstől a 14. ismételten olvasom. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Bőjtölök kétszer egy héten. Tizedek adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Talán jártatok ti is már úgy, mint én, ige olvasás, ige hallgatás közben, amikor egyszer csak az jutott eszembe, hogy jaj, bárcsak itt lenne szomszédom, a testvérem, a férjem, és hallaná, mert ez az ige pont neki szól. Pont az ő problémájára, hibájára, bajára világít rá. Ez neki szól, és neki kellene végre megértenie. És amikor ezt az igét olvasva készültem a mai vasárnapra, rájöttem, hogy hát az ilyen esetekben nagyon közel kerültem a farizeushoz, akiről Jézus ezt a példázatát mondja. Jézus ezt a példázatot némely elbizakodott embernek mondja, aki igaznak tartotta magát, jobbnak a többieknél, a többieket lenézte. És könnyű lenne úgy hallgatni ezt az igét, hogy rögtön eldöntjük, hogy igen, sokan vannak ilyenek a farizeusok, ilyenek azok, akik magukat másoknál jobbnak gondolják, és jaj, de jó, hogy én nem vagyok ilyen. És ezzel már is ugyanabba a csapdába estünk bele. És az a példázat, amit Jézus ma elénk állít, Isten ma elénk hozott, nem azért van előttünk, hogy kiválasszuk, eldöntsük, hogy mi melyik szereplővel tudunk azonosulni, hogy melyiket tudjuk elítélni. Sokkal inkább azért, hogy vegyük észre, hogy mindkettőnek a lelkülete ott tud élni bennünk. A farizeusé is, és a vámszedőé is. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Így kezdi Jézus a példázatát. Ugyanoda mennek. Ugyanabba a templomba. Ugyanaz az Isten van előttük, ugyanahoz az Istenhez imádkoznak, mindketten imádkoznak, és mégis óriási a távolság a kettő között. Farizeus úgy imádkozik, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. És nagyon sok dolgot sorol fel magáról, amivel magát úgymond fényezi, bőjtöl, tizedet ad, komolyan veszi a vallási kötelezettségeit, és lényegében véve nem az a baj vele, hogy rossz ember lenne, még csak nem is az, hogy túl sok jót tett, hogy túl buzgó, hanem az, hogy abból a jóból, amit tesz, a vallásos kötelezettségéből, amit megél, érdem lesz. A hálaadásából dicsőség lajstrom lesz. Az a baj, amikor a mondat folytatása az, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Mi talán nem mondjuk azt, hogy hetente kétszer bőjtölünk, tizedet adunk minden jövedelmünkből,
De hasonló mondataink azért nekünk is vannak. Én legalább becsületesen dolgozom. Én legalább törődöm a körülöttem levőkkel. Én legalább eljárok templomba. Én legalább próbálok tisztességesen élni. Én ilyet biztosan nem tennék. És ezek közül, a mondatok közül nagyon sok igaz is lehet, és nincs is baj ezekkel a mondatokkal, hanem akkor van baj, amikor kimondva vagy kimondatlanul ott van mögötte az, hogy nem úgy, mint ő. Nem úgy, mint a másik. És ilyenkor nagyon könnyen megteremtjük a távolságot egymás között. Mert nagyon könnyen találunk valakit, akihez képest mi szebbnek, jobbnak, ügyesebbnek tudunk látszani. És a példázatban is a farizeusnak szüksége van a vámszedőre, mert a másik ember hibája, gyengesége, bűne lesz az a háttér, amely előtt az ő élete sokkal szebbnek látszik, sokkal fényesebbnek. És itt nagyon közel tud hozzánk kerülni ez a példázat. És megnézhetjük azt, hogy ki az az ember, akire nekem szükségem van ahhoz, hogy én miatta jobb embernek érezhessem magam. Ki az, akiről én nagyon könnyen ki tudom mondani azt, hogy hát én azért nem vagyok olyan, mint ő. Ki az, akit már besoroltam, beskatujáztam. Ki az, akivel azért nem vállalok közösséget, mert én tudom, eldöntöttem, hogy ő milyen. Képzeljük el, hogy elmegyünk az orvoshoz. És az orvos megkérdi, mint minden orvos, hogy mi a panaszod? Mi a panasza? Mi pedig elkezdjük sorolni, hogy doktor úr, a szomszédomnak nagyon magas a vérnyomása. A munkatársam rettenetesen köhög. A testvéremnek valamilyen baja van a gyomrával. És az orvos visszakérdez, hogy jó, de önnek mi a panasza? Önnek hol fáj? Mert hogyha gyógyulni akarok, akkor nem a másik ember tüneteit kezdem el sorolni és mutogatni, hanem a sajátaimról beszélek. Az én bajomról beszélek. És nagyon sokszor Isten igéje előtt is ugyanez történik. Mert nagyon könnyű megmondani azt, és rámutatni arra, hogy mi a baj a másikkal. Mi a baj a családban, a gyülekezetben, mi a baj a fiatalokkal, mi a baj az idősekkel, a társadalommal, az egyházzal. De Isten azt kérdi, hogy neked hol fáj? Nálad hol van a baj? Hol keményedett meg a szíved? Ki az, akit nem tudsz szeretni? Kinek nem tudsz megbocsátani? Hol fontosabb neked az, hogy igazad legyen, mint az, hogy közösséget tudj vállalni a másikkal? Hol van benned gőg, sértettség, ami távol tart a másiktól? Hol van benned önigazolás? Mi az, amit takargatsz Isten előtt? És éppen ezért a vámszedő imája olyan egyszerű és mély, hogy légy irgalmas Isten nekem bűnösnek. Mert nem a másik emberről beszél. Nem mások hibáit sorolja, nem magyarázkodik, nem kezdi hasonlítgatni magát másokhoz, hanem önmagáról beszél Istennek. És az Ószövetség ige, amit hallhattunk, ugyanezt mutatja nekünk nagyon szépen, hogy Dávid, amikor hallja a példázatot, és megérti az igazságtalanságot, ami történt, felismeri az igazságtalanságot, felháborodik. Halálfia az az ember, meg kell fizessen. És ez is arra mutat rá, hogy milyen könnyű felismerni a bűnt, amikor a másik ember történeteként halljuk. Milyen könnyű megmondani, hogy ki mit tett rosszul. Milyen könnyű ítéletet mondani. És akkor Nátán kimondja Dávidnak, hogy te vagy az az ember. És Isten igéje velünk is ezt akarja tenni. Amikor azt gondoljuk, hogy ez ráillik a szomszédra, a testvérre, a férjemre, bárki másra, neki kéne hallania, akkor Isten csendesen megfordítja a tükröt, és azt mondja, hogy te vagy az az ember. És nem azért teszi, hogy összetörjön bennünket, hanem azért, hogy végre ne másokról beszéljünk az orvosnak,
hanem magunkról. És Dávid válasza mindössze ennyi, vétkeztem az Úr ellen. Nem mentegetőzik, de hát unatkoztam, de hát ő is benne volt. Nincs igen, de nincs mutogatás. Csak annyi, hogy vétkeztem az Úr ellen. És hangzik is Isten kegyelmes válasza, hogy az Úr is elengedte vétkedet. És ez a kegyelem útja. A szembesülés, bűnvallás és a bocsánat. Farizeussal nem az volt a baj, hogy ő jót tett, hogy ő megélte a vallásos kötelezettségeit, hanem hogy úgy áll Isten elé, mintha mindaz, amit tett, valami fizető eszköz lenne. Mintha azt mondaná, hogy Uram, nézd meg, én mit tettem. Én megtettem a magamét, most akkor rajtad a sor. És lehet, hogy mi is sokszor, talán nem is akarattal, hanem akaratlanul így működünk. És különösen akkor derül ez ki, amikor valami baj történik, amikor valami nehéz történik az életünkben. És jönnek a kérdések, hogy miért éppen velem? Mit tettem, hogy én ezt érdemlem? Hiszen én próbáltam rendesen élni, én mindig segítettem, én jó vagyok, én hiszek. Hol rontottam el, hogy velem ez történhetett meg? És ilyenkor kiderül, hogy valahol mélyen, nagyon mélyen üzletként kezeltük az Istennel való kapcsolatunkat. Ha én jó vagyok, Uram, akkor te megóvsz a bajtól. Ha én engedelmeskedek, ha én betartom a parancsolatokat, ha én elvégzem azt, ami ki van írva kötelező módon, akkor te is visszaadsz nekem. Én megteszem a magam részét, te pedig teljesíted a tiédet. De ez nem kegyelem, ez cserekereskedelem. És a farizeus, mintha ki akarná fizetni Istent. A vámszedő viszont tudja, hogy nincs fizető eszköze. Nincs mivel fizetnie, és mégis oda megy. És ez a történet legszebb része. Mert hogyha valóban azt hinné, hogy Istennél semmi esélye, akkor nem menne fel a templomba. De tudja, hogy van irgalom számára is. És ezért meri kimondani, hogy légy irgalmas hozzám. És itt nem a farizeus, vagy az vámszedő önutálatáról van szó, nem arról van szó, hogy értéktelennek tartja magát, hanem az alázatában az jelenik meg, hogy tudja, hogy ki ő. Tudja, hogy nem állhat meg Isten előtt. Tudja, hogy Isten előtt nem kell szebb legyen, nem kell nagyobbnak mutatnia magát, nem kell bizonyítania, hanem egyszerűen megállhat úgy abban az állapotában, amiben van. A farizeus, mintha teli kézzel jönne Isten elé. Tele van saját érdemeivel, teljesítményével, igazságával, és amikor tele a kezünk, akkor nem tudunk elfogadni. Így a farizeus sem. Nincs mit elfogadnia Istentől. A vámszedő viszont üres kézzel áll, és éppen ezért tudja ezt a kegyelmet megtapasztalni. Tudja megkapni a kegyelmet. Ma nem kell eldönteni, hogy én farizeus vagyok, vagy vámszedő vagyok, hanem tudomásul kell vennünk, hogy ez a két lelkület ott van bennünk, és harcol egymással. Néha egyik kerekedik felül, néha a másik. Néha bennünk megszólal a farizeus, hogy Uram, nézd, én mit tettem, mit értem el. Máskor meg ott van a vámszedő, amikor rájövünk, hogy Uram, szükségem van rád. Farizeus kérdése, néha ott cseng bennünk is, hogy hát másokhoz képest én milyen vagyok. És ott van az is, hogy ki vagyok én Isten előtt, mint a vámszedőnél. És ez különbség. Mert amíg másokhoz mérjük magunkat, akkor mindig találunk valakit, akihez képest jobbnak tűnhetünk. Isten előtt viszont megszűnik az összehasonlítás. Jézus azt mondja a történet végén, hogy ez megigazulva ment haza. Mindketten hazamentek. Mindketten ugyanabból a templomból, ugyanannak az Istennek a színe elől, de nem ugyanúgy. Mi hogyan megyünk haza vasárnapról vasárnapra egy-egy Isten tiszteletről a templomból, az imádságházából? Ugyanúgy, ahogy megérkeztünk? Megerősödve abba, hogy én azért rendben vagyok, de jó lenne, hogyha itt lenne még XY, aki
akinek meg kellett volna hallani az igét, vagy történik valami bennünk és velünk. Sikerül letennünk valamit, kimondanunk, megneveznünk valamit. Meg tudunk úgy állni Isten előtt, hogy lebontjuk a védőrendszerünket, a falainkat. Hogy rájövünk, hogy nem kell bizonyítanunk semmit, nem kell érdemeket felsorolnunk, nem kell másokat kisebbé tennünk ahhoz, hogy mi nagyobbnak látszódjunk. Nem kell semmivel sem kifizetnünk Istent. Pál apostol is ezt írja, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. És a példázatnak ez az igazi örömhíre. Nem az, hogy legyünk inkább vámszedők, mint farizeusok. Mert akkor még az alázatból is teljesítmény lenne. Akkor a végén oda jutnánk, hogy úgy imádkozzunk, hogy hálát adok neked, Uram, hogy én legalább nem vagyok olyan, mint az a farizeus. A jó hír az, hogy valójában egyiküknek sincs semmi, amivel Istent kifizethetné. Amivel Isten kegyelmét kiérdemelhetnénk, és nem is kell, mert ez ajándék Krisztusért. Azért a Krisztusért, aki valóban megalázta magát szeretetből. Aki nem távolodott el a bűnös embertől, nem állt félre, és nem mondta azt, hogy hála neked, atyám, hogy én nem vagyok olyan, mint azok, hanem belépett közénk. Magára vette azt, amit mi nem tudunk elrendezni. Elment a halálig, mégpedig a kereszt halálig. És ezért van alapja a vámszedő imádságának. Ezért van alapja a mi imánknak az Isten tisztelet erején, a bűnvallás után, hogy Uram, irgalmaz nekünk, könyörülj rajtunk. Mert van irgalmas Isten. Mert van bocsánat, van kegyelem, és van új kezdet. És amikor mi hazamegyünk, akkor menjünk úgy haza, hogy ma hozzám szólt az ige. Találjuk meg azt a pontot, ahol megérintett. Vegyük észre azt, hogy igen, bennünk is ott van sokszor a farizeus. Bennem is ott él az az ember, aki összehasonlítja magát másokkal, aki ítél, aki távolságot teremt. De ott lehet bennem a vámszedő is, aki végre nem akar semmit sem bizonyítani, hanem csak ennyit mond, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mert az megigazulva megy haza. Az, aki üres kézzel érkezik, az kegyelemmel megy haza. Adja az Úr, hogy mi is ezt a kegyelmet, a kegyelme gazdagságát megtapasztaljuk, és ebben megerősödve, bátorodva tudjunk hazamenni, és másokhoz közel állni, odalépni, lebontani azokat a távolságokat, amelyeket sokszor mi magunk építünk egymás közé. Így áldjon meg bennünket a mindenható. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Gyertek, valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Mennyei Atyánk, aki egyházat gyűjtesz magadnak itt a földön, add kegyelmedet, hogy ajándékaidat meg ne vessük, hanem teljes szívvel bízzunk benned. Kérünk, szabadíts meg bennünket az elbizakodottságtól, a gőgtől, a szeretetlenségtől, hogy testvéreinket ne ítélgessük, ne is nézzük le őket, hanem megértéssel és szeretettel tudjuk egymást hordozni. Könyörgünk mindazokért, akik bűneik terhe alatt roskadnak. Add, hogy felismerjék, nálad számukra is van bocsánat, mert a te fiad legyőzte a bűn hatalmát, és ma is irgalommal hív magához minden elesettet. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért, az egész világ kereszténységéért. Segíts, hogy ne hozzunk rád szégyent méltatlan életünkkel, és emlékeztes naponként, hogy csak irgalmadból élünk. Taníts kegyelmedből élni, hogy neked engedelmes, bűnösökként is a te dicsőségedet szolgáljuk. A te oltalmadba ajánljuk a szenvedőket, a betegeket, a nélkülözőket, és kérünk, ne terheld őket erejükön felül. Mutasd meg rajtuk irgalmadat, hogy el ne keseredjenek. Különösképpen gondolunk ma egy bukaresti evangélikus testvérünkre, aki nehéz műtét előtt áll. És kérünk téged, hogy te légy ott, mellette, erősítsd, légy mindazok mellett, akik őt körülveszik és támogatják, és légy az ő orvosaival is. Adj nekik biztos kezet, tudást és bölcsességet a műtét során. Urunk, megemlékezünk előtted a 13 éve elhunyt Piroska Gyula testvérünkről, a 3 éve elhunyt Bazsó Bencs Jolán testvérünkről, és a 2 éve elhunyt Szörnyi Ajtai Ilonya testvérünkről. Megköszönjük neked mindannyiuk életét, köszönjük, hogy gyülekezeteink tagjai lehettek, pillérei lehettek. Köszönjük neked mindazt a jót, amit általuk te az övéinek adtál. És kérünk, te légy most mindazok mellett, akik rájuk emlékeznek. És erősítsd meg őket a feltámadás reménységében. Urunk, kérünk, hogy te védelmezz meg bennünket, országunkat, a mi világunkat. Add, hogy

Szent fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen.

0: valóban méltó és helyes,
1: illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újjongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva, vég nélkül.

Urunk, nagy szeretetedet látta szemünk, attól, hogy meglássa a megígért örök életet. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Templomodban járt a lábunk, add, hogy a világosság útján járjon ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereád, és adjon neked békességet. Amen.

Az elmúlt órában a tegnapi istentiszteletet hallhatták, amit tegnap délelőtt rögzítettünk a kolozsvári evangélikus lutheránus egyházközségben. Az igét kerékgyártó Imola lelkipásztor hirdette, a felvételt Barabás Ábel kollégánk készítette.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 17-én, hétfőn, Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Charles Eisenstein amerikai aktivista tollából származik, és így hangzik. Ahhoz, hogy igazán gazdagok lehessünk, korlátlan urai kell legyünk a saját időnknek. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő két órában. Hamarosan áhítatot hallhatnak, amelyet ma Albert Mária tolmácsol, ezután fellapozzuk a napkalendáriumát Lukács Orsolyával, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután pedig meghallgathatják a múlt pénteki lélekhangolót, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. Adásunk harmadik órájában pedig irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg. Ezzel várom Önöket 6 óráig. Ha tehetik, tartsanak velem!

Mai áhítatunk címe Egyenes vonal. Egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 14. verse.

Ma Mary Newman, Georgiában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Főiskolás koromban egy erdőben dolgoztam. Az volt a feladatom, hogy nagy precizitással közel egyforma nagyságú területeket jelöljek ki, ahol rovartani kutatásokat végeztek. Az erdőben viszont szinte lehetetlen egyenes vonalban haladni. Valami mindig útban van. Egy fa, bokor, szikla vagy egyéb akadály. A legjobb módszer, ha iránytű segítségével betájolunk egy egyenes vonalat a tájba. Ezután az irányvonal mentén kiválasztunk egy jól látható, a növényzetből kiemelkedő fát. Előre haladva folyamatosan ellenőrizzük, egyenes vonalban haladunk-e. Ha meg kell kerülnünk egy akadályt, a

Él a fa segítségével újra tájolhatjuk magunkat. Leki utam az erdőben való egyenes járásra emlékeztet. Eltéríthet az egyenes útról sokféle élvezetes, érdekes látvány vagy hang. Mindenütt vannak akadályok. Ha nem vagyok óvatos, el is eshetek. Néha-néha akár el is tűnhet szemem elől a cél. Ám nem kell félnem, hogy eltévedek, mert Isten velem van. Régi életemnek hátat fordítottam. A Biblia az iránytűm, amely mutatja az utat. Az imádság segít, hogy Jézusra nézzek és felé.

Imádkozva és Bibliát tanulmányozva szemeimet folyamatosan Jézusra emelem. Vaj ezt Mary Newman, Georgiában, Egyesült Államokban élő testvérünk, kinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik a szabadban dolgoznak.

0: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Albert Mária tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben fellapozzuk a napkalendáriumát Lukács Orsolyával.
1: Augusztus 17-e, az év 229. szökőévben 230. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 136 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események történtek a mai napon, az évek során. 1787-ben Mátyás király elfoglalta Bécs új helyet, ami mai nevén Wiener Neustadt. 1892-ben létrejött a francia-orosz katonai egyezmény, mely később meghatározza az első világháború szövetségi rendszereit. 1932-ben átadták az első magyarországi villamosított vasútvonalat. A Budapest-Hegyeshalom útvonalon a Kandóféle villanymozdony közlekedett. 1991-ben II. János Pál pápa szentmisét celebrál a Pogányi repülőtéren. 1996-ban Claudie André Dié első franciai űrhajósnőként a Soyuz TM-24 űrhajóval elindult a Mir űrállomásra. 2017. augusztus 17-én és 18-án kettős terrortámadást hajtottak végre Spanyolországban, Katalóniában, az iszlám állam merénylői mindkét alkalommal autóval hajtottak a gyalogosok közé. 17-én délután Barcelonában a turisták egyik közkedvelt sétáló utcáján, a La Ramblason, majd 18-án a hajnali órákban az onnan közel 120 kilométerre lévő Cambrils egyik tengerparti sétányán gázoltak el embereket. A két terrortámadásban több mint 100-an megsérültek és 15-en meghaltak. A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során a mai napon születtek. 1686-ban megszületett Niccolò Porpora, olasz barokk zeneszerző, az opera széria elismert mestere, korának legnevesebb énektanára. 1820-ban megszületett Noszlopi Gáspár honvéd őrnagy, kormánybiztos, az 1848-49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetője és vértanúja. 1852-ben született meg Kis György, magyar szobrászművész, a magyar épület és köztéri szobrászat egyik jeles képviselője. 1887-ben megszületett IV. Károly osztrák főherceg, a Habsburg-Lotaringiai ház utolsó uralkodója, 1916 és 1918 között első Károly néven az osztrák császárság utolsó császára és IV. Károly néven az utolsó magyar király. Két évi uralkodása után Ausztriát és Magyarországot köztársasággá kiáltották ki. Nem mondott le, de az új államformát elfogadta. 1921-ben két alkalommal is megpróbált visszatérni a trónra, sikertelenül. 1924-ben megszületett Jáki Szaniszló, Templeton díjas magyar származású, amerikai tudománytörténész, tudományfilozófus, bencés szerzetes, teológus, fizikus és egyetemi tanár. 1931. augusztus 17-én született Nagy Károlyban a 20. század egyik legnagyobb hegedű művésze, Ruha István. Első tanára édesapja és a hubai tanítvány Orosz Rózsika volt, a helybéli kaszinó zenekarának vezetője. 7 évesen már prímásnak választották, mert több mint 100 dallamot tudott különböző hangnemekben eljátszani. A piarista papok segítséget tette lehetővé Kolozsvárra jutását, ahol tanulmányait a konzervatóriumban folytatta, a szintén hubai iskolát képviselő Balogh Ferencnél. Pályafutása kezdetén hangversenymester volt a Kolozsvári Magyar Operában, majd első hegetűs a Kolozsvári Filharmóniánál. 1958-ban a moszkvai Csajkovszki hegedű versenyen 3. helyezett lett, és az ugyanabban az évben legelőször megrendezett Enescu versenyen első díjat nyert. Egy évvel később a párizsi Margaret Long és Jacques Thibault verseny 2. díjasa lett, Kolozsváron pedig megkapta a Filharmóniában a koncertező szólista állást. 1964-ben megalapította a Napoka vonos négyest. Mint egy 40 éves művészi pályafutása során, majdnem minden városban koncertezett Romániában, fellépett Magyarországon, Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában, Törökországban, Görögországban, Bulgáriában és Svájcban is. Ázsiában, Amerikában, Japánban és Kanadában is világszínvonalú zenekarokkal és karmesterekkel dolgozott együtt. Hivatalos elismerései közül az érdemes művész címet Romániában kapta meg, a Magyar Köztársaság pedig kiváló művész címmel tüntette ki. 1994-ben Kolozsvár, 1997-ben pedig Nagy Károly avatta díszpolgárává. 1943-ban New Yorkban megszületett Robert De Niro, amerikai színész. 1973-ban Golden Globe díjat, 1974-ben és 1980-ban Oscar díjat kapott. Híresebb filmjei közé tartozik a Keresztapok 2, a Taxisofőr, a Szarvasvadászat, Angyalszív, aki legyőzte Al Capone-t, valamint az Éjszakai Robbanás. 1944-ben megszületett Papp Tibor, erdélyi magyar költő, zenekritikus, zongoraművész és egyetemi oktató. 1957-ben megszületett Sas Tamás filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró és filmproducer.

Most emlékezzünk meg azokról a személyekről, akik az évek során augusztus 17-én hunytak el. 1929-ben hunyt el Benedek Elek, magyar újságíró, író, országgyűlési képviselő, a nagy mesemondó. Benedek János és Benedek Marcella fiaként született. Bölcsész tanulmányait Székelyudvarhelyen, majd Budapesten végezte. Újságíró lett. A Budapesti Hírlap és más lapok munkatársaként is dolgozott. 1887-ben a Nagyajtai kerület országgyűlési képviselővé választotta, majd 1892-ig töltötte be ezt a tisztséget. Egy ideig szabadelvű párti volt, majd a Nemzeti Párthoz csatlakozott. Képviselőházi beszédeiben az ifjúsági irodalommal, a népköltészet és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel is foglalkozott. 1889-ben részt vállalt a Porsa Lajos által indított első irodalmi értékű, hazafias szellemű gyermeklap, az Én újságom szerkesztésében Sebők Zsigmonddal együtt szerkesztője volt a Jó pajtás gyermeklapnak. Ifjúsági könyvsorozatot szerkesztett Kiskönyvtár, amelynek folytatása P.E. Kiskönyvtára címmel jelent meg. 1900-ban a Kisvaludi Társaságnak is tagjává vált. Az ifjúság számára készült meseátdolgozásait tartalmazó Ezüst mesekönyv és Arany mesekönyv, amelyek főként az 1001 éjszaka meséinek és a Grimm fivérek meséinek átiratai voltak, tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival évtizedeken át a legfőbb és legjobb magyar mesekönyvek voltak. Verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt. 1921-ben hazaért a trianoni békeszerződés által Romániához csatolt Kisbacomba, és ott élt haláláig, ahol példaképe szervezője volt a Szárnyait bontogató romániai magyar kalákásoknak és a Cimbora című ifjúsági lapot szerkesztette. Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői működésével az élen járó pedagógusok között foglalt helyet. 1979-ben meghalt Kesztyűs Lóránd orvos, immunológus, az MTA tagja, a magyarországi immunológia úttörő jelentőségű alakja. 1984-ben elhunyt Kornis Dezső festő, a magyarországi neo-avantgard törekvések jeles képviselője. 1990-ben halt meg Abódi Béla, József Attila díjas magyar író, újságíró, humorista, műkritikus és színházigazgató. 1990-ben meghalt Körmendi László, Kazinci díjas bemondó, a Magyar Rádió főbemondója, műsorvezető. 2007-ben hunyt el Márta Ivor, magyar urológus, orvosi szakíró, az Erdélyi Református Egyházkerület tiszteletbeli főgondnoka, Márta pap Ilona férje. Szatmár Németiben született, és a Kölcsey Ferenc gimnáziumban érettségizett, utána a marosvásárhelyi Ogyiban általános orvosi érdemdiplomát szerzett. Az urológiai klinikára került szakorvosnak 1958-tól főorvos volt, 1978-tól az orvostudományok doktora. A Román Urológiai Társaság tagja volt. Kutatási területe a Vese TBC. Urológia című egyetemi jegyzete magyarul is megjelent. Szakmai érdeklődése főleg a vese és prosztata daganatos megbetegedései és azok sebészi megoldásai felé irányult. 2011-ben elhunyt Máris Lajos, okleveles építészmérnök. Építész munkája elismerésül megkapta 1973-ban az építőipari kiváló dolgozója címet, és 2008-ban Szombathely város által alapított Hefele díjat is. 2011-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét. Nemzeti ünnepek is kapcsolódnak a mai naphoz, 1945. augusztus 17-én kiáltották ki a függetlenséget Indonéziában.

0: Az elmúlt percekben fellapoztuk a napkalendáriumát Lukács Orzsolyával, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Augusztus 17-én Jácint, Hetény és Emiliána névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Jácint görög-latin eredetű név, jelentése a virág neve a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából való. A Hetény magyar eredetű név, jelentése a hetedik gyermek. Az Emiliána latin eredetű név, az Emilián férfi név latin eredetijének a női párja. Jelentése az Amelius nemzetségből való. Köszöntünk tehát augusztus 17-én minden Jácint, Hetény, Emiliána nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Az elmúlt percekben ünnepeljeinket köszöntöttük a Neoton Familia Santa Maria című dalával. Isten éltesse őket még nagyon-nagyon sokáig. A következő percekben a múlt pénteki lélekhangolót hallgathatják meg, amely a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégeink Endrefi Máté, az albertirsai Káldi Zoltán evangélikus szeretet otthon diakónus lelkésze, és Endrefiné Sikter Anna hitoktató, aki jelenleg kislányukkal Bellával van otthon. Kettejük egymástól független, majd összefonódó történetébe pillanthatnak be hallgatóink beszélgetésünk során. Remélem, hogy ma is velünk tartanak. Először szeretném, hogy elmondjátok annak a történetét, hogy hogyan találkoztatok, és hogy volt-e kérdés valamelyikőtökben a másikkal kapcsolatban, volt-e bizonytalanság, hogy jó lesz nektek együtt, és mikor dőlt el ez?
2: Hölgye ki az elsőség.
3: Akkor kezdem én. De először is szeretnénk megköszönni ezt a felkérést, mert tényleg igazán megtisztelőnek érezzük, hogy most itt lehetünk. 2015 májusának végén volt az a pillanat, mikor úgy döntöttünk, hogy akkor mi így egy pár leszünk. Hát én úgy gondolom, hogy ez nem közhely, hogy az ember érzi azt, hogy ki a párja, és hát hál' Istennek, hogy úgy éreztem, hogy ez kétoldalú dolog, és nem csak részemről van így, úgyhogy lényegében így kezdődött a mi közös életünk.
2: Örülök, hogy Panka ennyire pozitív volt ezzel kapcsolatban. Én felsőbb éves voltam akkor már a teológián, amikor Panka jött, és hát azért egyetemista fiúk azért nyilván, amikor jöttek az első évesek, akkor hát meg kellett nézni a lányokat, hogy mégiscsak kik jönnek a teológiára. Csinos, szép lány volt Panka, és azért már úgy felfigyeltem rá. És voltak azért bennem kételyek, mert azért azt láttam, hogy két különböző családi háttérből jövünk. Megvoltak az előítéleteim, hogy ő egy ilyen nagyon szende, visszafogott, jó kislány, aki hát nem biztos, hogy feltétlenül engem akarna választani. Aztán hála Istennek megismertük egymást, és akkor rájöttünk, hogy azért mennyi közös van mégiscsak bennünk. Rájöttünk, hogy érzések is vannak, hogy van szeretet és szerelem is van, de emellett mennyi dolog összeköt minket, ami aztán meg egy sokkal komolyabb lépéshez is vezet. Ugye a házasság az számomra már nem csak egy érzés, hanem az egy komoly döntés is, hogy a másik mellett én hosszú távon elköteleződöm, és amit elmondunk a templomi fogadalomnál, azt komolyan is gondoljuk, és azt én hosszú évtizedeken keresztül meg akarom fogadni, és ki akarok tartani. Na hát az azért már egy komolyabb megalapozott döntés, de ahogy a teológián elkezdtünk beszélgetni, nevettünk, rájöttünk, hogy tényleg a humorérzék, az értékrend, sok minden egyezik, onnan már azért nem nagyon volt kérdés.
3: Örülök, hogy most Máté foglalt össze valamit hosszabban, mint én.
1: Fordító szokott lenni?
3: Általában igen, de többek között ez is egy olyan dolog, ami így közelebb hozott minket egymáshoz.
1: Igen, hogy te beszélsz, ő meg inkább hallgat.
3: Hát általában azért igen, ez szokott lenni.
2: Nem vagyok egy nagy dumás, pláne nem voltam soha az a nagyon nagy csajózós típus, úgyhogy örültem, hogy Panka szeretett beszélni azért. Ez egy könnyebbség volt ahhoz, hogy egymásra találjunk.
1: És mi az a pont, amire azt mondod, hogy ott már komolyan dönthet az ember, hogy házasságról is lehet szó? Mikor meri ezt bevállalni, és hogy vannak ezzel a mai fiatalok szerintetek?
2: Nem akarok ennyire általánosítani, hogy a mai fiatalok hogy gondolják. Nem biztos, hogy azért sokan úgy gondolkodtak, ahogy én gondolkodtam. Összejöttem Pankával, nem mondtam azt, hogy ebből házasság lesz, azt mondtam, hogy ebből meglátjuk, hogy mi lesz. De azért, ahogy eltett, nagyjából egy pár hét, nem több, mint 2-3 hét szerintem, én biztos voltam benne, hogy Panka lesz a feleségem, szóval az ott nekem nem volt kérdés. Ott már nyilván el kellett aztán tervezni, jó, azért még járunk egy ideig, aztán majd eljegyzés, aztán majd házasság, meghagyjuk mindennek a maga idejét persze, de nem tudom, azért a fiatalok, az én kortársaimon mondom inkább úgy, hogy azért több időt szeretnek erre ráhagyni, hogy ki tudja, milyen gondok jönnek, és igazából itt a probléma, amikor azt látom, hogy gondok jönnek, akkor én már látom azt, hogy egymásért meg fogjuk oldani a gondokat. Sokszor meg azt látom, hogy hát meglátjuk, milyen gondok jönnek, mert ha jön a gond, akkor nem biztos, hogy kitartunk egymás mellett, és azért ez szerintem egy nagy különbség, hogy hogyan állunk a másik emberhez, akit szeretünk.
3: Nekem is nagyon korán megvolt az az érzés, hogy igen, tudtam, hogy én más nem szeretnék magam mellé, csak is Mátét. Engem valahogy úgy szólított meg Isten ezzel kapcsolatban, hogy általában az érzéseimen keresztül szólít meg, hogyha lehet ilyet mondani. Szerintem mindenkit azon keresztül, amire fogékony, azon keresztül szólítja meg az Isten, és én nagyon sokszor kapok ilyen megszólítást ezzel kapcsolatban is, ez így történt. Hát, hogy a mai fiatalok én is inkább így a kortársaimra tudok gondolni. Én már nem vagyok olyan nagyon fiatal, most töltöttem a 30-at, de...
1: De ti fiataloknak számítotok, főleg a házasság szempontjából, mert már inkább erre a korra tevődik. Igen. 30-tól hát indul szinte.
3: Csak idén 4-esküvőre vagyunk hivatalosak, akik mind a kortársaink, barátok, barátnők, úgyhogy igen, valóban végül is vehetjük úgy, igen, hogy mai fiatalok vagyunk. Egyébként szerintem, ami még beleszól abba, hogy egy kicsit kitolódik ez a dolog, vagy talán nem olyan nagyon gyorsan döntenek a házasság mellett, hogy nagyon kitolódik az, hogy mikor végeznek az egyetemen. Sokan ahhoz kötik esetleg, hogy találjanak egy biztos munkát, úgyhogy lehet, hogy nem mindenkinek egy ilyen nagyon egyszerű ez a döntés.

0: Összefügg ez a hittel, hogy döntést hozzon az ember, vagy beleálljon abba, hogy egy kapcsolat már házasságig jusson el, akár tényleg az Isten hittel, vagy hát sok mindenbe lehet hinni, mondjuk másban hisz valaki, hiszi, hogy neki szükségesek azok a körülmények, hogy rendben legyenek például, vagy legyen egy lakás, autója, ilyesmi.
1: Szerintem nem olyan egyszerű, mint amennyire, legalábbis nekem nem olyan egyszerű minden helyzetben azt mondani, hogy rábízom az életemet az Úrra. Bármennyire is ez egy nagyon szép gondolat, és bárcsak mindig ilyen könnyen meg tudnám tenni, mint amilyen könnyen kimondom. Szerintem sokakban, még ha nem is fogalmazódik ez így meg, mégiscsak az van benne, hogy hát azért majd én egy kicsit még alakítom az életemet, még úgy nem vagyok biztos magamban, ezt meg azt szeretném én magamnak megteremteni, és ezt a szót használjuk is, ugye, hogy magamnak teremtek meg dolgokat. Nem olyan egyszerű mindig, szóval azért nem szeretnék így erről olyan kifejezetten véleményt mondani, mert ez nekem sem olyan nagyon egyszerű, és ez is egy olyan dolog, amiben az ember vagy rábízza magát az Istenre, vagy egy kicsit nehezebben bízza rá magát, vagy egyáltalán nem bízza rá magát.
2: Szerintem nagyon sokat számít egyébként. Van több körből is baráti társaságom, nyilván a teológiáról is, lelkészek körébe, korábban is gimnáziumi évekből. És azért azt látom, hogy ahol ott az Isten, ott sokkal hamarabb rámondják egymásra az igent. Nagyban közrejátszik ebben az, hogy nem csak magukban bíznak, hanem hogy a kapcsolatokat nyilván fontos emiatt a templomi esküvő, nem csak azért, mert szép a templom, meg a virágok milyen jól mutatnak majd az oltáron, hanem hogy azért, mert tudják jól, hogy az ő kettőjük kapcsolatát megáldja az Isten, egy harmadik szereplő közbe jön, és tudják, ha bármilyen problémájuk lesz, gondjuk lesz, már pedig lesz, ebben mindenki biztos, akkor azt az Istennel közösen tudják majd megoldani. Ami szerintem egy óriási kincs. És ilyen látom igazából a gyakorlatban, hogy sokkal hamarabb, könnyebben házasodnak, vállalnak gyereket, alapítanak családot azok, akik az Istennel közösen hozzák meg ezt a döntést. És talán ez a félsz azért benne van az emberekben, hogy mindenféle egyéb külső körülményhez kötjük. Nem a másikhoz és az Istennel való kapcsolatunkhoz, hogy ez a hármas fonál, ez nem szakad el egy könnyen, hanem most... Nem tudom, ne sértődjön meg senki, aki éppen hallgatja, aki éppen mondta ezt, de hogy voltak, hogy hát igen, mert a fizetésem háromszorosát rá kellett költeni a jegygyűrűre, meg ilyen munka kell, ennyi fizetés a házassághoz, meg a gyerekvállaláshoz. Nagyon sok külső körülmény, ami mondjuk, amikor mi beszélgettünk Pankával, meg egyébként akár lelkész barátaimmal beszélgettünk, szóba se jöttek ilyen külső körülmények, hogy ez feltétel a házassághoz, vagy a gyerekvállaláshoz. Nekünk egészen más feltételek voltak, amik sokkal hamarabb kialakultak, mert szerettük egymást, egymás mellett döntöttünk, tudtuk jó, hogy az Istennel szeretnénk ezt az egészet megélni, a kapcsolatunkat, a gyereknevelést, sokkal könnyebb volt eldönteni. Ha mi is ilyen körülményekhez kötöttük volna, lehet, hogy hát biztos még mindig várnánk rám.
1: Igen, még nem lennénk se házasok.
2: Mert nyilván közelben se vagyunk olyan biztos anyagi egzisztenciában, mint mondjuk a környezetünk, ahol mindenki azért mondjuk jól keres, de hát nem is volt ez szempont igazából.

0: az evangélikus lélekhangoló szól benne Endreffy Máté lelkészt és feleségét Endreffyné Sikter Annát kérdezem.
1: Te lelkész vagy, Panka hitoktató, a teológiáról ered a kapcsolatotok. Most ezen a napon hány éves házasok vagytok?
2: Most lesz 5 éve.
1: Most lesz.
2: Akkor 4 és fél, úgy szinte teljesen pontosan.
1: Hogyan élitek meg együtt a hiteteket? Van erre egy házaspárnak közös szokásrendszerek kialakul? Mert külön-külön is jöttetek egy-egy hitvilággal, szokásokkal, mert ez ilyenekkel is jár, és azután pedig egy világ lettetek.
2: Én szerintem ezt nagyon szépen össze tudtuk hozni. A kis saját családjainkból hozott mintákat ezen a területen is. Mi ezt így tudatosan is szerettük volna, hogyha nekünk lesz saját gyermekünk, akkor mind a kettő családból ezeket a jó mintákat tovább vigyük a mi közös családunkba.
3: Mi szerintem nem vagyunk annyira tudatosak, mint amennyire akár lehetnénk, vagy látjuk egy esetleg más lelkész kollégákon, ilyen lelkész családokban. De azért, amikor nagy öröm van, nagy nehézség van, azért sokszor akár összejövünk és közösen imádkozunk. Van, hogy Panka megkér engem, hogy most imádkozzak, vagy érte, vagy valamilyen egyéb ok miatt, vagy Bellával, a kislányunkkal összejövünk, és akkor együtt imádkozunk, vagy csak beszélgetünk ilyen dolgokról. Ezek adottak egy lelkés családba, és én nagyon szeretem, hogy mi családunkban ez ilyen magától értetődő. Úgy a mindennapjainknak a része.
1: Kislányotokat nem is próbáljátok erre tudatosan nevelni még?
2: Nem tudatosan, de úgy sodródik az árral, amit így mi sodrunk.
3: Bella 1,5 éves múlt, szóval azért még elég pici. De az nagyon fontos, hogy éreztetve legyen vele, nekünk meg tudatosítva legyen az, hogy ő nem a miénk, nem azért kaptuk, hogy azt csináljuk vele, amit akarunk, hanem ő ajándékba kaptuk itt az Istentől, és nekünk feladatunk van vele, és dolgunk van vele, hogy szeretetben neveljük, hogy megmutassuk neki az Istent, megmutassuk neki azt, hogy tud helytállni ebben a világban, és azért ezt hiába még csak 1,5 éves, azért én sokszor szeretem neki azért elmondani, akár egy pelenkázásnál, vagy este meseolvasásnál, hogy mi szeretjük őt, hogy az Isten szereti őt, hogy nincs egyedül, itt vagyunk neki, hogy itt van neki az Isten, és ezeket szerintem nem lehet elég korán elkezdeni, minket nyilván közösen imádkozunk. Ezek fontos dolgok, hogy ezeket ő is tudja, és egyébként nekünk is fontos, hogy erre mindig emlékeztessük magunkat, hogy Bellának mi, nem is tudom, jó sáfárai legyünk, ez most egy kicsit fura szó a szülőségre, de jó szülei lehessünk.
2: Bella egyébként, hát nem újszülött korától, de hát tulajdonképpen 1,5 hónapos korától ő jár templomba. Nem mindent ért még meg, vagy legalábbis nem mindent reagál le, úgyhogy én abból rájöjjek, hogy érti-e valóban, vagy nem. Fontosnak tartom azt, hogy ott legyen. Aztán, hogyha úgy adódik, akkor kimegyünk, de legyünk ott. És Bella is érzi azt, tudja azt, hogy most templomba megyünk, mutatja a mesekönyvébe, hogyha meglát egy nagy épületet, és mutat bele, hogy apa, és összerakta, hogy az egy templom, ahol valószínűleg apa ott van. Szerintem bármennyire is kicsi, a maga kis szintjén teljesen érti a dolgokat, és szerintem többet tud, mint mi, meg többet ért, mint mi. Biztatok is mindenkit, hogy vigye templomba bármekkora is a gyermeke, mert akkor fog tudni viselkedni, akkor fogja megszokni, hogyha ott van.
1: Ti, főleg most Máté, téged kérdezzek, hogy te is így nőttél föl, hogyan hívott el téged Isten a szolgálatba? Van egy ilyen klasszikus valamiféle lelkészi elhívásod?
3: Én alapvetően nagyon evangélikus családban nőttem fel. Nekem az evangélikus gyökerek azért ott vannak. Nagyapám, dédapám, ükapám mind lelkészek voltak, édesapám fogorvos, úgyhogy pont egy generáció kimaradt, de egyébként a családban anyai ágon is azért van lelkész is, nagybátyám. Ott volt ez az evangélikus vonal. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon nagy gyülekezeti kötődésünk volt. De megvoltak a magunk családi alkalmai, a vasárnapi áhítatok, igeolvasások, a karácsony. Ugye pont ezzel szoktunk nevetni Pankával, hogy karácsonyunk ugye mindig istentiszteletre mentek, szorványokba, mint tudom, ugye apósom lelkész. Hát mondtam, hogy a semmi, hát mi ahhoz képest a családi karácsonyozásunk az legalább egy 3 órás liturgia volt, mire ajándékot bonthattunk. Szóval az egy gyerekként ezt végig kellett csinálni keményen. Szóval ezek megvoltak egyébként. Ha valamit szerettem belőle, valamit nem. De az nagyon megmaradt nekem, hogy az édesanyámék, édesapám hogyan tudták rábízni magukat az Istenre. Én fiatalon vesztettem el a szüleimet, nekem édesapám 10 éves koromban halt, meg édesanyám pedig 15 éves koromban. És ezért főleg édesanyámon akkor azért már kicsit nagyobb voltam, láttam, hogy ő hogyan küzdi meg a gyásznak a feldolgozását, hogyan küzdi meg a hitnek ezt a harcát, és nekem ezek óriási megerősítések voltak, hogy ő hogyan találta meg a vígaszát. És hát meg nyilván azért nekünk is emiatt elég fiatalon úgy elkezdett nem ilyen közvetlenül beszélni azért a halálról, meg az elmúlásról, de igenis arról, hogy az Istennél azért, meg a mennyországban azért örökké él az ember. Szóval megvoltak ezek az ilyen kapaszkodók az Istenhez. És amikor már jött az érettségi, közeledett, és fogalmam nem volt, hogy mi szeretnék lenni, nagyon ilyen történelem, régészet, ilyesmiük után kacsingattam, de aztán egyszer csak meghallottam, hogy állami iskolába jártam, és meghallottam, hogy lehet járni ott is hittanra, és akkor lehet érettségizni. Lehet hittanból érettségizni, és akkor elmehetek én is lelkésznek. Én azt éreztem, hogy én erre alkalmas vagyok, és tudnám csinálni, és úgy tudnám csinálni, hogy az valóban lelkiismeret és jó legyen. Hát lehet, hogy kicsit naív voltam 18 évesen, azóta láttam a saját korlátaimat, meg a buktatóimat, de ez nekem az volt ott egy ilyen nagy elhívás. Onnan mostok kezem nem volt megállás, nekem ezt csinálnom kellett. A teológia az más kérdés, ott meg küzdelmes volt azért azt végigcsinálni, mert minél többet lát bele az ember az egyházba, annál többször csalódik, hogy az Istennek a szolgái se hibátlanok és bűntelenek, ott ezeket is meg kellett küzdeni. A mai napig egy küzdelmes út, hogyan tudunk visszajutni ahhoz, amit Jézus Krisztus elindított, hogy hogyan lehet ilyen közösséget építeni, amit a hegyi beszédben elmond, folyamatosan keresem a választ, és amit a családból elindított, ezeket az örökségeket én is próbálom magamba továbbvinni.

0: Nem volt bennetek soha olyan eltávolodás, vagy lázadás, Isten megkérdőjelezés, ami azért jellemző kamaszkorban, vagy neked, Máté, ezt nagyon meghatározta azt, hogy szülők nélkül maradtál addigra?
1: Az Istennel szemben, megmondom, hogy nem is emlékszem ilyenre, hogy én az Istenbe kételkedtem volna. Nyilván fogalma nem volt olyan dolgokról, hogy egyáltalán mi az evangélikus egyháznak a tanítása. Abban biztos voltam, hogy az Isten jó, és az Isten szeret engem. És soha nem gondoltam, hogy azért, mert valaki meghal, akkor az Istennek lenne a, nem a gonoszsága, de hogy az ilyen nagyon önzősége, hogy akkor ő magához szólítja ezeket az embereket. Nekem az Istennel kapcsolatban nem voltak ilyen kétségeim. Magammal kapcsolatban nyilván sokszor, hogy én mennyire vagyok olyan jó szolgálja az Istennek, hogy az ember mennyire el tud bukni apróságokon, és akkor a lényegről lekerül a szeme, mert ez a földi világ, ez sajnos ilyen szempontból nagyon könnyen meg tudja mérgezni a hitünket és az Istenhez való közelségünket.
2: Én egy ideig nem szerettem azt, hogy az én családom ezt csinálja, hogy mondjuk mi a lagzikból haza kell, hogy menjünk éjfélkor, mert másnap szolgálatok vannak. De amikor így kifejezetten nem szerettem, hogy apukám lelkész, azt nem is tudom megmondani, hogy miért volt, csak volt egy érzés. Valószínűleg azért, mert rajtam kívül senkinek nem volt lelkész az apukája mondjuk az osztályban. Viszont nagyon hamar változott ez bennem, és elkezdtem ennek meglátni az ajándékait és az előnyeit, hogy mennyivel több emberrel találkozhatok így, mikor mondjuk elmentünk egy balatonszárszói vagy egy bonyhádi családos táborba. Hiába voltam ott 4-5 éves, emlékszem rá, és ezek az első emlékeim között vannak. Vissza tudtuk idézni a teológián, volt olyan társam, hogy hát akkor mi együtt néztük Réf Fülöpről a napfogyatkozást 99-ben, és vissza tudtuk idézni, mert mindketten emlékeztünk rá. Sok feladat járt, úgy éreztem, és most is úgy érzem, viszont szerintem minden kis és nagyobb feladat is megérte, hogy lelkész gyerek lehetek a mai napig.
0: És most lelkész feleségként hogyan találod meg a helyedet Máté mellett?
2: Most Albertésen vagyunk augusztus óta, és igazából itt is ugyanúgy lelkész feleség vagyok, csak egészen más feladatokkal. Viszont az ezelőtti helyünkön, Tabon, ott én is egyébként érdekesen ismételtem azt, amit láttam. Én is a gyülekezet kántora voltam, akár csak édesanyám, és én ezt nagy örömmel végeztem, és nagyon szerettem csinálni. Itt Albertésen pedig szintén van lehetőségem kántorizálni például. Nem is tudom megfogalmazni egész pontosan, hogy mit jelent lelkész feleségnek lenni. Számomra ez így egy ilyen természetes dolog. Megvannak a feladatok, illetve azért egy felelősségnek is érzem ezt, hogy nyilván az ember még inkább talán igyekszik példát mutatni, nem tudom, hogy ez mennyire sikeres, de azért úgy igyekszem.
1: Meg azért nagyon sok konkrét gyakorlati dolog volt. Igazából Panka volt a segédkezem, aki igazából bármiket...
2: Mindenes.
1: Akkor, igen. Hát most olyan, mint egy gyülekezeti munkatárs.
0: Mik lehetnek a buktatói szerintetek egy lelkész családnak, vagy a házaspárnak?
1: Rengetegféle kihívás van, és valószínűleg lelkész családja is válogatja olyan szempontból, hogy kinek akár milyen világi munkába dolgozik, tényleg akár a férje, felesége. Földrajzilag, hol a család, hol éljünk. Ezek nagyon komoly kérdések, hogy hát mit tudom én, hogy valakinek olyan házastársa van, hogy csak Budapesten tud dolgozni, már olyan munkaköre van. Ezek nagyon komoly kihívások. A mi szempontunkból is megvoltak ezek, hogy hát itt él a család, ott él a család, tiéd, itt él enyém, itt él, mit szeretnénk, hol legyen Bellának, a kislányunknak jobb, nagyszülők itt legyenek közel, vagy a testvérek. Mert nekünk költözni kell, nekünk mennünk kell, ahol a gyülekezet nekünk, ott kell lennünk, nem az, hogy mi kiválasztjuk, hogy melyik településen szeretnénk élni. Panka ilyen szempontból, én szerencsés vagyok, hogy a társam volt mindig is, ahol megbeszéltük, hogy nekünk jó lesz, oda megyünk. De ez meg a másik, ami szerintem óriási buktató, hogyha valaki beleragad egy olyan dologba, ahol nem érzi jól magát. Ez egy önállítás, hogyha valaki lelkész, akkor neki minden gyülekezetnek tökéletesnek kell lennie. Ez nem így van. Vannak közösségek, szorványos helyen szolgáltam ott, faluról falura más volt az embereknek a gondolkodása, meg mentalitás. Ez nem olyan, hogy mindenhol ugyanolyanok az emberek. És ezért fontos, hogy a lelkész megtalálja a helyét, a közösségét, ahova ő passzol. És ezt viszont látom problémának, hogy sokszor beleragadnak ebbe, akár gyerekek miatt, ami érthető álláspont, hogy ott járnak a gyerekek óvodába vagy iskolába, akkor nem váltunk, akkor sem nekünk már rossz ott lenni. És ilyen szempontból mi, hogy Tabon szolgáltunk, és megvoltak a magunk kihívásai, a mindenféle hivatali, adminisztrációs dolgok miatt, éreztük, hogy nyomás helyez a házasságunkra és a kapcsolatunkra is, mert én stresszeltem, hazavittem, ez ilyen szempontból nem volt jó nekünk. A közösséggel ilyen szempontból nekünk ott pont nem volt semmi bajunk, mert szerettük azokat a gyülekezeteket és az ott élő embereket. De ha azt mondjuk, hogy ebből nem lépünk és nem váltunk, lehet, hogy rámegy akár a családunk is. Nem egy-két éven belül, lehet, hogy 10-15-20 éven belül. És szerintem ez az, ami talán így veszélyes lehet ilyen szempontból, hogy ha a lelkész, mivel ez egy hivatás és nem egy munka, ezért nem mer ezzel szembenézni. Hogy igenis én válthatok, vagy igenis én megérdemlem azt, hogy megtaláljam az én közösségemet és gyülekezetemet. Ez ilyen szempontból szerintem egy óriási buktató, hogyha a hivatás tudatomnak az áldozatául esik a családom, és sajnos nem egy-két ilyen lelkész kollégának a történetét, életét ismerem, akikkel konkrétan ez történt, hogy ráment a családjuk a szolgálat miatt.
0: Panka, te hogyan biztatnál olyan fiktív barátnődet mondjuk házasságra, aki látott, hogy ott áll a kapujában, ennek jó a kapcsolata, Isten által megáldott kapcsolat az, és mégsem mer mondjuk belelépni?
2: Mátét idézném, mert hogy az egyik prédikációjában Máté azt mondta, hogy úgy érzi, hogy amikor mi köztünk nem feltétlen olyan nagyon felhőtlen a viszony, akkor általában megszokta azt figyelni, hogy akkor van, mikor az imádságos életünk egy kicsit lelassul, vagy nem annyira intenzív. És azóta elkezdtem figyelni, és teljesen igaznak gondolom ezt én is, hogy amikor úgy annyira nem egyszerű feltétlenül minden, akkor az nekem egy intőjel szokott lenni, hogy bizony lehet, hogy egy kicsit többet kellene Istennel úgymond foglalkoznom, és egy kicsit jobban ráállni az imádságos életre, mint ahogy eddig. Hogy mit üzennék ennek a fiktív barátnőmnek, őszintén szólva, azt mindenképpen, hogy imádkozzon, hiszen lehet, hogy valaki számára nem annyira egyértelmű, de ez úgy van, hogy az ember mindig megkapja a válaszokat, és abban az is benne lesz, hogy ez a döntés igennel vagy nemmel záruljon végül is, úgyhogy ezt mindenképpen üzenném neki. Valamint, hogy próbálja meg még jobban megismerni azt az embert, aki mellett leszeretné tenni ezt a voksot. Meg még egy dolog, amit kiemelnék, az önismeret, amiről szerintem nagyon sokszor megfeledkezünk. Nagyon fontos dolog,

0: Hogyan készített fel jegyes oktatás során a párokat a házasságra?
1: Azért általában több alkalmas jegyes oktatásokról van szó, ahol tényleg sok mindent számba veszünk, múltat, örökségeket, családi szokásokat, két különböző ember, két különböző hagyományból, családból hogyan egyezheti össze az életét. Ezek komoly kihívások, amiket érdemes átrágni, átbeszélni. Aztán nyilván jelenről, jövőképről beszélni, hogy képzeled el a családodat, gyerekvállalást, anyagi dolgokat. Szóval nagyon sok összetevős azért egy jól átrágott egyes oktatás. Amit én mindig szeretek megfogalmazni és ismételni saját magam számára is, az az, hogy ne essünk abba a hibába, hogy azt hisszük, hogy egy érzés minket összefog kötni egy életen át. Hanem igenis ez legyen egy döntés, hogy én megismertem a másikat, megismerem a múltját, amit hoz magával a mi családi életünkbe, megismerem az ő vágyait, elképzeléseit a jövővel kapcsolatban, hogy milyen ember ő, és én emellett döntök, hogy én szeretni fogom őt. Akkor is, amikor épp nagyon nem tetszik, amit csinál, vagy nagyon nem tetszik, ahogy ő gondolkodik. Mert hogyha ezt én eldöntöm, és nem egy érzésre alapozom az én hosszú évtizedeken keresztül való kapcsolatomat és házasságomat, akkor ebben a döntésben engem támogatni fog az Isten is, és engem is segíteni fog megoldást találni, és nem az lesz az első gondolatom, hogy nagyon rossz, akkor hagyjuk. Most nem is csak az elvállásról beszélek, hanem azt, hogy akkor inkább nem foglalkozom vele, elmegyek, keresek más programot, alig megyek haza a családomhoz, mert nem is akarok már hazajárni, mert nem érzem ott jól magam, hanem igenis a megoldás párti leszek, mert folyamatosan emlékeztetem magam erre, hogy én mellette döntöttem. És ez egy fontos különbség, hogy nem csak szerelem, hanem egy szeretett döntés kérdése a házasság. Másik mellett döntök, és amellett is döntök, hogy ezt az Istennel akarom megélni ezt a kapcsolatot.

A Lélekhangoló evangélikus műsor vendége ma egy fiatal házaspár volt. A házasságuknak alapot adó hitről, elkötelezettségről, emellett családi gyökerekről, elhívásról és szolgálatról is szó esett. Endrefi Mátéval, a Káldi Zoltán evangélikus szeretet otthon diakónus lelkészével és feleségével, Endrefiné Sikter Annával beszélgettünk. Az interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a rádió menü alatt, webcímünk misszió.lutheran.hu. Műsorainkat megosztjuk podcastként is a Spotify-on Lélekhangoló címen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján is. A Lélekhangolóval kapcsolatban üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 17-én, hétfőn, homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Charles Eisenstein amerikai aktivista tollából származik, és így hangzik. Ahhoz, hogy igazán gazdagok lehessünk, korlátlan urai kell legyünk a saját időnknek. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Ebben az órában irodalmi kincsek szép irodalmi rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem!

Sok szeretettel köszöntöm irodalmi kincsek rovatunk hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. A mai műsorunkban főként a kicsiket, illetve a mesekedvelő felnőtteket várjuk a rádió elé, ugyanis a nagy mesemondó Benedek Eleké lesz a főszerep, életútjának rövid áttekintése után pedig legszebb meséiből válogattunk önöknek kettőt.

Benedek Elek újságíró, író és országgyűlési képviselő is volt, de leginkább a nagy mesemondóként ismerjük. Benedek Elek Kisbaconban született 1859. szeptember 30-án. A település akkor udvarhelyszékhez tartozott, ma Kovászna megye része. Édesapja Benedek Huszár János, édesanyja pedig Benedek Marcella volt. Gazdálkodó székely katona családból származik, ősei a lófő, illetve a gyalog katona rendhez tartoztak. Apai nagyapja István huszárként vett részt az úgynevezett francia háborúkban. Anyai nagyapja Benedek András Bardót szék asszesszora volt. A kisbaconi Benedek család első oklevelekben említett tagja Benedek Urbánus, aki a 15. században élt. 1665-ben Benedek Mihály és fiai Apafi Mihály fejedelemtől címeres nemeslevelet kapnak. Ez a nemeslevél, amint azt Benedek Elek az édes anyaföldemben elmeséli, elveszett, ami nem kevés kellemetlenséget okozott a családnak, mivel annak férfi tagjai így nem mentesültek a székelységre nehezedő, kötelező katonáskodás alól. Elemi tanulmányait a kisbaconi falusi iskolában kezdi, majd alig 8 évesen iratják be a székelyudvarhelyi református kollégiumban.

Gyumba. Életútjának ez a fordulata egybeesik az osztrák-magyar kiegyezés történelmi momentumával, amely a sötét bak korszak lezárását jelenti. Az udvarhelyen töltött diákévek mély nyomot hagynak az íróban. A gimnázium 8 osztályának elvégzése után ugyanott érettségizik. 1877 és 1881 között a Budapesti Egyetem bölcsészkarán tanul magyar-német szakon, majd filozófiát is hallgat, de nem szerez diplomát, inkább az újságírói pályát választja. Egyetemi évei alatt versei jelennek meg az Üstökösben. Ballada és népmese gyűjtését megmutatja Gyulai Pálnak, aki felolvas belőlük a Kisfaludi Társaságban. Népköltészeti gyűjtésének anyaga Kriza János, Orbán Balázs és Sebesi Jobb gyűjtésével együtt a Magyar Népköltési Gyűjtemény harmadik részeként megjelenő Székelyföldi Gyűjtés című kötetben lát napvilágot 1882-ben. Benedek Elek 1881-től a Budapesti Hírlap munkatársává válik, 1884-ben pedig megnősül, feleségül veszi Fischer Máriát. 1885-ben adják ki első számottevő könyvét, a Székely Tündérországot, amelyben jól megférnek mesék és mondák egyaránt. A mesegyűjtő nyelvezete és mesélő kedve a székely nyelv közvetlenségével sugárzik az olvasóra, szóljon az gyermek vagy felnőtt meseolvasó, hallgató fülébe, elragadja Elekapó elragadó stílusa. A Székely Tündérország meséi ördögökről és tündérekről szólnak, de az ősi magyar régmúlt is életre kel a lapokon, a mondák világában. 1886-tól az Országvilág szépirodalmi lapszerkesztője lesz Benedek Elek, munkatársai pedig többek között Ambrus Zoltán, Bródi Sándor és Vajda János. A következő évben veszi kezdetét viszonylag rövid ideig tartó politikai karrierje, a kormányon lévő Tisza Kálmán féle szabadelvű párt színeiben indul a nagyajtai választókerületben. Első képviselőházi beszédében a magyar gyermekirodalom és könyvkiadás terén uralkodó, áldatlan állapotok ellen emel szót. 1892-ben már Aponyi Albert ellenzéki nemzeti pártjának tagjaként indul a választásokon, de sikertelenül. 1902-ben pedig úgy dönt, hogy szakít a politizálással. Pósa Lajossal 1889-ben gyermeklapot indítanak, az Én újságom címmel, amely mérföldkőnek számít a magyar ifjúsági lapok történetében, és meghatározza a következő évtizedek idevágó törekvéseit. 1894-ben újabb folyóiratot indít Benedek Elek, a Nemzeti Iskolát. Ezt 10 éven át szerkeszti, és a magyar közoktatás ügyének jelentős fórumává alakítja. Sorrendben a következő általa indított lap a Magyar Kritika, Benedek Elek rendkívül sokoldalúságát és ambícióját bizonyítja. Ennek a kiadványnak többek között Osváth Ernő is munkatársa volt. Benedek Elek az 1800-as évek végén több műfajban is kipróbálja magát, verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is ír. A Huszár Anna nyitja leányregényei sorát. Ekkor jelenik meg a kortársak körében nagy visszhangot kiváltó műve, a Testamentum és 6 levél, majd monumentális mesegyűjteménye, a Magyar Mese és Mondavilág 5 kötete. 1900-ban a Kisfaludi Társaságnak is tagjává válik. Az ifjúság számára készült meseátdolgozásait tartalmazó Ezüst mesekönyv és Arany mesekönyv, amelyek főként az 1001 éjszaka meséinek és a Grimm fivérek meséinek átiratai voltak, tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival, évtizedeken át a legfőbb és legjobb magyar mesekönyvek voltak. Még 1896-ban megkezdi a Kisbaconi ház építését is, mintegy megelőlegezve a későbbi, végleges hazatérését szülőföldjére. A századforduló közelettével egyre nehezebbé válik a székelység helyzete, nagy mértéket ölt az elszegényedés és ennek következtében a kivándorlás.
Éppen ezért Benedek Elek örömmel mond igent 1901-ben Györfi Gyula felkérésére, hogy a székely kérdésről írjon cikket a Magyarság című lapba. Kritikai hangvételű írásai azonban nem aratnak tetszést a hatalom képviselőinek körében. 1902-ben már véget is ér a lappal való együttműködése. Mi több, nem hívják meg az 1902. augusztus 28-ai Tusnádi Székely kongresszusra sem. Még ugyanabban az évben új lapot indít Földes Gézával, Magyar Világ címmel, ez azonban anyagi nehézségek miatt már egy év múlva megszűnik, és utolsó cikkében Benedek Elek már egész újságírói karrierjét temeti. Ennek ellenére 1907-ben Aponyi Albert kultuszminiszter felkérésére még elvállalja a Néptanítók lapjának szerkesztését. 1909-től ismét gyerekeknek szóló lapot, a Jó Pajtást szerkeszti Sebők Zsigmonddal együtt. Sebők 1916-ban bekövetkezett haláláig társszerkesztője, utána főszerkesztője lesz a lapnak egészen 1923-ig, amikor is a címbora kedvéért lemond a Jó Pajtásról. Benedek Elek az első világháború évei alatt Budapesten él, 1919-ben viszont felesége beteg gyermekükkel Jánossal hazatér Kisbaconba, 1921-ben pedig Benedek Elek is végleg hazatér szülőfalujába. Fogadalma szerint egy esztendeig nem mozdul ki portájáról, de lassan mégis bekapcsolódik az újjászerveződő erdélyi magyar irodalmi életbe. 1922. július 31-én beszédet mond a Segesváron rendezett Petőfi emlékünnepségen, és cikkezni kezd a Keleti újságban. Az égető Árpád baróti nyomdájában napvilágot látó Én naptárammal kezdi meg itthoni szerkesztői munkásságát, majd 1923-tól kezdetét veszi a címbora küzdelmes története. Közben bekapcsolódik a Kós Károly Nyírő József Szent Imre Jenő nevével fémjelzett Kaláka Társaság munkájába is. A falvakat járják, hogy a legmostohább helyzetű magyar településekre is eljuttassák a magyar irodalmat és kultúrát. Főszerkesztője lesz a Vasárnap című lapnak, amelyet a Kaláka tagjai alapítottak. Gyakorlatilag üllő és kalapács közé kerül a konzervatívok és baloldaliak csatározásában. Ilyen körülmények között a Vasárnap, amely később Vasárnapi újság címet veszi fel, nem tud hosszabb ideig fennmaradni. Benedek Elek életének utolsó éveit teljes egészében a címborának szenteli. Egyre nyomasztóbb anyagi gondok között küzd a lap életben tartásáért, miközben irodalmi és nem irodalmi polémiák keresztüzében is helyt kell állnia. A címbora egyébként a Szatmári Szabad Sajtó könyvnyomda és lapkiadó RT kiadásában indult 1922. február 12-én Szent Imrei Jenő fáradozásainak eredményeképpen, a 29. lapszámtól pedig egészen a megszűnéséig főszerkesztője Benedek Elek volt. A Kisbaconban élő szerkesztő pedig rendkívül nehéz feltételek mellett is nem csak erkölcsnevelő célzatú szórakoztató irodalommal, történelmi és természettudományos ismeretterjesztő olvasmánnyal látta el előfizetőinek táborát, hanem az Elekapó üzenirovat útján nagyszámú gyermek levelezőjének helyesírását, fogalmazás készségét is következetesen csiszolta, fejlesztette. A rövid idő alatt népszerűvé vált lapban a magyar, román és egyetemes gyermekirodalom klasszikusai is helyet kaptak, de a szerkesztő nagy súlyt helyezett arra, hogy bevonja munkatársai sorába a legjobb hazai írókat is. Írásaival szerepelt a lapban például Áprili Lajos, Berde Mária, Dzsida Jenő, Ligeti Ernő, Reményik Sándor, Tamási Áron vagy Tompa László. 1929-ben a címbora kilátástalan helyzetbe került, és július 14-én sajnos megszűnt, de a későbbiekben több próbálkozás is születik majd a lap újraélesztésére. Mai formájában 1994-től jelenik meg Sepsiszentgyörgyön.
Benedek Eleket 1929. augusztus 17-én levélírás közben végzetes agyvérzés éri. Utolsó leírt mondata, amelynél kiesett kezéből a toll, szállóigévé vált, és így hangzik. Fő, hogy dolgozzanak. Augusztus 20-án helyezték örök nyugalomra a kisbaconi temetőben, feleségével együtt, aki korábbi fogadalmukat megtartva, miszerint egyikük sem fogja túlélni a másikat, sajnos követte férjét a halálba. Temetésére hatalmas tömeg gyűlt össze, a helybéli lakosság, rokonság mellett, a közélet neves személyiségei is nagy számban jelen voltak. Mint meseíró, Benedek Elek a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői működésével pedig az élenjáró pedagógusok között foglal helyet.

0: Következő percekben hallgassuk meg a Két Bors Ökröcske című mesét. A hangos mese a Magyar Elektronikus Könyvtár weboldaláról származik, előadja Király Gépész Gábor.
1: A Két Bors Ökröcske. Egyszer volt, hol nem volt, míg az Óperenciás tengeren is túl egy nagy tenger, annak a közepén egy nagy sziget. Ennek a szigetnek a közepében egy nagy hegy, s a hegy tetején egy 1001 éves fa. Ennek volt 99 ága, a 99-en fityegett egy 99 rejtekes tarisznya. Ennek a 99. rejtekében volt a Laci bátyám 99 levelű bibliája, s ennek a 99. levelén olvastam ezt a mesét. Abbiza, hát volt egyszer egy igen-igen szegény ember, szomszédjába lakott még egy nálánál is szegényebb. Az egyiknek fia volt, a másiknak leánya. Kapták magukat a szegény emberek, s összeboronálták a legényt s a lányt, hogyha már annyiba van, legyen egy kódus tarisznyából kettő. Azt mondja egyszer az ifjú asszony az urának.
2: Hallá-e, kied, az igaz, hogy nincsen pápista hitem, de próbáljon egyet, böjtöljön meg egy pénteket, hát ha adna az Isten valamit.
1: Az éfi ember meg is hallgatta a tanácsot, nem eszik egy betevő falát sem pénteken, hanem az Isten nem adott azért semmit. No, Isten neki, gondolja magába, legyen a többi után. S megbőtöli a másodikat meg a harmadikat is. És egyszer csak úgy belejött a bőtölésbe, hogy 7 egymás után eső pénteken nem evett semmit, de semmit az ég alatt. De az Isten csak nem adott semmit a 7 napos bőtre sem. Gondolja magában. Ez már csak elég volt. Ha akart volna adni, ő szent felsége, erre adhatott volna. Meggondolkozik a szegény ember, s azt mondja a feleségének. Hallod-e, feleség? Süss nekem egy hamuból sült pogácsát, mert menni akarok az Istenhez. Hadd látom, hol a hiba. Süti is az asszony, s a szegény ember útnak indul. Déltájt elért a Herec erdőbe. Ott talált egy őszembert, aki 2 akkora ökörrel, mint egy borszem, szántogatott a ciheres parlagon. Köszön neki, s az fogadja is. Kérdi, hogy merre van szándéka, mi áradban van. Én bizony az Istenhez mennék, felel a szegény ember. 7 pénteken bőtöltem, s nem adott érte semmit. Most azt szeretném megtudni, hogy miért nem adott. Abba hiába ne fáradj, mondta az őszember. Hanem én neked adom ezt a 2 borsökröcskét. Ezután elélhetsz, s csak senkinek el ne adj, akármennyit ígérnek értök. Hazahagyja a szegény ember a 2 ajándékállatot, s másnap mindjárt erdőbe ment velük. A szekeret innen s túl szedte össze. Egyik ember kereket, a másik rudat, a harmadik tengelyt adott, s úgy tákolta össze. Elég az, hogy olyan volt, amilyen. De nem ismert 2 szálfánál többet feltenni, mert az ökröcskékben még kevesebbet bízott. Hanem ezek tátosok voltak, s mikor meg akará indítani, megszólal az egyik. Hát, ezt a 2 szálfát ki után tette, gazdura? Csak rakja meg a szekeret istenesen, hogy recsegjen alatta, mert mi 2 szálfával szégyeljük bemenni a faluba. A szegény ember csak csavargatta a fejét, de rászánta magát, és istenesen megrakta a szekeret, amennyi csak ráfért. Amint kiérnének az erdőből, találkoznak a gróffal s a falu bíróval. Ezek majhanyat tégestek, mikor látták, hogy az a 2 pirinyó ökör mekkora szekérfát viszen. Kérdi a gróf, mennyi adod nekem ezt a 2 ökröt, te szegény ember? Nem eladó, méltóságos gróf úr, felelt a szegény ember. Megharagszik a gróf, s azt mondja a szegény embernek, hogyha egy nap alatt meg nem szántja a hercerdőt, és bénem veti, és el nem boronálja, ökre nélkül marad. Aj, megbúsulja magát a szegény ember, mit tudjon csinálni? Egyet se búsuljon, gazdura, szólalt meg az egyik bors szemökröcske. Csak szerezzen ki ilyet, ekeszer számot, a többi a mi dolgunk. No, szerez is a szegény ember. Egyik a taligakereket, a másik ekekabalát, a harmadik eszteket, kurtavasat, hosszúvasat, s egy picire összetákolta az ekét. Elmennek a hercbe, s azt mondja ott az egyik ökör. Kiet csak feküdjék le, s aludjék, gazduram, eligazítjuk mi a többit. A gazda bizony meg is fogadta a szót. Lefeküdt, elaludt, s mire fölébredt, már szépen el is volt boronálva a szántás. Avval hazaeregéltek, s jelentette a bírónak, hogy készen van a munkával. Kimegy a bírós a grófa helyszínre, végigjárják a helyet, de egy hajszál nem sok, annyi hibát sem találtak a vetésben. No, te szegény ember, mondja most a gróf. Ha mi nekem takarmányom van, gyökerestű, mindenestű, be nem takarítod egy nap alatt, ökröd nélkül maradsz, tudd meg! A szegény ember elkezd búsulni, de a borsökröcske ismét megvigasztalja. Egyet se búsuljon, gazdudam, kiért csak feküdjék le a barázdábas, aludjék, a többi, ami gondunk. Bé is takarították egy nap még a helyét is a teménytelen sok takarmánynak. Egy szekérre rakták az egészet, de olyan magasra felrakták, hogy a szegény ember nem tudott a tetejébe nézni. Mikor a kastélyhoz értek, bemégyen a szegény ember a grófos mondja. Méltóságos gróf úr, elhoztam eddig a takarmányt, de ha a kastélyt fel nem fordítatja a helyéről, nem férünk be az udvarra. A gróf még ki sem hallgatta jóformán, úgy kivetette a szegény embert, hogy majd megszakadt a nyaka. Meglátták ezt az ökröcskék, mozdítanak egyet a szekéren, neki a kastélynak, s az fenekestől felfordult. A grófot majd megölte a bosszuság. – Hallod-e, te szegény ember? – mondta a gróf. – Ha te engem be nem vitetsz a pokolba a bíróval együtt, ökröcs se lesz, s magad is csúfot látsz. Látni akarom a poklot, hogy milyen világ van ott. Ej, búnak adja magát a szegény ember. Hogy tudja ő odavitetni, mikor soha még a tájéka felé sem járt a pokolnak? Megszólal az egyik ökröcske. Azért sose búsuljon, gazdudom, oda éppen jó helyre kívánkoznak, megilleti mind a kettőt. Avval a szegény ember elé állott a nagy egész vágás szekérrel, s a gróf s a bíró felkászálódtak rá, s elindult a két ökröcske a pokol tartománya felé. Estére kelve a szádához értek. A borszemökröcskék nekifutottak az ajtónak, beütötték a fejükkel, avval a gróf nagy tempóval besétált. Utána a bíró. – Na most, gazdudom, ráncsa rájok az ajtót! – javallá az egyik. A szegény ember úgy is tett, s a gróf soha ki nem tudott kerülni a világ színére, sem a bíró. A szegény ember pedig a két borszemökröcskével máig is boldogan él, ha meg nem halt.

0: Benedek Elek válogatott meséiből hangzott el a Két bors ökröcske című mese, előadta Királygépész Gábor. A folytatásban hallgassuk meg a Béka király kisasszony című mesét, az előadó ugyancsak Királygépész Gábor.
1: Béka király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem északra, sem délre, ahány ország vagyunk, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszejüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, vendegélt, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, haj, nem talált a nyilvesszejére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az Óperenciás tenger partjára élt. S hát, uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem. Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek? Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvesződet. Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek. Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán. Ugye meg akartál szökni tőlem, mondta a béka. De megállj, ezt még megkeserülöd. Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is. Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd. Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséget? Hol van? Merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony? Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon. Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből, azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa. Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, s abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta. Ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába. Megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol. Mondta az asszony. De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam. Sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget. Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi. Bizony nem szomorítom meg a szívedet. A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában. Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél. A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya, egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utánam mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége. Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem?
2: Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom lelkem, feleségem.
1: No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg.
2: Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben.
1: No, édes lovam, mondta nagybúsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá.
2: Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a Molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. – Adjon Isten jó napot, Molnár gazda!
3: – Adj Isten, acsém! Hó jársz itt, ahol a madár se jár!
2: – Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék.
3: – Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat.
2: Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől.
3: Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom? Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol.
2: Hát aztán hova viszi?
3: Ecsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik a mi királynénk szomorú özvegységben.
2: Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kioldották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. – Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek.
3: – Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon, felfogadlak annak.
2: Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el, hiszen ez az ő felesége.
3: Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mit csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé?
2: Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teketóriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert.
4: Kisütötte ezt a cipót?
2: Mondja a sütőmester.
3: A sütőinas, felséges királyné.
4: Küldje ide mindjárt.
2: Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen neme a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy békasavóban. Szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el véle.

Az elmúlt percekben Benedek Elek meséi közül hallották a Béka király kisasszony című mesét, előadta Király Gépész Gábor, mindkét elhangzott mese forrása a Magyar Elektronikus Könyvtár volt.

Irodalmi kincsek műsorunk zárásaként Szent Imrei Jenőt szeretném idézni, Emlékezés Benedek Elekre című írásából. Benedek Elek, aki sohasem volt a külsőséges sikerek, a kápráztató felszín s a válogatott trükkökkel dolgozó önreklám embere. A munka embere volt, aki inaszakadtáig dolgozva példájával tanított másokat, hogy az egyetlen lehetséges megváltás, melyre pedig ma annyian szomjúhoznak, egyes egyedül a jól végzett munka felemelő örömében lelhető fel, mert ez önbizalommal tölt el, és a szilárd önbizalom hegyeket képes elmozdítani. Ma már könnyű erdélyi irodalomról, erdélyi sikerekről beszélni, de ezeknek az útját ő kövezte ki. Ma már könnyű szép kiállítású, gazdag tartalmú folyóiratokban gyönyörködni, s velük gyönyörködtetni. Az első nyomorúság éveit, az első homályba tűnő kísérletezések nehézségeit Benedek Elek példája, munkája, harcai, egyeztető és békítő, bátorító és buzdító közbelépései tették elviselhetőkké és átgázolhatókká. A termékeny munkát bénító ellentétek elsimítására, kiküszöbölésére ő tette az első lépéseket, ő agitált, dolgozott és dolgoztatott azokért, akikről a legtöbb hangos szó esik a fórumokon, de akiknek érdekében a legkevesebb történik, a népért és a gyermekért. Befogta a munkába családja tagjait, meglevő írókat buzdított, újakat támasztott a névtelenségből, levelezett gyermekolvasóival, azok szüleivel, tanítóival. Maga volt a százkezű tevékenység egyetlen szentügy szolgálatában. Megtartani a népet, pótolni a gyermeknél az iskola kényszerű mulasztásait, hogy teherbíróhíd épüljön a most cseperedő nemzedékeken át, a múltból egy emberibb jövendőbe.

Az elmúlt órában Irodalmi Kincsek szép irodalmi rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatták meg. Ezzel lassan homokóra műsorunk végére érkezünk, de ne menjenek messzire a rádiótól. Mert 6 órától ugyancsak én várom Önöket ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy új recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóktól, ami Charles Eisenstein amerikai aktivista tollából származik és így hangzik. Ahhoz, hogy igazán gazdagok lehessünk, korlátlan urai kell legyünk a saját időnknek. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra egy áldott napot kívánok. Találkozunk 6 órakor.

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 17-én, hétfőn, az Ágnus Rádió reggeli ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Tízlej alá csökkent a gázolaj ára. A NATO szóvivő szerint feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra víradóra Románia légterében. A miniszter szerint visszautasíthatatlan ajánlatot sikerült kidolgozni a pedagógusi béremeléseket illetően. Eső, viharok és lehűlés várható holnap országszerte. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap reggel az üzemanyagok literenkénti ára 68-74 banival mérséklődött. 20%-kal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a kormány, az intézkedés tegnap lépett életbe. Mivel Romániában az üzemanyagok esetében a jövedéki adó után is kell áfát fizetni, az adócsökkentés közvetlenül is közvetve is lefelé mozdította az árakat, a legtöbb kúthálózatnál literenként 68 banival, az egyiknél pedig 74-jel, írja az ekonomika.net. A normál gázolaj a Petromnál a legolcsóbb, 9,99 baniba kerül. A többi nagy forgalmazónál, bár olcsóbb lett, továbbra is 10-lejnél többe kerül ez a fajta üzemanyag. A Lukoilnál 10,88 banit kérnek érte. A MOL, az OMV, a Gazprom és a Rompetrol 10,5 baniért árulja a normál dízelt, a Sokár pedig 10,1 baniért. A normál benzinliterje ugyancsak a Petromnál a legolcsóbb, 9,51 bani, a Sokárnál 9,54 bani. A Rompetrolnál 9,55 bani, az OMV, a MOL, a Lukoil és a Gazprom kútjainál pedig 9,57 bani. Az intézkedés 15 napig van érvényben, de szükség esetén meghosszabbítható. A kormány illetékeseinek számításai szerint 50 liter üzemanyag tankolásakor az autósok 34 lejt takarítanak meg az adócsökkentésnek köszönhetően. Feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra víradóra Románia légterében, közölte Martin O'Donnell, amerikai ezredes, a NATO szövetséges műveleti parancsnoksága főhadiszállásának szóvivője a Reuters hírügynökséggel. Az incidens részleteit még vizsgálják, de a drón orosznak tűnik, mondta a NATO illetékese. O'Donnell hangsúlyozta, hogy az Észak-Atlanti Szövetség folyamatos készenlétben áll, és kész megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben. A román légtérbe engedély nélkül behatoló pilóta nélküli repülőeszközt két légtérrendészeti feladatot ellátó spanyol F-18-as vadászgép semmisítette meg. Idén ez volt a negyedik drón, amelyet Románia felett lőttek, emlékeztetett a Reuters. Rádu Miruca ügyvivővédelmi miniszter tegnap a Facebookon közölte, hogy két spanyol F-18-as vadászgép lelőtt egy engedély nélkül a román légtérbe behatoló drón Kalac megyében. A tárca vezető bejegyzése szerint a pilóta nélküli repülőeszközt 4 óra 44 perckor észlelték, amikor Galactól 24 kilométerre északra belépett a román légtérbe. A drónt 5 óra 1 perckor lőtték le Balány és Kudábi települések között egy lakatlan térségben. Drágos Puszláru szerint a pedagógusok jövő szeptembertől jelentős bérnövekedésre számíthatnak, ha minden érintett elfogadja a bértörvényt. A bértörvényben előírt új bértáblázat 2027. szeptember 1-től léphet hatályba az oktatásban, és jelentős jövedelem növekedést hozna a pedagógusok számára, jelentette ki Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárca vezető szombaton este a B1 TV-nek nyilatkozott a pedagógusi bérekről. Állítása szerint sikerült olyan megoldást találni, amelynek köszönhetően a költségvetési terhet több évre lehet elosztani, anélkül, hogy olyan ígéreteket tennének, amelyek finanszírozása nem biztosított. Arra a kérdésre, hogy honnan származik a pénz a tanárok jövedelmének emelésére egy körülbelül 12 milliárd lej összegű költségvetés mellett, Puszláru elmagyarázta, hogy a megoldás azon alapul, hogy az új bértáblázatot az iskolai tanév kezdetétől vezetnék be, nem pedig január 1-től. A szeptemberi bevezetés így korlátozná az első év költségvetési hatását, míg a béremelések teljes hatása később lenne érzékelhető. Lehűl az idő ma estétől, holnap pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint 40-50, helyenként 50-60 km/órás széllökések várhatók holnapra viradóra, főleg a nyugati ország részben, a holnapi nap folyamán pedig Románia területének jelentős részén. Ma éjjel a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Nyugat-Erdélyben, holnap pedig Erdély nagy részén, Moldvában és a hegyekben is villámlással és 50 km/h széllökésekkel kísért záporok várhatók. Elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 liter négyzetméterenként. Holnap jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken, 19-28 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek Moldva északi részén várhatók. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma túlnyomóan felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert az Úr szereti a jogosságot. Zsoltárok könyve 37. részének 28. verse.

Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben két új hitépítő műsorunk 2025. július 17-ai ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Lukács evangéliuma 5. fejezetének 17-től 26-ig terjedő versei alapján áhítatott mond Hajdó Tímea, a kendilónai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, Biblia igazságok megvilágítására című könyvből 4 láb, 2 láb, 3 láb című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét a Lukács evangéliuma 5. fejezetének 17-től 26-ig terjedő verseiből olvasom. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galilea és Judea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt, ember, megbocsátattak a te bűneid. Erre az írástudók és farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb, ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Nagyon izgalmas ebben a történetben, hogy egy beteg embert gyógyulás céljával visznek Jézushoz, aki elsőre mégis bűnbocsánatot hirdet. Miért? Fennakadnak az őt hallgató farizeusok és írástudók is ezen a kérdésen. Túl nagy dolog bűnbocsánatot hirdetni. Gyógyítani talán még tudnak mások is, tudunk mi is olykor egymáson így úgy segíteni, de a bűneinket, egymás bűnét saját magunkért sem tudjuk feloldani. Azt csak Isten teheti meg. Arany János Ágnes asszony című balladájában is ott van ez az asszony, aki csak mossa-mossa szégyenít bűnét a patakba, de nem lesz tiszta soha. Nem tudjuk magunkat sem, egymást sem feloldozni. Néha egy életen át cipeljük a szennyesünket. Így. A Szentírásnak viszont nagyon komoly üzenete, hogy az elsődleges gond az emberrel az a bűn. Akkor is, hogyha ma próbáljuk ezt árnyalni. Hibákról beszélünk, terhekről, rossz döntésekről, pedig a bűn sokszor olyan, mint egy lavina, ami bekerült a rendszerbe, és ami sok mindent elrontott. Legfőképpen az Istennel való kapcsolatunkat. És azt tapasztalja az ember már a kezdetektől fogva, hogy a bűn következtében mindig ott van egy rettenetes magunkra maradottság. A szégyen és a bűn kiváló szigetelő anyag. Maximálisan el tud bennünket szakítani, zárni, Istentől és egymástól is. Hányszor szigetel el az, amit tettél, vagy tettek ellened, amiről nem lehet beszélni, amivel igazán belül magadra maradtál, mert nincs feloldás és nincs megoldás. A bűn, amit nem tudunk kikerülni, a történetünk része lesz. Mert eljön egy pont, ahol elfárad a szeretet, a türelem, a hűség, a becsület, mert ezek is ilyen kopó alkatrészek. Minél többször, vagy minél nagyobb terhelésnek vannak kitéve, annál nehezebb ezekben megállni egyedül. De Jézus azért jött, hogy kimentse az embert ebből az elrontott rendszerből. Van hatalma megbocsátani bűneidet, mert végsősoron rajta csattant, mert magára vette. Ő is belekeveredik a mi piszkos ügyeinkbe, a csalásainkba, a hazugságainkba, ronda szavainkba, tetteinkbe, amiket mi nagyon gondosan dugdosunk, mosunk, azt ő magára vállalja. És neki van igazán hatalma megbontani a bűnnek és a magunkra maradottságnak a szigetelését, a szégyenünkét, mert csak ő az, aki azt tudja mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid. A bűn lebénít, a gyógyítás erőt ad arra, hogy újra felállj. Amikor a bénultságainkba ütközünk,
Ássunk egy kicsit mélyebbre. Mert lehet, hogy rendezni kell, bocsánatot kell kérni, és akkor találjuk meg a gyógyulást, amire olyan régóta vártunk. Amen. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te nem kívülről nézed az életünket, hanem ott vagy velünk együtt minden vívódásunkban, látod minden bűnünket, bénultságunkat, tehetetlenségünket, és mégsem hagysz ezekbe bennünket magunkra. Áldott légy, hogy közel jössz és segítesz. Amen.

0: A Lukács evangéliuma 5. fejezetének a 17-től 26-ig terjedő versei alapján áhítatot mondott Hajdó Tímea, a kendilónai református egyházközség lelkipásztora. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a 4 láb, 2 láb, 3 láb című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: Négy láb, 2 láb, 3 láb. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A 90. Zsoltár 12. verse. Ennél az igénél gondoljunk a régi egyiptomiak idejéből származó híres találós kérdésekre, amelyek ugyancsak ezt az igazságot tárják elénk. Felteszik például ezt a kérdést. Mi az? Reggel 4 lábon jár, délben 2 lábon jár, este pedig 3 lábon. Nos, ez az ember. Ez a 3 napszak az ember életének 3 fő szakaszát írja le. A reggel ebben az esetben életünk reggelét jelenti, amikor egy gyermek még kicsi, 4 kézláb mászik, vagyis 2 kezén és 2 térdén. A dél az ember életének csúcspontja, amikor az ember fiatal, erős és egészséges, és szilárdan megáll a maga lábán. 2 lábon jár. Az este életünk alkonyára utal, amikor az erőnk már megfogyatkozik, és az öregedő embernek botra támaszkodva kell járnia. Ez a találós kérdés nagyon mélyen szántó, és rámutat arra, hogyan töltjük rövid életünket a földön. Aki még fiatal, az előtt ott áll az élet, és még nagyon sokat tehet üdvözítőjéért. Még az élet delén is évek vannak az ember előtt, amikor munkálkodhat az Úr Jézusért és az ő ügyéért. Amikor azonban az ember idősebb lesz és eléri a nyugdíjas kort, talán nagymama vagy nagypapa lett, akkor mindenki észreveszi, hogy milyen gyorsan elteltek az évek. Az erő elfogyott, és már nincs sok idő a földön. Ezért Isten gyermekeiként használjuk ki az időt, és életünket szenteljük egészen az Úr Jézusnak.
0: Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a 4 láb, 2 láb, 3 láb című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunk ismétlését hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat augusztus 17-én, hétfő reggel ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Charles Eisenstein amerikai aktivista tollából származik, és így hangzik. Ahhoz, hogy igazán gazdagok lehessünk, korlátlan urai kell legyünk a saját időnknek. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kuktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom Önöket, utána jó hír csendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik. Híreink először címszavakban. Tízlej alá csökkent a gázolaj ára. A NATO szóvivő szerint feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra Viradóra Románia légterében. A miniszter szerint visszautasíthatatlan ajánlatot sikerült kidolgozni a pedagógusi béremeléseket illetően. Eső, viharok és lehűlés várható holnap országszerte. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap reggel az üzemanyagok literenkénti ára 68-74 banival mérséklődött. 20%-kal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a kormány, az intézkedés tegnap lépett életbe. Mivel Romániában az üzemanyagok esetében a jövedéki adó után is kell áfát fizetni, az adócsökkentés közvetlenül is közvetve is lefelé mozdította az árakat, a legtöbb kúthálózatnál literenként 68 banival, az egyiknél pedig 74-jel, írja az ekonomika.net. A normál gázolaj a Petromnál a legolcsóbb, 9,99 baniba kerül. A többi nagy forgalmazónál, bár olcsóbb lett, továbbra is 10 lejnél többe kerül ez a fajta üzemanyag. A normál benzinliterje ugyancsak a Petromnál a legolcsóbb, 9,51 bani, a Szokárnál 9,54 bani, a Rompetrolnál 9,55 bani, az OMV, a MOL, a Lukoil és a Gazprom kutyainál pedig 9,57 bani. Feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra Viradóra Románia légterében, közölte Martin O'Donnell, amerikai ezredes, a NATO szövetséges műveleti parancsnoksága főhadiszállásának szóvivője a Reuters hírügynökséggel. Az incidens részleteit még vizsgálják, de a drón orosznak tűnik, mondta a NATO illetékese. O'Donnell hangsúlyozta, hogy az Észak-Atlanti Szövetség folyamatos készenlétben áll, és kész megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben. A román légtérbe engedély nélkül behatoló pilóta nélküli repülőeszközt két légtérrendészeti feladatot ellátó spanyol F-18-as vadászgép semmisítette meg. Idén ez volt a negyedik drón, amelyet Románia felett lőttek. Drágos Puszláru szerint a pedagógusok jövő szeptembertől jelentős bérnövekedésre számíthatnak, ha minden érintett elfogadja a bértörvényt. A bértörvényben előírt új bértáblázat 2027. szeptember 1-től léphet hatályba az oktatásban, és jelentős jövedelem növekedést hozna a pedagógusok számára, jelentette ki Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szombaton este a B1 TV-nek nyilatkozott a pedagógusi bérekről. Állítása szerint sikerült olyan megoldást találni, amelynek köszönhetően a költségvetési terhet több évre lehet elosztani, anélkül, hogy olyan ígéreteket tennének, amelyek finanszírozása nem biztosított. Lehűl az idő ma estétől, holnap pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. Ma éjjel a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Nyugat-Erdélyben, holnap pedig Erdély nagy részén, Moldvában és a hegyekben is villámlással és 50 km/órás széllökésekkel kísért záporok várhatók. Elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 liter négyzetméterenként. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma túlnyomóan felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben fellapozzuk a napkalendáriumát Lukács Orsolyával.
1: Augusztus 17-e az év 229. szökőévben 230. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 136 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események történtek a mai napon, az évek során. 1787-ben Mátyás király elfoglalta Bécs új helyet, ami mai nevén Wiener Neustadt. 1892-ben létrejött a francia-orosz katonai egyezmény, mely később meghatározza az első világháború szövetségi rendszereit. 1932-ben átadták az első magyarországi villamosított vasútvonalat. A Budapest-Hegyeshalom útvonalon a Kandóféle villanymozdony közlekedett. 1991-ben II. János Pál pápa szentmisét celebrál a Pogányi repülőtéren. 1996-ban Claudie André Dié első franciai űrhajósnőként a Soyuz TM-24 űrhajóval elindult a Mir űrállomásra. 2017. augusztus 17-én és 18-án kettős terrortámadást hajtottak végre Spanyolországban, Katalóniában, az iszlám állam merénylői mindkét alkalommal autóval hajtottak a gyalogosok közé. 17-én délután Barcelonában a turisták egyik közkedvelt sétáló utcáján, a La Ramblason, majd 18-án a hajnali órákban az onnan közel 120 kilométerre lévő Cambrils egyik tengerparti sétányán gázoltak el embereket. A két terrortámadásban több mint 100-an megsérültek és 15-en meghaltak. A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során a mai napon születtek. 1686-ban megszületett Niccolò Porpora, olasz barokk zeneszerző, az opera széria elismert mestere, korának legnevesebb énektanára. 1820-ban megszületett Noszlopi Gáspár honvéd őrnagy, kormánybiztos, az 1848-49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetője és vértanúja. 1852-ben született meg Kis György, magyar szobrászművész, a magyar épület és köztéri szobrászat egyik jeles képviselője. 1887-ben megszületett IV. Károly osztrák főherceg, a Habsburg-Lotaringiai ház utolsó uralkodója, 1916 és 1918 között első Károly néven az osztrák császárság utolsó császára, és IV. Károly néven az utolsó magyar király. Két évi uralkodása után Ausztriát és Magyarországot köztársasággá kiáltották ki. Nem mondott le, de az új államformát elfogadta. 1921-ben két alkalommal is megpróbált visszatérni a trónra, sikertelenül. 1924-ben megszületett Jáki Szaniszló, Templeton díjas magyar származású, amerikai tudománytörténész, tudományfilozófus, bencés szerzetes, teológus, fizikus és egyetemi tanár. 1931. augusztus 17-én született Nagy Károlyban a 20. század egyik legnagyobb hegedű művésze, Ruha István. Első tanára édesapja és a hubai tanítvány Orosz Rózsika volt, a helybéli kaszinó zenekarának vezetője. 7 évesen már prímásnak választották, mert több mint 100 dallamot tudott különböző hangnemekben eljátszani. A piarista papok segítséget tette lehetővé Kolozsvárra jutását, ahol tanulmányait a konzervatóriumban folytatta, a szintén hubai iskolát képviselő Balogh Ferencnél. Pályafutása kezdetén hangversenymester volt a Kolozsvári Magyar Operában, majd első hegetős a Kolozsvári Filharmóniánál. 1958-ban a moszkvai Csajkovszki hegedű versenyen 3. helyezett lett, és az ugyanabban az évben legelőször megrendezett Enescu versenyen első díjat nyert. Egy évvel később a párizsi Margaret Long és Jacques Thibault verseny 2. díjasa lett, Kolozsváron pedig megkapta a Filharmóniában a koncertező szólista állást. 1964-ben megalapította a Napok a Vonos négyest. Mintegy 40 éves művészi pályafutása során majdnem minden városban koncertezett Romániában, fellépett Magyarországon, Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában, Törökországban, Görögországban, Bulgáriában és Svájcban is. Ázsiában, Amerikában, Japánban és Kanadában is világszínvonalú zenekarokkal és karmesterekkel dolgozott együtt. Hivatalos elismerései közül az érdemes művész címet Romániában kapta meg, a Magyar Köztársaság pedig kiváló művész címmel tüntette ki. 1994-ben Kolozsvár, 1997-ben pedig Nagy Károly avatta díszpolgárává. 1943-ban New Yorkban megszületett Robert De Niro, amerikai színész. 1973-ban Golden Globe díjat, 1974-ben és 1980-ban Oscar díjat kapott. Híresebb filmjei közé tartozik a Keresztapa 2, a Taxisofőr, a Szarvasvadászat, Angyalszív, aki legyőzte Al Capone-t, valamint az Éjszakai Robbanás. 1944-ben megszületett Papp Tibor, erdélyi magyar költő, zenekritikus, zongoraművész és egyetemi oktató. 1957-ben megszületett Sas Tamás filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró és filmproducer.

Most emlékezzünk meg azokról a személyekről, akik az évek során augusztus 17-én hunytak el. 1929-ben hunyt el Benedek Elek, magyar újságíró, író, országgyűlési képviselő, a nagy mesemondó. Benedek János és Benedek Marcella fiaként született. Bölcsész tanulmányait Székelyudvarhelyen, majd Budapesten végezte. Újságíró lett. A Budapesti Hírlap és más lapok munkatársaként is dolgozott. 1887-ben a Nagyajtai kerület országgyűlési képviselővé választotta, majd 1892-ig töltötte be ezt a tisztséget. Egy ideig szabadelvű párti volt, majd a Nemzeti Párthoz csatlakozott. Képviselőházi beszédeiben az ifjúsági irodalommal, a népköltészet és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel is foglalkozott. 1889-ben részt vállalt a Porsa Lajos által indított első irodalmi értékű, hazafias szellemű gyermeklap, az Én újságom szerkesztésében Sebők Zsigmonddal együtt szerkesztője volt a Jópajtás gyermeklapnak. Ifjúsági könyvsorozatot szerkesztett Kiskönyvtár, amelynek folytatása P.E. Kiskönyvtára címmel jelent meg. 1900-ban a Kisvaludi Társaságnak is tagjává vált. Az ifjúság számára készült meseátdolgozásait tartalmazó Ezüst mesekönyv és Arany mesekönyv, amelyek főként az 1001 éjszaka meséinek és a Grimm fivérek meséinek átiratai voltak, tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival évtizedeken át a legfőbb és legjobb magyar mesekönyvek voltak. Verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt. 1921-ben hazaért a trianoni békeszerződés által Romániához csatolt Kisbaconba, és ott élt haláláig, ahol példaképe szervezője volt a Szárnyait bontogató romániai magyar kalákásoknak, és a Cimbora című ifjúsági lapot szerkesztette. Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői működésével az élen járó pedagógusok között foglalt helyet. 1979-ben meghalt Kesztyűs Lóránd orvos, immunológus, az MTA tagja, a magyarországi immunológia úttörő jelentőségű alakja. 1984-ben elhunyt Kornis Dezső festő, a magyarországi neo-avantgard törekvések jeles képviselője. 1990-ben halt meg Abódi Béla, József Attila díjas magyar író, újságíró, humorista, műkritikus és színházigazgató. 1990-ben meghalt Körmendi László, Kazinci díjas bemondó, a Magyar Rádió főbemondója, műsorvezető. 2007-ben hunyt el Márta Ivor, magyar urológus, orvosi szakíró, az Erdélyi Református Egyházkerület tiszteletbeli főgondnoka, Márta pap Ilona férje. Szatmár Németiben született, és a Kölcsey Ferenc gimnáziumban érettségizett, utána a marosvásárhelyi Ogyiban általános orvosi érdemdiplomát szerzett. Az urológiai klinikára került szakorvosnak 1958-tól főorvos volt, 1978-tól az orvostudományok doktora. A Román Urológiai Társaság tagja volt. Kutatási területe a Vese TBC. Urológia című egyetemi jegyzete magyarul is megjelent. Szakmai érdeklődése, főleg a vese és prosztata daganatos megbetegedései és azok sebészi megoldásai felé irányult. 2011-ben elhunyt Máris Lajos, okleveles építészmérnök. Építész munkája elismerésül megkapta 1973-ban az építőipari kiváló dolgozója címet, és 2008-ban Szombathely város által alapított Hefele díjat is. 2011-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét. Nemzeti ünnepek is kapcsolódnak a mai naphoz, 1945. augusztus 17-én kiáltották ki a függetlenséget Indonéziában.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lepoztuk Fellukács Orsolyával, a következőkben kuktorovatunkat hallgathatják meg.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat mai kuktarovatunkban. A mai adásban a csirkés paradicsomos sajtos rakott tészta receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek, ha 4 személyre főzzük. Fél deci olívaolaj, egy fej vörös hagyma, egy közepes, 70 dekadarál csirkecomb, só, őrölt bors, 200 zellerzöld, 1 evőkanál mustár, 2 evőkanál paradicsompüré, 50 deka orsó tészta, zsemlemorzsa és 20 deka kecskesajt vagy másfél kemény sajt. Most pedig lássuk az elkészítést. A forró olívaolajon megfuttatjuk az apróra vágott vöröshagymát, majd hozzáadjuk a darált húst és fehéredésig sütjük. Ezután sóval, borssal, oregánóval, az aprított zellerzölddel, dionimustárral és paradicsompürével ízesítjük, majd a hús szintjéig öntjük vízzel. Amikor felforrt, közepes tűzön megpároljuk. A tésztát a csomagoláson lévő utasítás szerint sós vízben megfőzzük, jól lecsepegtetjük, majd egy tepsit kiolajozunk. Beszórjuk zsemlemorzsával, belerétegezzük a főtésztát és a paradicsomos húst. A tetejét a tésztával zárjuk. Végül megszórjuk a reszelt kecskesajttal és 180 fokos sütőben 20-25 perc alatt pirosra sütjük. Ha elkészült, kockákra vágva, forró.

Most pedig lássuk újra, milyen alapanyagok szükségesek a csirkés paradicsomos sajtos rakott tésztához 4 fő részére. 1/2 deci olívaolaj, 1 fejvörös hagyma, 70 deka darált csirkecomb, só, őrölt bors, 200 zeller zöld, 1 evőkanál mustár, 2 evőkanál paradicsompüré, 50 deka hosó tészta, zsemle morzsa és 20 deka gramkecske sajt vagy másfél kemény sajt. Ennyi lett volna már a kukta rovatunk. Remélem tetszett a csirkés paradicsomos sajtos rakott tészta receptje a hallgatóinknak. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd,

0: Koktorovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Augusztus 17-én Jácint, Hetény és Emiliana névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Jácint görög-latin eredetű név, jelentése a virág neve, a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából való. A Hetény magyar eredetű név, jelentése a hetedik gyermek. Az Emiliana latin eredetű név, az Emilián férfi név latin eredetijének a női párja. Jelentése az Amelius nemzetségből való. Köszöntünk tehát augusztus 17-én minden Jácint, Hetény, Emiliana nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Ünnepeltjeinket Ákos, nem kell más vigasz című számával köszöntöttük. Isten éltesse őket még nagyon-nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben Pápai Jóci énekel nekünk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat augusztus 17-én, hétfő reggel ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, ami Charles Eisenstein amerikai aktivista tollából származik, és így hangzik. Ahhoz, hogy igazán gazdagok lehessünk, korlátlan urai kell legyünk a saját időnknek. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan híreket hallhatnak, utána jó hírcsendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat, ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.

0: híreink először címszavakban. Tízlej alá csökkent a gázolaj ára. A NATO szóvivő szerint feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra Viradóra, Románia légterében. A miniszter szerint visszautasíthatatlan ajánlatot sikerült kidolgozni a pedagógusi béremeléseket illetően. Eső, viharok és lehűlés várható holnap országszerte. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap reggel az üzemanyagok literenkénti ára 68-74 banival mérséklődött. 20%-kal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a kormány, az intézkedés tegnap lépett életbe. Mivel Romániában az üzemanyagok esetében a jövedéki adó után is kell áfát fizetni, az adócsökkentés közvetlenül is közvetve is lefelé mozdította az árakat, a legtöbb kúthálózatnál literenként 68 banival, az egyiknél pedig 74-jel, írja az ekonomika.net. A normál gázolaj a Petromnál a legolcsóbb, 9,99 baniba kerül. A többi nagy forgalmazónál, bár olcsóbb lett, továbbra is 10 lejnél többe kerül ez a fajta üzemanyag. A Lukoilnál 10,88 banit kérnek érte. A MOL, az OMV, a Gazprom és a Rompetrol 10,5 baniért árulja a normál dízelt, a Szokár pedig 10,1 baniért. A normál benzinliterje ugyancsak a Petromnál a legolcsóbb, 9,51 bani, a Szokárnál 9,54 bani, a Rompetrolnál 9,55 bani, az OMV, a MOL, a Lukoil és a Gazprom kútjainál pedig 9,57 bani. Az intézkedés 15 napig van érvényben, de szükség esetén meghosszabbítható. A kormány illetékeseinek számításai szerint 50 liter üzemanyag tankolásakor az autósok 34 lejt takarítanak meg az adócsökkentésnek köszönhetően. Feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra Viradóra, Románia légterében, közölte Martin O'Donnell, amerikai ezredes, a NATO szövetséges műveleti parancsnoksága főhadiszállásának szóvivője a Reuters hírügynökséggel. Az incidens részleteit még vizsgálják, de a drón orosznak tűnik, mondta a NATO illetékese. O'Donnell hangsúlyozta, hogy az Észak-Atlanti Szövetség folyamatos készenlétben áll, és kész megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben. A román légtérbe engedély nélkül behatoló pilóta nélküli repülőeszközt két légtérrendészeti feladatot ellátó spanyol F-18-as vadászgép semmisítette meg. Idén ez volt a negyedik drón, amelyet Románia felett lőttek, emlékeztetett a Reuters. Rádu Miruca ügyvivővédelmi miniszter tegnap a Facebookon közölte, hogy két spanyol F-18-as vadászgép lelőtt egy engedély nélkül a román légtérbe behatoló drón Kalac megyében. A tárca vezető bejegyzése szerint a pilóta nélküli repülőeszközt 4 óra 44 perckor észlelték, amikor Galactól 24 kilométerre északra belépett a román légtérbe. A drónt 5 óra 1 perckor lőtték le Baleny és Kudábi települések között egy lakatlan térségben. Drágos Puszláru szerint a pedagógusok jövő szeptembertől jelentős bérnövekedésre számíthatnak, ha minden érintett elfogadja a bértörvényt. A bértörvényben előírt új bértáblázat 2027. szeptember 1-től léphet hatályba az oktatásban, és jelentős jövedelem növekedést hozna a pedagógusok számára, jelentette ki Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárca vezető szombaton este a B1 TV-nek nyilatkozott a pedagógusi bérekről. Állítása szerint sikerült olyan megoldást találni, amelynek köszönhetően a költségvetési terhet több évre lehet elosztani, anélkül, hogy olyan ígéreteket tennének, amelyek finanszírozása nem biztosított. Arra a kérdésre, hogy honnan származik a pénz a tanárok jövedelmének emelésére egy körülbelül 12 milliárd lej összegű költségvetés mellett, Puszláru elmagyarázta, hogy a megoldás azon alapul, hogy az új bértáblázatot az iskolai tanév kezdetétől vezetnék be, nem pedig január 1-től. A szeptemberi bevezetés így korlátozná az első év költségvetési hatását, míg a béremelések teljes hatása később lenne érzékelhető. Lehűl az idő ma estétől, holnap pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint 40-50, helyenként 50-60 km/h széllökések várhatók holnapra Viradóra, főleg a nyugati ország részben, a holnapi nap folyamán pedig Románia területének jelentős részén. Ma éjjel a bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Nyugat-Erdélyben, holnap pedig Erdély nagy részén, Moldvában és a hegyekben is villámlással és 50 km/h széllökésekkel kísért záporok várhatók. Elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 liter négyzetméterenként. Holnap jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken, 19-28 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek Moldva északi részén várhatók. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma túlnyomóan felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert az Úr szereti a jogosságot. Zsoltárok könyve 37. részének 28. verse.

Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunk 2025. július 17-ai ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Lukács evangéliuma 5. fejezetének 17-től 26-ig terjedő versei alapján áhítatott mond Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből 4 láb, 2 láb, 3 láb című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét a Lukács evangéliuma 5. fejezetének 17-től 26-ig terjedő verseiből olvasom. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galilea és Judea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt, ember, megbocsátattak a te bűneid. Erre az írástudók és farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Nagyon izgalmas ebben a történetben, hogy egy beteg embert gyógyulás céljával visznek Jézushoz, aki elsőre mégis bűnbocsánatot hirdet. Miért? Fennakadnak az őt hallgató farizeusok és írástudók is ezen a kérdésen. Túl nagy dolog bűnbocsánatot hirdetni. Gyógyítani talán még tudnak mások is, tudunk mi is olykor egymáson így úgy segíteni, de a bűneinket, egymás bűnét saját magunkért sem tudjuk feloldani. Azt csak Isten teheti meg. Arany János Ágnes asszony című balladájában is ott van ez az asszony, aki csak mossa-mossa szégyenít bűnét a patakba, de nem lesz tiszta soha. Nem tudjuk magunkat sem, egymást sem feloldozni. Néha egy életen át cipeljük a szennyesünket. Így. A Szentírásnak viszont nagyon komoly üzenete, hogy az elsődleges gond az emberrel az a bűn. Akkor is, hogyha ma próbáljuk ezt árnyalni. Hibákról beszélünk, terhekről, rossz döntésekről, pedig a bűn sokszor olyan, mint egy lavina, ami bekerült a rendszerbe, és ami sok mindent elrontott. Legfőképpen az Istennel való kapcsolatunkat. És azt tapasztalja az ember már a kezdetektől fogva, hogy a bűn következtében mindig ott van egy rettenetes magunkra maradottság. A szégyen és a bűn kiváló szigetelő anyag. Maximálisan el tud bennünket szakítani, zárni, Istentől és egymástól is. Hányszor szigetel el az, amit tettél, vagy tettek ellened, amiről nem lehet beszélni, amivel igazán belül magadra maradtál, mert nincs feloldás és nincs megoldás. A bűn, amit nem tudunk kikerülni, a történetünk része lesz. Mert eljön egy pont, ahol elfárad a szeretet, a türelem, a hűség, a becsület, mert ezek is ilyen kopó alkatrészek. Minél többször, vagy minél nagyobb terhelésnek vannak kitéve, annál nehezebb ezekben megállni egyedül. De Jézus azért jött, hogy kimentse az embert ebből az elrontott rendszerből. Van hatalma megbocsátani bűneidet, mert végsősoron rajta csattant, mert magára vette. Ő is belekeveredik a mi piszkos ügyeinkbe, a csalásainkba, a hazugságainkba, ronda szavainkba, tetteinkbe, amiket mi nagyon gondosan dugdosunk, mosunk, azt ő magára vállalja. És neki van igazán hatalma megbontani a bűnnek és a magunkra maradottságnak a szigetelését, a szégyenünkét, mert csak ő az, aki azt tudja mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid. A bűn lebénít, a gyógyítás erőt ad arra, hogy újra felállj. Amikor a bénultságainkba ütközünk,
ássunk egy kicsit mélyebbre. Mert lehet, hogy rendezni kell, bocsánatot kell kérni, és akkor találjuk meg a gyógyulást, amire olyan régóta vártunk. Amen. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te nem kívülről nézed az életünket, hanem ott vagy velünk együtt minden vívódásunkban, látod minden bűnünket, bénultságunkat, tehetetlenségünket, és mégsem hagysz ezekbe bennünket magunkra. Áldott légy, hogy közel jössz és segítesz. Amen.

0: A Lukács evangéliuma 5. fejezetének a 17-től 26-ig terjedő versei alapján áhítatot mondott Hajdó Tímea, a kendilónai református egyházközség lelki pásztora. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a 4 láb, 2 láb, 3 láb című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: Négy láb, 2 láb, 3 láb. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A 90. Zsoltár 12. verse. Ennél az igénél gondoljunk a régi egyiptomiak idejéből származó híres találós kérdésekre, amelyek ugyancsak ezt az igazságot tárják elénk. Felteszik például ezt a kérdést. Mi az? Reggel 4 lábon jár, délben 2 lábon jár, este pedig 3 lábon. Nos, ez az ember. Ez a 3 napszak az ember életének 3 fő szakaszát írja le. A reggel ebben az esetben életünk reggelit jelenti, amikor egy gyermek még kicsi, 4 kézláb mászik, vagyis 2 kezén és 2 térdén. A dél az ember életének csúcspontja, amikor az ember fiatal, erős és egészséges, és szilárdan megáll a maga lábán. 2 lábon jár. Az este életünk alkonyára utal, amikor az erőnk már megfogyatkozik, és az öregedő embernek botra támaszkodva kell járnia. Ez a találós kérdés nagyon mélyen szántó, és rámutat arra, hogyan töltjük rövid életünket a földön. Aki még fiatal, azelőtt ott áll az élet, és még nagyon sokat tehet üdvözítőjéért. Még az élet delén is évek vannak az ember előtt, amikor munkálkodhat az Úr Jézusért és az ő ügyéért. Amikor azonban az ember idősebb lesz és eléri a nyugdíjas kort, talán nagymama vagy nagypapa lett, akkor mindenki észreveszi, hogy milyen gyorsan elteltek az évek. Az erő elfogyott, és már nincs sok idő a földön. Ezért Isten gyermekeiként használjuk ki az időt, és életünket szenteljük egészen az Úr Jézusnak.
0: Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a 4 láb, 2 láb, 3 láb című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunk 2025. július 17-ei ismétlését hallgathatták meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, akik most csatlakoztak be augusztus 17-én, hétfő reggel ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Charles Eisenstein amerikai aktivista tollából származik, és így hangzik. Ahhoz, hogy igazán gazdagok lehessünk, korlátlan urai kell legyünk a saját időnknek. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Tízlej alá csökkent a gázolaj ára. A NATO szóvivő szerint feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra Viradóra Románia légterében. A miniszter szerint visszautasíthatatlan ajánlatot sikerült kidolgozni a pedagógusi béremeléseket illetően. Eső, viharok és lehűlés várható holnap országszerte. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap reggel az üzemanyagok literenkénti ára 68-74 banival mérséklődött. 20%-kal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a kormány, az intézkedés tegnap lépett életbe. Mivel Romániában az üzemanyagok esetében a jövedéki adó után is kell áfát fizetni, az adócsökkentés közvetlenül is közvetve is lefelé mozdította az árakat, a legtöbb kúthálózatnál literenként 68 banival, az egyiknél pedig 74-jel, írja az ekonomika.net. A normál gázolaj a Petrom a legolcsóbb, 9,99 baniba kerül. A többi nagy forgalmazónál, bár olcsóbb lett, továbbra is 10 lejnél többe kerül ez a fajta üzemanyag. A normál benzinliterje ugyancsak a Petromnál a legolcsóbb, 9,51 bani, a Szokárnál 9,54 bani, a Rompetrolnál 9,55 bani, az OMV, a MOL, a Lukoil és a Gazprom kutyainál pedig 9,57 bani. Feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra Viradóra Románia légterében, közölte Martin O'Donnell, amerikai ezredes, a NATO szövetséges műveleti parancsnoksága főhadiszállásának szóvivője a Reuters hírügynökséggel. Az incidens részleteit még vizsgálják, de a drón orosznak tűnik, mondta a NATO illetékese. O'Donnell hangsúlyozta, hogy az Észak-Atlanti Szövetség folyamatos készenlétben áll, és kész megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben. A román légtérbe engedély nélkül behatoló pilóta nélküli repülőeszközt két légtérrendészeti feladatot ellátó spanyol F-18-as vadászgép semmisítette meg. Idén ez volt a negyedik drón, amelyet Románia felett lőttek. Drágos Puszláru szerint a pedagógusok jövő szeptembertől jelentős bérnövekedésre számíthatnak, ha minden érintett elfogadja a bértörvényt. A bértörvényben előírt új bértáblázat 2027. szeptember 1-től léphet hatályba az oktatásban, és jelentős jövedelem növekedést hozna a pedagógusok számára, jelentette ki Drágos Puszláru, ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szombaton este a B1 TV-nek nyilatkozott a pedagógusi bérekről. Állítása szerint sikerült olyan megoldást találni, amelynek köszönhetően a költségvetési terhet több évre lehet elosztani, anélkül, hogy olyan ígéreteket tennének, amelyek finanszírozása nem biztosított. Lehűl az idő ma estétől, holnap pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. Ma éjjel a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Nyugat-Erdélyben, holnap pedig Erdély nagy részén, Moldvában és a hegyekben is villámlással és 50 km/órás széllökésekkel kísért záporok várhatók. Elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 liter négyzetméterenként. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma túlnyomóan felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben aktuális összeállításunk következik. Amelynek mai témája a református programok a 17. Kolozsvári Magyar Napokon. Református programokkal is várja az érdeklődőket a 17. Kolozsvári Magyar Napok. Augusztus 19-én a Kolozsvári Református Egyházmegye tart nyílt napot, amely a Hídelvei Református templomban veszi kezdetét. A tevékenységeken pedig az udvaron és a gyülekezeti házban lehet részt venni. Az alkalomról Gáspár Károly lelkipásztor számolt be. Ugyancsak augusztus 19-én nyitja meg kapuit a Refo udvar is a Kolozsvári Herepei ház udvarán, amely egészen vasárnapig várja az érdeklődőket. A programról Apetroa Lukász, az IKE ügyvezető igazgatója beszélt. A riporter Pilvát Kincső.
3: Református programokkal is várja az érdeklődőket a 17. Kolozsvári Magyar Napok. A Kolozsvári Református Egyházmegye augusztus 19-én tart nyílt napot, amely a Hídelvei templomban kezdődik, majd az udvaron is a gyülekezeti otthonban folytatódik. A nyílt napról Gáspár Károly lelkipásztor számolt be.
4: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitói záró áhítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor, amely számos programokat biztosít. Mindegyik sátor 11-től, tehát az állított zárásától egészen 4 óráig a bogrács gulyásozásig működik. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki betoppan egyházmegyén belül és kívül gyülekezetekből, ki egy kicsit érdeklődni szeretne, hogy milyen a református egyházi élet. Ami különlegesség, hogy ebben az évben is 2 nagyon érdekes előadást szervezünk. Az első az a Mohácsok, kapcsolatos, ugye kereken 500 éve történt ez a történelmi esemény. Lovagrendnek a bemutatásával nagyon érdekes előadást hallgathatunk meg. A második pedig Nagy Imre fiatalok, tanulók motiválása és teljesítmény növeléséről fog szólni. És nyilván, hogy a lényeg az, hogy jelen lenni, megismerni, beszélgetni, talán ez az, ami igazán maradandó egy ilyen nyílt napon. Várunk tehát mindenkit szeretettel, nyitottan, ahogy nyílt napnak is nevezik, és nyilván nagy szeretettel várjuk, hogy kapcsolódjanak be minél többen. A Hídelvei templomban kezdődik, továbbá pedig a templom mellett lévő gyülekezeti teremben folytatódnak az előadások, és közvetlenül a Hídelvei Egyházközség hátsó udvara az egyben a Kolozsvári Református Kollégium szakiskolának az udvara, ezek azok a terek, ahol zajlanak az események. Hát pontosan ez a Hórja út 51-53-as szám, és oda várunk mindenkit szeretettel.
3: Emellett idén is színes programokkal várja az érdeklődőket a Refo udvar, a Kolozsvári Herepei ház udvarán, amely ugyancsak 19-én nyitja meg kapuit. A Refo udvar programjáról Apatre Lukász, az IKE ügyvezető igazgatója beszélt. Idén is színes programkínálattal várja a magyar napozókat a Refo udvar. Mi ennek a hagyománya, illetve idén mivel készültetek?
5: A Refo sátor története 2017-ben kezdődött, a reformációnak az 500. emlékévében. Akkor a Farkas utcai templom előtti téren került megszervezésre, és akkor 2023-ban, amikor a belvárosi református egyházközségnek az óparókiája felújításra került, és IKE központként kezdett működni. Akkortól számítva itt az udvarra költözött át a refó sátor, és átalakult refó udvarrá, ezt a megnevezést kapta. Ilyen formában már 9 éve van hagyománya a refó udvarnak. A programnak a felépítését az idei évben azt úgy kell elképzelni, hogy a reggelek folyamán áhítatok, napközben különböző kerekasztal beszélgetések kerülnek megszervezésre. Fontos kiemelni azt, hogy a kolozsvári magyar napoknak az idei témája, mottója a tárt kapukkal, és ezt a témát próbáltuk egy kicsit mi is beleépíteni a programba. Szerdától vasárnapig kerül megszervezésre a refúdvar a kolozsvári magyar napok alatt. A megnyitója szerdán lesz, a későbbiekben kerül sor, a díszteremben sorra kerülő kiállításnak a megnyitójára is, amelynek a címe Kopogtatok, kopogtatók, tehát a kopogtatókról készült fényképeknek a kiállítása lesz, ilyen formában is kapcsolódva a témához, és ezen kívül pedig esténként dicsőítésekre, illetve koncertekre fog sor kerülni. Néhány program, amit ki szeretnék emelni a teljesség igénye nélkül, a csütörtöki nap folyamán most már hagyománnyá vált, hogy minden évben panelbeszélgetésre kerül sor a püspök úrral. Ennek az idei címe tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Szintén csütörtökön az esti órákban Marosán Csabának lesz egy előadása Dzsida Jenő életéről. Pénteken most már szintén egy hagyomány, hogy 2 évvel ezelőtt egy beszélgetésre került sor édesanyákkal, tavaly édesapákkal, illetve idén pedig a gyerekeket hívtuk, amelynek a címe, hogy most mi beszélünk, fiatalok a szülőkről, otthonról, jövőről. A szombati nap folyamán egy könyvemutatóra fog sor kerülni, Viski András Illegalisták című könyvét fogja bemutatni, illetve szintén szombaton vendégünk lesz dr. Schlegel Ádám, aki a Hunor őrprogramnak a kutatásfejlesztési specialistája. A vasárnapi napon pedig most már szintén hagyománnyá vált az ökumenikus ifjúsági istentisztelet, amely idén a Piarista templomban kerül megszervezésre. Ezen kívül kiemelném a koncerteket, az idei évben a Bőröndös, a Katlan, a Fan Corporation, az Ében, illetve Dénes Dorottya és Dénes Előd lesznek a vendégeink, illetve a különböző kerekasztal beszélgetések és a programok mellett néhány állandó programra is sor kerül. Egész nap várja a vendégeket a Refo Café és az IKE közreműködésével szervezett kávéház, egész nap látogatható az óparókiának a díszterme, szintén egész nap látogatható az udvaron elhelyezett imaösvény, amely idén 100 éves kolozsvári fikének a munkatársai közreműködésével valósul meg. Itt megemlíteném azt, hogy az idei évben ünnepeljük a kolozsvári fikének a 100 éves alapítását, ezért egy kicsit ez is része lesz a programnak, a reggeli áhítatokon a fikeband fog zenélni, valamint az imaösvény is a fike szervezésében valósul meg. Az Erdély Református Sajtóközpont közreműködésével kerül sor a könyvására, valamint a Diakónia Keresztény Alapítvány közreműködésével az egészségsarokra, ahol lehetőség lesz vérnyomásmérésre, vércukor szintmérésre.
3: És ki állnak az egész program mögött, ki a szervezőcsapat?
5: A Refo udvar szervezőcsapata körülbelül 15 főből áll. Az érdekessége, hogy az Erdély Református Egyházkerülethez tartozó különböző szervezetekkel közösen szervezzük. Részese a Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdély Református Egyházkerület, az Erdély Református Sajtóközpont, valamint az Erdély Református Egyházkerületnek az Ifjúsági Szövetsége, az IKE. A szervezőcsapat mellett még a helyszínen önkéntesekkel is dolgozunk.
2: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták, ahol Pilbát Kincső, Gáspár Károly lelkipásztorral és Apetruhá Lukásszal beszélgetett. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Albert Mária tolmácsol a kedves hallgatóknak.

Mai áhítatunk címe Egyenes vonal. Egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 14. verse.

Ma Mary Newman, Georgiában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Főiskolás koromban egy erdőben dolgoztam. Az volt a feladatom, hogy nagy precizitással közel egyforma nagyságú területeket jelöljek ki, ahol rovartani kutatásokat végeztek. Az erdőben viszont szinte lehetetlen egyenes vonalban haladni. Valami mindig útban van. Egy fa, bokor, szikla vagy egyéb akadály. A legjobb módszer, ha iránytű segítségével betájolunk egy egyenes vonalat a tájba. Ezután az irányvonal mentén kiválasztunk egy jól látható, a növényzetből kiemelkedő fát. Előre haladva folyamatosan ellenőrizzük, egyenes vonalban haladunk-e. Ha meg kell kerülnünk egy akadályt, a cél a fa segítségével újra tájolhatjuk magunkat. Leki utam az erdőben való egyenes járásra emlékeztet. Eltéríthet az egyenes útról sokféle élvezetes, érdekes látvány vagy hang. Mindenütt vannak akadályok. Ha nem vagyok óvatos, el is eshetek. Néha-néha akár el is tűnhet szemem elől a cél. Ám nem kell félnem, hogy eltévedek, mert Isten velem van. Régi életemnek hátat fordítottam. A Biblia az iránytűm, amely mutatja az utat. Az imádság segít, hogy Jézusra nézek és felé haladjak.

imádkozva és Bibliát tanulmányozva szemeimet folyamatosan Jézusra emelem. Vaj ezt Mary Newman, Georgiában, Egyesült Államokban élő testvérünk, kinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik a szabadban dolgoznak.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: agyomat égjen. Majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom, hol is a cél, és folytatom.

Az elmúlt percekben a Follow the Flow anyám mondta és maradok távol című zeneszámai szóltak. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Ungvári Szende kolléganőm számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre, illetve sok más érdekességre számíthatnak. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom hallgatóinktól, ami Charles Eisenstein amerikai aktivista tollából származik, és így hangzik. Ahhoz, hogy igazán gazdagok lehessünk, korlátlan urai kell legyünk a saját időnknek. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Áldott napot kívánok. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: 7 órától 15 óráig sugározzuk. 7 órától 15 óráig sugározzuk. 7 órától
2: 68-74 banival mérséklődött. 20%-kal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a kormány, az intézkedés tegnap lépett életbe. Mivel Romániában az üzemanyagok esetében a jövedéki adó után is kell áfát fizetni, az adócsökkentés közvetlenül is közvetve is lefelé mozdította az árakat, a legtöbb kúthálózatnál literenként 68 banival, az egyiknél pedig 74-jel, írja az ekonomika.net. A normál gázolaj a Petromnál a legolcsóbb, 9,99 baniba kerül. A többi nagy forgalmazónál, bár olcsóbb lett, továbbra is 10 lejnél többe kerül ez a fajta üzemanyag. A Lukoilnál 10,88 banit kérnek érte. A MOL, az OMV, a Gazprom és a Rompetrol 10,5 baniért árulja a normál dízelt, a Szokár pedig 10,1 baniért. A normál benzinliterje ugyancsak a Petromnál a legolcsóbb, 9,51 bani, a Szokárnál 9,54 bani, a Rompetrolnál 9,55 bani, az OMV, a MOL, a Lukoil és a Gazprom kútjainál pedig 9,57 bani. Az intézkedés 15 napig van érvényben, de szükség esetén meghosszabbítható. A kormány illetékeseinek számításai szerint 50 liter üzemanyagtankolásakor az autósok 34 lejt takarítanak meg az adócsökkentésnek köszönhetően. Feltehetően orosz dront lőttek le tegnapra víradóra Románia légterében, közölte Martin O'Donnell, amerikai ezredes, a NATO szövetséges műveleti parancsnoksága főhadiszállásának szóvivője a Reuters hírügynökséggel. Az incidens részleteit még vizsgálják, de a drón orosznak tűnik, mondta a NATO illetékese. O'Donnell hangsúlyozta, hogy az Észak-Atlanti Szövetség folyamatos készenlétben áll, és kész megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben. A román légtérbe engedély nélkül behatoló pilóta nélküli repülőeszközt két légtérrendészeti feladatot ellátó spanyol F-18-as vadászgép semmisítette meg. Idén ez volt a negyedik drón, amelyet Románia felett lőttek, emlékeztetett a Reuters. Rádu Miruca ügyvivő védelmi miniszter tegnap a Facebookon közölte, hogy két spanyol F-18-as vadászgép lelőtt egy engedély nélkül a román légtérbe behatoló drón Kalac megyében. A tárca vezető bejegyzése szerint a pilóta nélküli repülőeszközt 4 óra 44 perckor észlelték, amikor Galactól 24 kilométerre északra belépett a román légtérbe. A drónt 5 óra 1 perckor lőtték le Balány és Kudábi települések között egy lakatlan térségben. Drágos Puszláru szerint a pedagógusok jövő szeptembertől jelentős bérnövekedésre számíthatnak, ha minden érintett elfogadja a bértörvényt. A bértörvényben előírt új bértáblázat 2027. szeptember 1-től léphet hatályba az oktatásban, és jelentős jövedelem növekedést hozna a pedagógusok számára, jelentette ki Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárca vezető szombaton este a B1 TV-nek nyilatkozott a pedagógusi bérekről. Állítása szerint sikerült olyan megoldást találni, amelynek köszönhetően a költségvetési terhet több évre lehet elosztani, anélkül, hogy olyan ígéreteket tennének, amelyek finanszírozása nem biztosított. Arra a kérdésre, hogy honnan származik a pénz a tanárok jövedelmének emelésére egy körülbelül 12 milliárd lej összegű költségvetés mellett, Puszláru elmagyarázta, hogy a megoldás azon alapul, hogy az új bértáblázatot az iskolai tanév kezdetétől vezetnék be, nem pedig január 1-től. A szeptemberi bevezetés így korlátozná az első év költségvetési hatását, míg a béremelések teljes hatása később lenne érzékelhető. Lehűl az idő ma estétől, holnap pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint 40-50, helyenként 50-60 km/órás széllökések várhatók holnapra viradóra, főleg a nyugati ország részben, a holnapi nap folyamán pedig Románia területének jelentős részén. Ma éjjel a bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Nyugat-Erdélyben, holnap pedig Erdély nagy részén, Moldvában és a hegyekben is villámlással és 50 km/órás széllökésekkel kísért záporok várhatók. Elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 liter négyzetméterenként. Holnap jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken, 19-28 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek Moldva északi részén várhatók. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma túlnyomóan felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír!

mert az Úr szereti a jogosságot. Zsoltárok könyve 37. részének 28. verse.

Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren. Felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes hétvégét szervezett a Beregszászi Református gyülekezet.
1: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy régi időkben a presbitériummal elvonultunk idő közönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot.
0: Ismét tartós jó hangulat és színvonalas programok voltak a 11. Mérai Világzenei Csűrfesztiválon.
2: Az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk, nem csak táncos társak, hanem nagyon régi barátságok fűznek minket össze, táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymással, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
0: A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság.
3: Pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszki Miklós, ő mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben.
0: Mezei Karsa énekes, a Káva zenekar nagybőgőse.
4: Most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szentkirályon, most ugye, vagy a városban, a Hagyományok házánál sok foglalkozás, Magyar Napokon is biztos, hogy Kallus 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok háza, vagy a Kallus megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül, gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak.

0: Kárpátalja. Presbiteri csendes hétvégét szervezett a beregszászi református gyülekezet a Dédai tó partján. A többnapos alkalom lehetőséget adott a gyülekezet presbitereinek arra, hogy kiszakadjanak a mindennapokból, elcsendesedjenek, feltöltődjenek és közösségben töltsenek időt. Hogy mit jelent számukra ez a közös hétvége, milyen gondolatokkal és tapasztalatokkal gazdagodtak, arról elsőként a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztorát, Tarackközi Ferencet, majd a gyülekezet fő gondnokát, Birta Jánost, valamint Rubec Norbert, presbitert hallhatják. Aki kérdez, Barta Miklós.
1: Hol tartották meg a rendezvényt? Miért tartották pont most, vagy az időzítés miatt? Néhány szót erről a rendezvényről.
2: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot. Viszont nem kell arról beszélni, hogy milyen külső körülmények vesznek bennünket körül, idestova most már 6.-8. éve, Covid, utána a háború, és ez teljesen így elhalványult, és utána erről beszéltem, akkor ilyen alulról jövő kezdeményezés presbitériumban egy néhányan mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha most is szerveznénk ilyet, és ennek apropóján úgy éreztem, hogy ez valóban egy Istentől kapott indítatás, és akkor átgondoltuk, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni. Megkerestük először a Nagycsaládos Egyesületet, hogy elkérhetjük-e tőlük a parcellát a Dédai tó partján, és mivel pozitív volt a viszony, ezért megkaptuk, ebből kifolyólag oda tudtuk szervezni a presbiteri hétvégét. Ezúton is természetesen nagyon köszönjük a Nagycsaládos Egyesület vezetőségének, hogy ez hozzájárult, és elkezdődött a szerveződés, átgondoltuk, hogy mire is tennénk a hangsúlyt, és az fogalmazódott meg, hogy egyrészt mindaz, ami mindenkinek az életét terheli, a fáradtság, a megfásultság, az aggodalom, tehát hogy erre próbáljunk először egy testi választ adni, miszerint tópartján pihenni, együtt lenni, jól érezni magunkat, jókat enni. Másik oldala pedig az, hogy lelkileg egy kicsit feltöltődni, ennek megfelelően igyekeztünk olyan témákat keresni, amelyek lelkileg erősítették az embereket. Például a szív, az első téma az volt, hogy mikor a szív elfárad, a következő téma az volt, amikor a lélek meggyengül, avagy a reménység mikor megkopik, és aztán a megújulás kérdése volt, és így azt gondolom, hogy először arra kerestük a választ, hogy milyen állapotban vagyunk, és aztán, hogy ebből hogyan lehet felállni, hogyan lehet megerősödni, és új erővel neki kezdeni a mindennapi életnek. Ugyanakkor az is színesítette az egész alkalmat, hogy most nem csak a presbitériummal voltunk, hanem presbiter családokkal, így az a idestova 60-65 ember, ebből 25 gyerek volt, és ez egészen mássá színesítette az egész alkalmat. Gyerekeknek külön program, illetve felnőttekkel előadások, beszélgetések, és ezúton szeretném megköszönni a Beregi Református Egyházmegyének, az Esperesének, Tóth Lászlónak a szolgálatát, Nagy Szabolcsnak, a Jánosi gyülekezet lelkészének, ők jöttek előadást tartani. És aztán estére mindig evangelizáció volt, és ezek segítettek abban, hogy kicsit feltöltődjünk, megerősödjünk.
1: Mint korábban már jeleztem és ma említettem, ugye új tagokkal is bővült a presbitérium. Mennyire gondolja azt, hogy az ő életükben, és ez egy változás, már mint úgy értve, hogy presbiterek lettek, részt tudtak venni ezeken, és persze az is kíváncsi lennék, hogy mennyire voltak aktívak ők ezeken a napokon.
2: Hát ugye ez mindig úgy szokott lenni, hogy aki valami újat kezd, az mindig aktívabb. Tehát a kezdeményezés is az új presbiterektől jött, és természetesen nagyon-nagyon nyitottak voltak, és a visszajelzésekből, meg a megtapasztalásaimból én azt mondhatom, hogy szerintem nagyon-nagyon jól érezték magukat. Az éjszakai beszélgetések valóban, tehát azok a közvetlen beszélgetések, azok szintén egy csodálatos színe az egész alkalomnak. Természetesen ilyenkor az ember meg is fárad, és másnap reggel kicsit nehezebb, de nem voltunk időhöz kötve, és amikor egy kicsit csúsztunk, az nem volt gond. De aztán, mivel ott volt a tó, tehát a víz mindig felfrissített, amikor már kicsit lankadt a figyelem, és akkor megint neki tudtunk ugrani, neki tudtunk vágni, és így én azt gondolom, az ő számukra is ez egy nagyon erősítő, bátorító volt. Hiszem azt, hogy most egy újabb lendülettel ugrunk neki annak, ami itt Beregszászban, a mi látókörünkben van, közösségünkben van.
3: Nagy szeretettel üdvözlöm én is a tisztelt rádióhallgatókat. Valóban egy olyan esemény zajlott a hétvégén, presbiter családok találkozója, kirándulása. Régebben a gyülekezet gyakorolta ezt, a presbiter családok mindig elmentek, vagy a presbiterek mindig elmentek egy ilyen összekovácsoló hétvégére. Ez egy kicsit más volt valóban, mert gyerekekkel, családokkal együtt kirándultunk. A Dédai tóparton egy sátorozós hétvége volt, ahol együtt főztünk, együtt pihentünk, együtt napoztunk, együtt fürödtünk, és megismerhettük az újonnan megválasztott presbiterek családjait is. Közelebb kerülhettünk egymáshoz. Nagyon fontosnak tartom, mert hát ha egy gyülekezetben vagyunk, egy szolgálatban állunk, Isten szolgálatában, akkor tudjuk, hogy kikkel vagyunk együtt, ha gondunk van, ha nehézségünk támad, kikre támaszkodhatunk ebben az ügyben, abban az ügyben. Ezért szervezte a vezetőség Taraszkozi Ferenc tiszteletes ezt a hétvégét, és én úgy gondolom, hogy valóban nagyon hatásos volt az én számomra legalábbis az, mert voltak olyan beszélgetéseim, amikor közelebb hoztak egy-egy presbiterhez.
4: Mennyire másképpen kezelte akkor, és mennyire másképpen kezelte most ezt a helyzetet? Érződött egy kicsit azért az, hogy egy másik pozícióban van?
3: Hát picit úgy gondolom, hogy nagyobb a felelősség. Hát gondnokként a vezető lelkészünknek a jobb keze kell, hogy legyek. Addig voltam, most értsék jól a csak presbitert, hogy addig egy presbiter voltam a 24 között, most pedig ott kell, hogy legyek a vezető lelkészem és a presbiterek között, hogy összhangot teremtsek. Így látom ezt most. A fő feladatunk, hogy beleszóljak, a fő feladatunk az, hogy ahogy egyszer meg is fogalmaztuk a régebbi presbiterekkel, hogy egy ember is el ne vesszen. Ezt tekintjük fő feladatunknak.
4: És hogyha már ezt a gondolatmenetet folytatva, azért már eltelt néhány hónap, mióta ebben a pozícióban vagyunk. Mi az, amit úgy most már úgy ki szeretne emelni, mi az, amit ugye el szeretne mondani? Rengeteg sok közös munka zajlik ezt látni. Viszont vannak olyan dolgok is szerintem, ami ne talán, ha lehet ilyenekről beszélni most. Mik azok a fő feladatok 2026 nyarán? Mik azok a fő feladatok, amit most még azért ebben az évben úgy megtervezett, amit végbe szeretnének vinni? Néhány szót erről.
3: Nagyon sok minden már a nyáron megtörtént, a táborok megvoltak. Most még az, ami egy fő feladat, amire koncentrálunk, ez a villámtöltés. Nagy ifjúsági összejövetel, összegyülekedés, ahol tavalyi évre visszatekintve voltak megtérések, voltak gyerekek jöttek, csatlakoztak. Úgy gondolom, hogy ez most is nagyon fontos, hogy meglegyen szervezve. Ehhez nagyon sokat tud hozzátenni a presbitérium munkájával, szolgálatával, hogy ez gördülékenyen menjen, zajlódjon majd le.
4: Hogy élted meg? Mi az, amit hazavittél magaddal? Néhány szót erről az alkalomról.
5: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! 2025 végén lettem első körben úgymond megválasztott presbiternek, és ez a hétvége nekem annyit jelentett, ugyebár ezt tudni illik, hogy azt hiszem 7-8 éve nem volt ilyen presbiter családos alkalom itt a Beregszászi Református Gyülekezetben, és most tiszteletes úr feldobta ezt a kérdést, hogy ha van rá igény, akkor meg szeretnénk tartani meg, hogyha összejön, és akkor erre a július vége, augusztus elejei 3 napra, 2 éjszakára került sor. Az időjárás az nagyon meleg volt, és családostól mentünk, én, a fiam és feleségem. Nagyon felemelő volt, kihívás volt, mert még fiam 6 éves lesz, de még sátorban nem aludt, nagyon várta, ő úgy nevezi, hogy táborozás. Azt hittük, hogy egy nap lesz kint alvás, és utána mennek haza, de végig voltak. Mind a 2 éjszaka ott aludtunk. Nagyon jók voltak az igei alkalmak, jó volt a közös elcsendesedés, közös dicsőítések, énekek, amit ott ismerkedések, akik nem ismerték egymást, jobban megismerhették egymást. Jók voltak a programok, nagyon érdekes volt, amit szombaton Gogola István magával hozott, ilyen csapatépítő, ismerkedő játékok voltak. Nagyon meleg volt, aki nem figyelt oda magára, le is égett rendesen. A víz is jó hőmérsékletű volt.
4: Tudom azt is, hogy valóban, ahogy említetted, nem csak test, hanem lelki feltöltődésről is szólt a rendezvény. Azt is hallottam, hogy ilyen elvonult, csendes beszélgetések is voltak. Ha ne talán benned is felmerült, igaz, nem tudom, hogy mennyire voltak kérdések. Szerintem csak mindenki csak úgy figyelt és hallgatott, odafigyelve azok a rendezvényekre is, ne talán az idősebb vagy tapasztaltabb presbiterekre is. Te kaptál-e választ, ha nem is szóban, de fejben, arra az elhivatottságra, ahogy említetted 2025 eleje, és most már azért 2026 nyarát írunk, és azért már eltelt egy kis idő, amióta itt vagy, aktívan a nagy gyülekezetbe. Te kaptál-e olyan dolgokra választ, ismétlem, nem szóbelileg, nem élő embertől hallva ezt, amire úgy talán, amikor úgy készültetek a családdal, felmerült benned, voltak-e ilyen dolgok, amire azt mondod, hogy na, és úgy jöttetek az, hogy igen, megkaptam erre a választ?
5: Hát folyamatosan, amióta közelebb kerültem a gyülekezethez is, és Istenhez is, sok ilyen megtapasztalás van fentről, ami minél tovább, annál többet tapasztalok, és most is voltak olyan dolgok, amit úgymond tényleg hazavittem fáradtan, testileg, de lelkileg feltöltődve értünk haza, én azt tudom mondani.
4: Fiatalok, azok az emberek, akik ne talán majd ugyanúgy egy ilyen választás előtt lesznek majd, mint te, a te korodbeli emberek, akik ne talán a megtérés szélén vannak, és ne talán úgy érzik, hogy szeretnének közelebb kerülni Istenhez. Mi az az két-három mondatban, amit most megfogalmaznál?
5: Bátran vállalkozzanak, és Isten mindig úgy alakítja, hogy amire elhívott, arra készen fogsz állni, készen fognak állni.
0: Presbiteri csendes hétvégét szervezett a Beregszászi Református Gyülekezet, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A múlt hétvégén csütörtökön és vasárnap között ismét hangos volt Méra, ugyanis megszervezték a 11. világzenei csűrfesztivált. A szervezők számos színvonalas programmal várták a résztvevőket, akiknél végig kitartott a jókedv. A következőkben egy rövid összeállítást hallhatnak a csűrfesztiválról, ahol különböző témák kerültek előtérbe. Először Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. Ezt követően Vince Pistuka Hunort, a mérai cifra néptánc együttes táncosát kérdeztem a táncos közösség jelenlétéről és jelentőségéről Mérában. Végül, de nem utolsó sorban Balázs Botont önkéntessel hallhatnak egy rövid beszélgetést az idei csűrfesztiválról. A riporter Palkó Hanna.
1: Mi is pontosan a kalotaszegi párta, és miért olyan különleges?
2: Kalotaszegi pártát a leány a falvakban mindig konfirmálásra kapja. Ez a szüzesség jelképe és a fejét övező gyöngyös pánt gyakorlatilag. Miért különleges? Hát azért, mert gyakorlatilag ilyet máshol nem láthatunk. Ez a népművészetnek az egyik mesteri darabja. Gyönyörűen el van készítve, egy kiforrott, nagyon szép alkotás, és gyönyörűvé teszi a lányokat.
1: Honnan indult az ön érdeklődése a párták iránt? Az előadáson azt láttam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel beszél a pártákról. Honnan indult ez?
2: Sok évig néptáncoltam, és a néptánc kapcsán elkerültem Kalotaszegre, mert hát Kalotaszeg egy olyan ikonikus tájegység, amit látni kell minden táncosnak, és akkor már én gyöngyöt fűztem otthon Magyarországon, és maga a gyöngy az, ami megragadott itt. Természetesen a viselet is és a tánc is, de maga a gyöngy kultúra egy olyan hatalmas tárházát mutatta meg akár a technikai tudásnak, akár a díszítménymódnak, akár a mintakincsnek, amire én azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Szakirodalmakban nem volt felelhető ez a kincs, ez a mintakincs, ezért én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni, és más érdeklődők számára is hozzáférhetővé tenni.
1: Mit tudhattak meg azok, akik ellátogattak erre az előadásra, így nagy vonalakban, és voltak-e olyan érdekességek is, amelyeket kevesen ismernek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Számomra is volt a gyűjtés során olyan meglepő pillanat, meglepő információ, amit előtte nem tudtam. Egy ilyen gyűjtés, ez mindig tartogat meglepetéseket az ember számára. Láthattuk az előadásban, hogy már az 1900-as évek, 1800-as évek végén a pártáknak a gyöngyei, a párták már az archívképeken fellelhetőek, megtalálhatóak, tehát a viselet részei voltak. Én ezt először nem gondoltam, hogy ennyire régre nyúlik vissza a pártának a története. Azonban a szerencsére, mivel vannak archívképeink, illetve múzeumban őrzött tárgyaink, ezeket mind fel lehetett kutatni, be lehetett azonosítani. Az előadás gyakorlatilag a második kiadványnak a leírását tartalmazta, tehát az archív leírásoktól kezdve kezdtem el a pártáknak a történetét feldolgozni. Az évek során a falvakban történt változásokat mutattam be, illetve a mai napig viselt pártáknak a jellegzetességeit villantottam fel egy-két kép erejéig az előadásban. Erről is szól a kiadvány, de azt gondolom, hogy a kiadványban vannak olyan információk, ami a pártakészítőknek, akik autodidakta módon akár, vagy hozzáértőként szeretnének eredeti

0: pártát készíteni, nagy segítség lehet számukra.
1: Mennyi időbe telik elkészíteni egy ilyen gyöngyös pártát?
0: A párta készítő asszonyok, illetve a családjaik, akikkel interjút készítettem, azt mondták, hogy egy hónap alatt azért két párt el tudott készülni. Azért a mai világban munka mellett, illetve egyéb más elfoglaltság mellett azt gondolom, hogy ez egy bátor vállalás lenne. Én, ha én készítenék most egy pártát, azért 2-3 hónapot biztos, hogy szánnék rá. Azért a pontos elkészítés, meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva folyamatosan ehhez az ülőmunkához, ez a gyöngyfűzéshez, mert ez is igénybe veszi azért a hátat, a kezet, a szemet. Mindig időt kell hagyni a pihenésre, úgyhogy egy ilyen 2-3 hónap szerintem szükséges egy megfelelő párt elkészítéséhez.
1: Miért fontos, hogy egy olyan rendezvényen, mint a Méra Világzenei Csűrfesztivál ne csak a zenével, hanem a népviselettel is megismerkedhessenek a látogatók, mit gondol?
0: Hát a népművészet része elsősorban, tehát tárgyi anyanyelvünk, a viselet, az ékszer, hogyan viselték a tudást, tehát hogy ezt ugyanúgy a zene mellé, a tánc mellé hozzá kell tenni azoknak, akik ezekkel foglalkoznak, mert úgy lesz teljes. Tehát, hogy egy kalotaszegi táncot előadni olyan viseletben, ami nem ide jellemző, azt gondolom, hogy egy nagyon modern hozzáállás lehet. Azonban, hogyha tudjuk, hogy mik az idevaló minták, díszítmények, és úgy öltözünk fel, és úgy táncoljuk el, akkor egy sokkal autentikusabb élményt kaphat a néző.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. A következőkben Vince Pistoka Hunort kérdezem, aki a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosa. Szerinted mi az, ami összetartja a mérai táncos közösséget?
2: Hát az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk. Nem csak táncos társak, hanem nagyon régi barátságok fűznek minket össze táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymásra, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
1: A néptánc csoportnak van-e különös szerepe a fesztiválon? Ők is segítenek a szervezésben, vagy ők úgymond csak a fellépéssel, amit nem lehet csaknak nevezni?
2: Hát természetesen, hogyha bármiben tudunk segíteni, ugye Zoltánéknak, akkor segítünk. Legyen az egy kaláka munka, csűrnek a felújítása, vagy bárminek a megszerelése, ugye, mivel fesztivál előtt is már próbáltunk a színpadon, ugye, az előadásra, nagyon sokszor megjártuk, hogy egy pár léc eltörött, szóval időközben még azokat helyettesíteni kellett, hogy tudjunk próbálni, és ugye majd a fesztiválon fellépni, de mellette akármiben, amiben csak segíteni tudunk, ott vagyunk, nem vagyunk direkt módon szervezői, vagy önkéntesei, vagy segítői a fesztiválnak, de amiben csak tudunk, segítünk nekik.
1: A Mérai Cifra Lelkek című előadásotokon látszott, hogy mennyire igényesen meg lett tervezve és elő lett adva, és szeretném megkérdezni, hogy így a hallgatók is belelássanak, hogy körülbelül mennyit készültetek erre az előadásra, amíg ilyen szintű profizmussal elő tudtátok adni. Úgy látszott így külső szemlélőként, hogy ez már így a véretekben benne van, hogy mi miután jön.
2: Hát az egész projekt az nagyjából egy évvel ezelőtt indult, akkor született meg az ötlet, és akkor fogalmazódott meg, hogy ez meg fog történni. Mi nem azt jelenti, hogy egy éven keresztül erre próbáltunk és erre készültünk, hanem csak ugye akkor, amikor mindenkinek az idejéből kitelt, mert ugye nem vagyunk hivatásos együttes, hanem ezt önszorgalomból tesszük. És ugye az egy év alatt nagyon sok időnk van az előadásban, nagyon sokat próbáltunk, nagyon sok időt szántunk erre, mindenki amennyit csak tudott, és ez még csak a második előadásunk volt, szóval az első volt a előadásnak a bemutatója az operában, ezelőtt nagyjából egy hónappal. Szóval azt nem mondanám, hogy már a vérünkben van, majd esetleg a 14. előadás után, mert az év végéig 14 előadásunk lesz, azután talán majd mondhatjuk, de tény és való, hogy az elmúlt időszakban elég sokat próbáltunk és készültünk erre a fesztiválra, és érződött a csapaton az, hogy sokkal kényelmesebbek vagyunk már a koreográfiában.
1: Ez látszott is. Te hogy érzed magad, mint résztvevő akkor a fesztiválon, és félig ugye előadó is?
2: Én nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy volt olyan év, amikor kihagytam volna a fesztivált, már a kezdetek óta, hogyha igen, akkor is csak egy pár nappal. Én nagyon jól érzem magam, nagyon hangulatos, nagyon családias, nekem ugye legtöbb barátom itt van, a úgymond kis táncos családom is itt van, és velük érzem jól magam, velük tudok szórakozni, elengedni magam, szóval én ide mondhatom azt, hogy úgy járok, mint haza.
1: És egy utolsó kérdés, említetted, hogy mennyiszer részt vettél már ezen a fesztiválon. Szerinted, vagy te hogy látod, hogy mi az, ami visszahozza ide a résztvevőket évről évre? Én nagyon sok embertől hallottam, hogy már évek óta visszajárnak, akár külföldiek is.
2: Szerintem leginkább a helynek a varázsa az, ami megfogja az embereket, szóval ez az egész koncepció a csűrrel, és nem egy megszokott ilyen nagy fesztiválos hangulat, hanem ahogy már elmondtam az előbb is, egy ilyen családias kis hangulatot ad ez az egész csűr, és az egész fesztiválnak a helyszíne. Ugyanúgy, mint ahogy láthatjuk, nagyon sokan jönnek családdal, gyerekekkel, és persze a fellépők is, a programok. Zoltánék nagyon jól összerakják az egész fesztiválnak a programját, szóval valószínű, hogy emiatt is nagyon szeretik az emberek, de az, hogy kik járnak vissza igazából erre a fesztiválra, és ugye mondhatod, hogy nagyon sokan visszajárnak, személy szerint is nagyon sok emberrel van, amikor csak itt a fesztiválon találkozok, szóval van úgy, hogy évközben nem is látjuk egymást, de ez a fesztivál az a biztos pont, ahol mindig összegyűlünk, és akkor évről évre tudunk találkozni.
3: Az elmúlt percekben Vince Pistuka Hunorral, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosával beszélgettem a mérai táncos közösség jelenlétéről és jelentőségéről. A következőkben Balázs Botond önkéntest kérdezem a Méra Világzenei Csűrfesztivállal kapcsolatban.
1: A fesztivál igényes szervezése a részletekben is látszik. Mennyi munkátok van ebben, és mióta szervezitek az eseményt?
4: Szerdán érkeztek az önkéntesek, azelőtt persze a szűkebb szervezői csapat előszervez, és igazából mi csak tényleg a végső simításokat végezzük el a fesztivál elején, illetve hétfőn összepakoljuk a kellékeket, rendet csinálunk, és így adjuk át a fesztivál területét. Tehát az önkéntesi munka is lényegében a szervezést, illetően az utolsó simítások elvégzése, és inkább a fesztivál közbeni munka az, ami meghatározó.
1: A Mérai Fiatalság is besegít a szervezésbe?
4: Tudom, hogy idén nincsen helyi fiatal, de Erdély szerte, tehát tényleg Székelyföldtől Párciumig mindenhonnan jelentkeznek önkéntesek.
1: Milyen érzés úgymond szervezőként is részt venni ezen a fesztiválon? Neked, te hogy éled meg?
4: A fesztivál méretéből adódóan ez ugye egy kis családias, tehát nagyon családi az a hangulat, és az egész fesztivál szemlélete és a főszervezők szemlélete is lényegében abban merül ki, hogy ők egy olyan fesztivál szerettek volna szervezni, és mi is ebben segítkezünk, hogy ez megvalósuljon. Hát egy igényesebb, nem egy nagy tömegrendezvényt szeretnének kreálni ebből az egészből, hanem egy igényesebb kis jó hangulatú eseményt, és önkéntesként meg pontosan e véget nagyon jó látni a munkánk gyümölcsét, tehát nagyon jó részt venni, vagy kivennünk a részünket ebből az egészből, mert hogy így kicsit magunkénak is érezhetjük az egészet, illetve nem teher a munka, tehát egyikünknek sem, és azért nap végén érzi az ember, hogy dolgozott, viszont ki tudjuk venni a részünket a fesztivál ból is, és a fesztivál hangulatát, mint résztvevő is meg tudjuk tapasztalni önkéntesekként.
1: Mi az szerinted, ami évről évre visszahozza ide a résztvevőket Mérába?
4: Szerintem az, amit az előbb is elmondtam, hogy ez a családias közeg, maga a helyszín, az is szerintem nagyon igényesen lett létrehozva, és ide tényleg csak olyan ember jön el, akit érdekel a world music, akit érdekel a fesztiválnak a tematikája is, és én úgy gondolom, hogy ez egy igényesebb kört céloz meg. Ez egy kikötött szabály, hogy nem haladhatja meg az 1000 főt a fesztiválon résztvevők száma, és pontosan emiatt a méretéből adódóan a nem tömegrendezvény is, ez egyedisége az, ami visszahozza ide az embereket évről évre, és az, ami vonzóvá teszi.
5: A múlt hétvégén csütörtökön és vasárnap között ismét hangos volt Méra, ugyanis megszervezték a 11. Világzenei Csűrfesztivált.

Kárpátalja. A kárpátaljai dercen közösségi életében különleges helyet foglal el a derceni egyházi önkéntes tűzoltóság, amely nem csupán egy mentőszolgálat, hanem a hitből fakadó szolgálat élő példája. Az alakulat létrejöttének gondolata az

0: 1998-as és 2000-es pusztító árvizek idején fogalmazódott meg Zsukovszky Miklós református lelkipásztor szívében, aki közvetlenül tapasztalta meg az emberek kiszolgáltatottságát és szenvedését. A kezdeményezésből végül 2005-ben szervezett formában is létrejött az önkéntes tűzoltóság, amelynek célja kezdettől fogva az volt, hogy baj esetén gyors segítséget nyújtson, életeket és értékeket mentsen. Zsukovszky Miklós nem csak lelkipásztorként, hanem közösségépítőként is maradandót alkotott. Megszervezte és éveken át vezette az egységet, amely mára több tucat önkéntes szolgálatával működik, és a térség biztonságának meghatározó pillérévé vált. A derceni önkéntes tűzoltóság jelmondata is kifejezi küldetésüket. Istennek dicsőség, egymásnak segítség. A következőben az alakulatról Zsukovszky Annával, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgetünk.
1: A Derceni Önkéntes Tűzoltóság munkáját nem kell nagyon bemutatni, de mégis azért összegezve ritkán halljuk az elmúlt sok évnek a történetét. 98-as árvíz az, amely katalizátorként hatott a derceni közösségre, és amellett, hogy rengeteg élelmiszer szervezése, főzése zajlott, hogy azon munkatársakat etessék, akik gáton dolgoznak. Izgalmas összefogás volt, és ami gyakorlatilag máig megmarad. Ekkor indult el a Derceni Önkéntes Tűzoltóságnak a gondolata is, ha jól tudom.
2: Igen, igen, ez pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszky Miklós mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben. Még akkor visszaemlékezve emlékszem arra, hogy egy zsigulia volt akkor, és a zsiguliára rászerelt egy ilyen számítógéphez való kis hangfaldobozt, és azzal járta a falut, és még akkor diktafonra felvette egy bizonyos szöveget. Ezt kihangosítva toborozta össze az embereket, hogy akinek van lapátja, vagy bármilyen eszköze, amivel tudna segíteni a védekezésben, az jelenjen meg a parókián, és csatlakozzon ehhez a munkához. Úgyhogy az asszonyok a gyülekezetünkben összegyűlve, ők különböző élelmiszereket gyűjtöttek össze, ebédet főztek, a férfiak pedig csapatostól elindultak és próbáltak segíteni Botrágy és a környező településeken.
3: Mit jelent a derceni közösség számára, vagy a környék számára jelenleg a napjainkban ez az önkéntes tűzoltóságnak a működése?
2: Hát egyrészt ez biztonságérzetet ad magának a gyülekezetnek a számára és a derceni község számára, hiszen nem csak Dercen községnek vállaltuk a tűzbiztonságáért való felelést, hanem a környező településeken is. Ez most jelenleg 12 ezer embernek a tűzbiztonságának a biztosítását jelenti.
1: Óriási út az, amely az elmúlt évtizedekben mögöttetek van, tehát sok éven keresztül fiatal lányként is vonultál a csapattal. Kérlek, mesélj a legfontosabb lépcsőfokokról, az első gépjármű fecskendőről, mert ezt tudjuk a Dercénétől, hogy nem tűzoltó autó, hanem gépjármű fecskendő. Azért ma egy igen felszerelt csónakkal és egyéb eszközparkkal rendelkező tűzoltóság vagytok, amely méltán ismert a vidékünkön.
2: Igen, az első gépjármű fecskendőnek a megérkezése is nagyon érdekes történet volt, mert apukám akkoriban a televízióban látta azt, hogy Magyarországon régebbi tűzoltó gépjármű fecskendőket szerelnek le, és újabbakat kapnak, és az már is azon gondolkozott, hogy hová kerülnek ezek a régiek. És ő akkor egy levelet írt az akkori belügyminiszternek, kevés reményt fűzött hozzá, hogy érkezik erre a levélre válasz, hogy ha lehetséges, akkor szeretnénk egy ilyen tűzoltó gépjárművet elfogadni. És hónapok teltek el, de megérkezett a válasz levélben, ezt a levelet meg is lehet még most is tekinteni az emlékszobában Dercemben, hogy Tatabánya város szeretne felajánlani egy Csepel típusú gépjárművet a számunkra, és majd ez Debrecen főterén át is adta a belügyminiszter a számunkra. Jelenleg már több mint 5 autóval, csapatszállítóval rendelkezünk, tartozik hozzánk igen egy csónak is, amelyet tudunk akár képzéseket is végezni, de volt most egy pár hete, hogy eltűnt személy keresésében is részt vettünk.
3: Hogyha már így eltűnt személykeresésről van szó, milyen munkák azok, vagy feladatok azok, amelyeket el kell látni egy önkéntes tűzoltóságnak?
2: Hát ugye a mi munkánk az nagyon széles körül. Nem csak tűzesetekről van szó, hanem nagyon sokszor volt már az, hogy baleseteknél segítettünk, szabadtéri tűzesetek az oltásában, akár avartűznél például, ugye eltűnt személynek a keresésében. Nagyon gyakran járunk akár gyermekeket például oktatni, ilyen nyílt napokat szervezünk, van, hogy iskolákban is ellátogatunk, vagy akár korábban ugye a családi napokon helyszínbiztosítást vállaltunk. Kémény, tűzesetek, nagyon széles körülön van szükség a munkánkra.
1: Balesetek alkalmával is benneteket hívnak, és nagyon sok esetben autóbaleseteknél is jelen vagytok.
2: Igen, sajnos több esetben is szükség volt a segítségünkre, volt, amikor feszítő vágóval kellett például sérültet kiszabadítanunk, de sajnos sok esetben volt, amikor nagyon komoly sérülést szenvedtek, és nagyon sok esetben elhaláloztak sérültek.
3: Hogy önkéntességről beszélünk, mekkora jelenlétre, vagy milyen jelenlétre van szükség ezekben a helyzetekben, hogy helyt tudjunk állni?
2: Korábban a tűzoltó csapatunkhoz 45-en tartoztak, ez nyilván háború előtti létszám. Jelenleg 16-an vagyunk, de nagyon aktív a csapatunk, hála Istennek, mindenki szívügyének tekinti a tűzoltóságot. 5-6-an minimum részt szoktunk venni, és mindig vigyázunk arra is, hogy oda-haza is maradjanak tartalékban is. A tűzoltóink, akik bármikor ők is bevethetőek, mert nagyon sok esetben volt már példa arra is, hogy egy időben akár két helyen is helyet kellett, hogy álljunk.
1: Hogyan kell elképzelni a csapatot, mert én tudom, hogy mindig fel van szerelve csipogóval, hogyha van, akkor viszont mint a filmekben, akkor szaladáson ott adjuk a karácsonyi ebédet, az újévi kacsát, és szágódunk a gócból. Mi a rendszer? Tudjuk, hogy vannak 24 órás szolgálatot betöltő, akik felveszik a telefont, és akik nyomják az indítógombot a gépparkban. Hogyan kell elképzelni ezt a logisztikát?
2: Kezdetekkor ez is nagyon érdekes volt, mert akkor meg nem volt semmilyen csipogó rendszerünk, hanem vagy SMS-ben értesítettük a tűzoltótársainkat, vagy pedig körbe telefonáltuk. Tudtuk azt, hogy ez nem egy gyors megoldás, de egyszerűen nem volt akkor még más technika, ami a rendelkezésünkre állt volna. Később hollandiai tűzoltó barátaink felállítottak egy csipogó rendszert, amit már azóta még egyszer tudtunk frissíteni, és így jelenleg akár egy gombnyomással 10 kilométeres körzetbe tudunk riasztást beadni. A csapattagjaink közé tartoznak nyilván gazdák, farmerek, autószerelők, gázszerelők, vagy fogorvosok például. És igen, ilyenkor ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik a vészjelzés, vagy vészhívás, akkor aki tudja a saját munkáját, akár ott hagyja, félbehagyja, és azonnal szaladva, vagy biciklivel, vagy ki, hogy megközelítjük a laktanyát, felvesszük a védőruhát, és már is az első 4-5 ember, ők el is indulnak azonnal a helyszínre. Akik esetleg később érkeznek, ők pedig majd a csapatszállítóval, vagy pedig a visszaállítóval tudnak becsatlakozni az oltásba.
3: Hogyan néznek ki a felkészülések egy-egy bizonyos helyzetre? Hogyan lehet ilyenkor napra késznek lenni?
2: Tűzoltóságunk számára minden évben szerveztünk képzéseket, legtöbbször külföldi előadókat próbáltunk meg elhívni, hogy mindig tudjuk frissíteni a tudásainkat. Minden évben kétszer volt, vagy háromszor erre alkalom, és tudni kell azt, hogy önkéntesnek lenni nem kötelező, de az önkéntesek számára vannak kötelezettségek. És ilyen volt számunkra ez a képzés is. Ilyenkor nagyon sok esetben iskolában tartottunk képzéseket, ahol ilyen szimulációs feladatokat csináltunk. Van ilyen füstképző gépünk, amelyel el tudtunk játszani egy bármilyen tűzesetet, akár a pincében, ahol elhelyeztünk egy babát, amit meg kellett találjunk. Volt, hogy légzőkészülékkel kellett bemennünk, vagy anélkül. Volt, hogy tetőre kellett másznunk, onnan például kellett leereszkednünk, vagy az ablakból, hogy tudnánk például egy gyermeket lehozni, mert ugye az iskoláknak a épületei nagyon magasak és több emeletes épületekről van szó. Árvízvédelmi képzéseink is vannak gyakran, és most májusban pedig tervezünk ismét egy képzést a tűzoltóságunk számára, ahol Hollandiából fognak érkezni hozzánk előadók.
1: Én magam többször láttam bevetésen, akár a Berek-kábel területén volt egy gyár tűz, ahol a DERC-i önkéntes tűzoltóság gyakorlatilag kiszolgálta a Berek-szálszékat és a vonzás közöttében lévő egységeket visszaállítással folyamatosan segítette munkát, és amikor a kettes iskola lángra kapott, akkor is jelen volt, és teljes részét volt ott. Úgyhogy nagyon izgalmas volt látni azt, hogy milyen munkával és milyen profizmussal indulnak neki, és amit egyébként megyei szinten is nagyon komolyan veszek, mert tudják, hogy ez velük lehet számolni. Hát gyermeke is született ennek a derceni önkéntes református tűzoltóságnak, pedig ez a mezővári református önkéntes tűzoltóság.
2: Igen, apukám mindig gondolta arra, hogy nálunk nagyon problémás mindig a víznek a beszerzése már egy tűzesetnél. Ezért nagyon sokat dolgozott azon, hogy egy visszaállító gépelmű fecskendőnk is legyen, ami hozzánk került, az akkor egy ilyen aszfaltmosó gépjármű volt, amit egy kicsit átalakítottunk, de 8000 liternyi vizet tudtunk akkor vele szállítani. Ezt sikerült már azóta lecserélnünk, most jelenleg több mint 12 000 liternyi vizet tudunk szállítani, és azért érdekes ez, mert nagyon

0: keretek között teszik a munkájukat.
1: Igen, Mezővárjában is egy nagyon aktív csapat alakult. Záfán Biár Sádor püspök úrnak a segítségével is ő koordinálja és vezeti ezt a csapatot Mezőváriban. Ők Beregszászhoz tartoznak, és nagyon sok esetben ők is besegítenek a munkálatokban. Nemrég ők is bevetésen voltak, a Muzsai Kishegynél történt ez egy ilyen hatalmas avartűz, és nagyon összetartó csapatról tudok ott is beszámolni.
2: Az elmúlt percekben Zsukovszki Annával, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgettünk.

0: Erdély. A 11. Mér a Világzenei Csűrfesztiválon Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét kérdezte Hermann Dániel népdaloktatásról, népzenéről.
1: Itt vagyunk a 11. Mér a Világzenei Csűrfesztiválon, és Mezei Karsával, a Káva együttes nagybőgősével fogok beszélgetni, aki a bandájával nem egyszer a napokban néptánc és népdaloktatást kísért. Milyen élmény itt lenni, Karsa? Milyen foglalkozásokon vesztek részt?
2: Hát milyen élmény itt lenni? Hát el kell jönni, és be kell logni, és akkor megtudja az ember. Milyen foglalkozásokon? Hát alapvetően gyermek foglalkozásokra lettünk megfogadva, hogy a játékokat, gyerektáncokat és a kis népdaloktatást, már hogy ami a gyerekeknek szól, azt kísérjük. Aztán szépen lassan beétessékeltek minket a nagy énekoktatásra, a nagyokhoz, Nyitrai Marian tanárnő kísértük le, illetve az adatközlőket, az öreg adatközlőket. Aztán anyummal is, Sántalmőkével volt szerencsénk baselni, én nagyon örültem ennek. Na, úgyhogy jó, jó élmény, gazdag élmények alakultak, jöttek létre, úgyhogy emlékezetes, emlékezetes, már hogy számomra.
1: Hány éve jártok amúgy a Kávával a Mér a Világzenei Csűrfesztiválra, vagy neked más történeted van a fesztivállal személyesen?
2: Is. Így külön-külön Csomós Peti és Miklós Barniók járkáltak már, meg én is voltam tavaly előtt, de így együtt zenekarként, ugye egyre a fesztiváltok függetlenül most komolyodott meg a zenei életünk, úgyhogy most vagyunk először így együtt Mérán.
1: És a repertoárról egy kicsit tudsz mesélni, miket játszottatok, milyen tájegységeket fettetek le, és nagyjából milyen tematikába fértetek bele, mert ugye most van a Kalos 100 is, amire így a Méra Fesztivál idén ráhúzza maga arculatát valamilyen szinten, vagy ezzel tudtatok-e valahogy kapcsolni, vagy együttműködni tematikailag?
2: Hát ugye a Kalos 100 az most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor, Válaszúton, Szentkirályon, most ugye vagy a városban, a Hagyományok házánál sok foglalkozás. Magyar napokon is biztos, hogy Kallós 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
1: Azt tudni kell rólad, hogy nem csak nagybőgőző, hanem népéneket is szoktál űzni. És nem csak kesztelésből, valamilyen mérás foglalkozása az énektudásoddal létrejött, vagy most nem sikerült ezt hasznosítani?
2: Hát nem sikerült, mondjam így. A népdaloktatáson tudtam egy kicsit engedni ennek az érdeklődésemnek, meg aztán 12-kor.

0: ugye papír alapon lejár a program, de utána volt szerencsém énekelni.
1: Azt áruld el még, hogy gyorsan, röviden, hogyha bemutatod a Káva zenekart, a bandádat, kik a tagjai, hogyan alakultatok, hogy egy kicsit ismerjék meg egymást a hallgatók és a zenészek, és emellett, hogy nagyjából a következő időkben hol fogtok megjelenni, hol hallhatóak a műveitek, vagy a játékaitok.
0: Nem is tudom, hogy hogy találkoztunk, talán válaszúton, vagy véletlenül a Heltaiban, nem tudom már. Szépen lassan így egyikünk, másikunk csatlakozott. Ugye a Kemény Mag, az Csomós Péter és Debreceni Riki. Ők régóta muzsikálnak együtt, ugye ők Szamos Ardóból vannak. És aztán szépen lassan csatlakozott Miklós Barni, Dezső László, primásunk. Miklós Barninak a testvére Miklós Boti, ő is primás. Szóval úgy vagyunk, hogy három tagú a zenekar, Csomós Peti, Miklós Barni és én, de ha kell, akkor van harmonikásunk, ugye Riki, ha kell, akkor van két másodhegedűsünk, Dezső Lászlós, Miklós Boti, aztán egy-egy cimbalmos is befigyel, mondjuk, hogyha Kis Barnira gondolok, nem tudom, jól emlékszem a nevére, keveset jár velünk, de na, úgyhogy Isten tudja, így összekovácsolódtunk, összegerebjésztük egymást, úgyhogy így. A következőkben, hát mi nem vagyunk egy koncertzenekar, hogy így fogalmazzak. A gyerekfoglalkozásokra, hogyha SOS nincs zenekar, akkor általában minket kérnek fel. Úgyhogy óvodákban és Isten háta mögötti falvakban hurkatöltő fesztiválokon szoktunk rikálni. Ennyi.
1: Köszönöm szépen Mezei Karsának a válaszait, a Káva zenekar nagybőgősének. Itt közben a hangulat is leolvasható, amire a Világzenei Csűrfesztiválra behallatszik a harangszó.
2: Az elmúlt percekben Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Híreink először címszavakban. Tízlej alá csökkent a gázolaj ára. A NATO szóvivő szerint feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra Viradóra Románia légterében. A miniszter szerint visszautasíthatatlan ajánlatot sikerült kidolgozni a pedagógusi béremeléseket illetően. Eső, viharok és lehűlés várható holnap országszerte. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap reggel az üzemanyagok literenkénti ára 68-74 banival mérséklődött. 20%-kal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a kormány, az intézkedés tegnap lépett életbe. Mivel Romániában az üzemanyagok esetében a jövedéki adó után is kell áfát fizetni, az adócsökkentés közvetlenül is közvetve is lefelé mozdította az árakat, a legtöbb kúthálózatnál literenként 68 banival, az egyiknél pedig 74-jel, írja az ekonomika.net. A normál gázolaj a Petromnál a legolcsóbb, 9,99 baniba kerül. A többi nagy forgalmazónál, bár olcsóbb lett, továbbra is 10 lejnél többe kerül ez a fajta üzemanyag. A Lukoilnál 10,88 banit kérnek érte. A MOL, az OMV, a Gazprom és a Rompetrol 10,5 baniért árulja a normál dízelt, a Sokár pedig 10,1 baniért. A normál benzinliterje ugyancsak a Petromnál a legolcsóbb, 9,51 bani, a Sokárnál 9,54 bani, a Rompetrolnál 9,55 bani, az OMV, a MOL, a Lukoil és a Gazprom kútjainál pedig 9,57 bani. Az intézkedés 15 napig van érvényben, de szükség esetén meghozható.

0: hosszabbítható. A kormány illetékeseinek számításai szerint 50 liter üzemanyagtankolásakor az autósok 34 lejt takarítanak meg az adócsökkentésnek köszönhetően. Feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra Viradóra Románia légterében, közölte Martin O'Donnell, amerikai ezredes, a NATO szövetséges műveleti parancsnoksága főhadiszállásának szóvivője a Reuters hírügynökséggel. Az incidens részleteit még vizsgálják, de a drón orosznak tűnik, mondta a NATO illetékese. O'Donnell hangsúlyozta, hogy az Észak-Atlanti Szövetség folyamatos készenlétben áll, és kész megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben. A román légtérbe engedély nélkül behatoló pilóta nélküli repülőeszközt két légtérrendészeti feladatot ellátó spanyol F-18-as vadászgép semmisítette meg. Idén ez volt a negyedik drón, amelyet Románia felett lőttek, emlékeztetett a Reuters. Rádu Miruca ügyvivő védelmi miniszter tegnap a Facebookon közölte, hogy két spanyol F-18-as vadászgép lelőtt egy engedély nélkül a román légtérbe behatoló drón Kalac megyében. A tárca vezető bejegyzése szerint a pilóta nélküli repülőeszközt 4 óra 44 perckor észlelték, amikor Galactól 24 kilométerre északra belépett a román légtérbe. A drónt 5 óra 1 perckor lőtték le Baleny és Kudábi települések között egy lakatlan térségben. Drágos Puszláru szerint a pedagógusok jövő szeptembertől jelentős bérnövekedésre számíthatnak, ha minden érintett elfogadja a bértörvényt. A bértörvényben előírt új bértáblázat 2027. szeptember 1-től léphet hatályba az oktatásban, és jelentős jövedelem növekedést hozna a pedagógusok számára, jelentette ki Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárca vezető szombaton este a B1 TV-nek nyilatkozott a pedagógusi bérekről. Állítása szerint sikerült olyan megoldást találni, amelynek köszönhetően a költségvetési terhet több évre lehet elosztani, anélkül, hogy olyan ígéreteket tennének, amelyek finanszírozása nem biztosított. Arra a kérdésre, hogy honnan származik a pénz a tanárok jövedelmének emelésére egy körülbelül 12 milliárd lej összegű költségvetés mellett, Puszláru elmagyarázta, hogy a megoldás azon alapul, hogy az új bértáblázatot az iskolai tanév kezdetétől vezetnék be, nem pedig január 1-től. A szeptemberi bevezetés így korlátozná az első év költségvetési hatását, míg a béremelések teljes hatása később lenne érzékelhető. Lehűl az idő ma estétől, holnap pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint 40-50, helyenként 50-60 km/órás széllökések várhatók holnapra Viradóra, főleg a nyugati ország részben, a holnapi nap folyamán pedig Románia területének jelentős részén. Ma éjjel a bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Nyugat-Erdélyben, holnap pedig Erdély nagy részén, Moldvában és a hegyekben is villámlással és 50 km/órás széllökésekkel kísért záporok várhatók. Elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 liter négyzetméterenként. Holnap jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken, 19-28 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek Moldva északi részén várhatók. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma túlnyomóan felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

mert az Úr szereti a jogosságot. Zsoltárok könyve 37. részének 28. verse.

Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Zenélő köntös.
1: Nagyi Bolya komoly zenei rovata.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Mozart Korszóló negyedik kiadásában a szerző F-dur és F-moll hangnemű alkotásaiból szemelgettünk önöknek. A Mozart korabeli fúvósok hangolásában gyakori volt az F alaphang, hogy csak néhányat említsünk a zenekari hangszerek közül, a vadászkürt, az angolkürt, a basszetkürt és az F-klarinét. Hangzásuk természetessége tette alkalmassá őket a természetközeliségnek, illetve az emberi jellemben az egyszerűségnek az ábrázolására. Ez utóbbira hallgatunk meg néhány példát. A Don Giovanni című operában a bonyodalom főszála az arisztokrata szereplőket érinti, akik áriáiknak és zárt számaiknak hangneme igen változatos. A pórias származású szereplők, Leporello, Mazzetto és Zerlina ösztönös megnyilvánulásának hangneme viszont eléggé egységesen az F-dur. Hallgassuk meg őket sorban. Harsányi Zsolt fordításában Leporello így dohog. Ördög vitte volna el, folyton járni, kelni kell. Hosszú munka, kurta Zsolt, már az ember félig holt. Nékem ilyen élet nem kell, unom ezt a szolgasort, nem, már unom ezt a szolgasort, és így tovább.

0: Ilde Brando Arcangelótól hallottuk Leporello belépőjét Mozart Don Giovanni című operájából. Mazzetto, akinek menyasszonyát, Zerlinát, Don Giovanni pont a készfogón nézte ki magának, kiszolgáltatottságának így ad hangot. Jól van, értem már, szépen csendben elmegyek, ilyen úrral én nekem újat húznom nem lehet.
1: Ho capito, signor sì, signor sì. Fino il capo e bene vo, già chi piace voi così, anche un replice non può, no, no, no, no, no, no, no, no. Cavalier, voi siete già, dubita non posso fare, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me. Bricolaggia, la ladrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, testa, testa, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Piccolaccia, malandrina, signor la mia ruina, posso signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.
0: Mazzetto áriáját Nathan Berg adta elő, a Mahler kamarazenekart Daniel Harding vezényelte. Végül Zerlinának adjuk át a szót, aki némi lelki furdalást érezve így vigasztalja pórul járt vőlegényét. Verd meg jó Mazzetto Zerlinádat, ó, csak verd meg, várok, mint a pajkos gyermek, mint a kis bárányka vár. Üsd a vállam, üsd a hátam, meg ne sajnálj, üsd csak bátran, mossa könnyem édes öklöd, s érje csúk, ha bánt, ha fáj.

Lucia Pop előadásában hallottuk Zerlina első áriáját, Mozart Don Giovanni című operájának második felvonásából. Vezényelt Solti György. A színpad után most keressük az egyházi zenében is az F-dur előfordulását. 1772 és 1780 között Mozart összesen 17 rövid egytételes templomi szonátát írt a Salzburgi dóm számára. Sonate all'Epistola néven ismerjük őket, mert a szertartáson általában a Szentlecke és az Evangélium között hangzottak el. A 244-es köheljegyzékű F-dur templomi szonáta Mozart egyik legfontosabb darabja ebből a sorozatból. 1776. áprilisában komponálta, és ez az első olyan templomi szonátája, amelyben az orgona már nem csak basso continuóként szolgál, hanem önálló szóló hangszerre lép elő. A Johann Christian Bach Akadémia előadásában hallgatjuk meg.

Elhangzott Mozart F-dur templomi szonátája. Mozart hangszeres zenéjéből az 1790-ben keletkezett Porosz kvartettek sorozat 590-es köheljegyzékű F-dur darabja tartozik témánkhoz. Az igen figyelemre méltó cikkét sajnos nem szignáló szerzőt idézem. Ezek a darabok annyira rejtélyesek, meghatározhatatlanok és egyedülállóak, hogy csak is a szerző életének nehéz szakaszával tudom magyarázni színvonalukat. Mozart pedig azt mondta, éljük meg az életet a maga teljességében. Ezeket a vonós négyeseket azonban, mintha olyan valaki alkotta volna, aki szeretne kiszakadni az életből, és a végső nyugalom érdekében nem csak a fájdalomtól szabadulna meg, hanem feláldozná a boldogságot és az örömöt is. Itt bármit is találunk, minden kristályos, mélyhűtött és szinte indulatoktól, érzelmektől mentes. Lecsupaszított, magától való, önmagából táplálkozó szépség. Mozart F-dur porosz vonós négyesének első tételét az Éder kvártett előadásában hallgatjuk meg.

0: Elhangzott Mozart F-dur porosz kvartettjének első tétele. Majd Mozart kóstolunk, ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

0: megjelenik először címszavakban. 10 lej alá csökkent a gázolaj ára. A NATO szóvivő szerint feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra Viradóra Románia légterében. A miniszter szerint visszautasíthatatlan ajánlatot sikerült kidolgozni a pedagógusi béremeléseket illetően. Eső, viharok és lehűlés várható holnap országszerte. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap reggel az üzemanyagok literenkénti ára 68-74 banival mérséklődött. 20%-kal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a kormány, az intézkedés tegnap lépett életbe. Mivel Romániában az üzemanyagok esetében a jövedéki adó után is kell áfát fizetni, az adócsökkentés közvetlenül is közvetve is lefelé mozdította az árakat, a legtöbb kúthálózatnál literenként 68 banival, az egyiknél pedig 74-jel, írja az ekonomika.net. A normál gázolaj a Petromnál a legolcsóbb, 9,99 baniba kerül. A többi nagy forgalmazónál, bár olcsóbb lett, továbbra is 10 lejnél többe kerül ez a fajta üzemanyag. A Lukoilnál 10,88 banit kérnek érte. A MOL, az OMV, a Gazprom és a Rompetrol 10,5 baniért árulja a normál dízelt, a Szokár pedig 10,1 baniért. A normál benzinliterje ugyancsak a Petromnál a legolcsóbb, 9,51 bani, a Szokárnál 9,54 bani, a Rompetrolnál 9,55 bani, az OMV, a MOL, a Lukoil és a Gazprom kútjainál pedig 9,57 bani. Az intézkedés 15 napig van érvényben, de szükség esetén meghosszabbítható. A kormány illetékeseinek számításai szerint 50 liter üzemanyag tankolásakor az autósok 34 lejt takarítanak meg az adócsökkentésnek köszönhetően. Feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra Viradóra Románia légterében, közölte Martin O'Donnell, amerikai ezredes, a NATO szövetséges műveleti parancsnoksága főhadiszállásának szóvivője a Reuters hírügynökséggel. Az incidens részleteit még vizsgálják, de a drón orosznak tűnik, mondta a NATO illetékese. O'Donnell hangsúlyozta, hogy az Észak-Atlanti Szövetség folyamatos készenlétben áll, és kész megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben. A román légtérbe engedély nélkül behatoló pilóta nélküli repülőeszközt 2 légtérrendészeti feladatot ellátó spanyol F-18-as vadászgép semmisítette meg. Idén ez volt a negyedik drón, amelyet Románia felett lőttek, emlékeztetett a Reuters. Rádu Miruca ügyvivő védelmi miniszter tegnap a Facebookon közölte, hogy 2 spanyol F-18-as vadászgép lelőtt egy engedély nélkül a román légtérbe behatoló drón Galac megyében. A tárca vezető bejegyzése szerint a pilóta nélküli repülőeszközt 4 óra 44 perckor észlelték, amikor Galactól 24 kilométerre északra belépett a román légtérbe. A drónt 5 óra 1 perckor lőtték le Balány és Kudábi települések között egy lakatlan térségben. Drágos Puszláru szerint a pedagógusok jövő szeptembertől jelentős bérnövekedésre számíthatnak, ha minden érintett elfogadja a bértörvényt. A bértörvényben előírt új bértáblázat 2027. szeptember 1-től léphet hatályba az oktatásban, és jelentős jövedelem növekedést hozna a pedagógusok számára, jelentette ki Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárca vezető szombaton este a B1 TV-nek nyilatkozott a pedagógusi bérekről. Állítása szerint sikerült olyan megoldást találni, amelynek köszönhetően a költségvetési terhet több évre lehet elosztani, anélkül, hogy olyan ígéreteket tennének, amelyek finanszírozása nem biztosított. Arra a kérdésre, hogy honnan származik a pénz a tanárok jövedelmének emelésére egy körülbelül 12 milliárd lej összegű költségvetés mellett, Puszláru elmagyarázta, hogy a megoldás azon alapul, hogy az új bértáblázatot az iskolai tanév kezdetétől vezetnék be, nem pedig január 1-től. A szeptemberi bevezetés így korlátozná az első év költségvetési hatását, míg a béremelések teljes hatása később lenne érzékelhető. Lehűl az idő ma estétől, holnap pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint 40-50, helyenként 50-60 km/órás széllökések várhatók holnapra Viradóra, főleg a nyugati ország részben, a holnapi nap folyamán pedig Románia területének jelentős részén. Ma éjjel a bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Nyugat-Erdélyben, holnap pedig Erdély nagy részén, Moldvában és a hegyekben is villámlással és 50 km/órás széllökésekkel kísért záporok várhatók. Elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 liter négyzetméterenként. Holnap jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken, 19-28 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek Moldva északi részén várhatók. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma túlnyomóan felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert az Úr szereti a jogosságot. Zsoltárok könyve 37. részének 28. verse.

Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Híreink először címszavakban. Tízlej alá csökkent a gázolaj ára. A NATO szóvivő szerint feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra víradóra Románia légterében. A miniszter szerint visszautasíthatatlan ajánlatot sikerült kidolgozni a pedagógusi béremeléseket illetően. Eső, viharok és lehűlés várható holnap országszerte. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap reggel az üzemanyagok literenkénti ára 68-74 banival mérséklődött. 20%-kal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját a kormány, az intézkedés tegnap lépett életbe. Mivel Romániában az üzemanyagok esetében a jövedéki adó után is kell áfát fizetni, az adócsökkentés közvetlenül is közvetve is lefelé mozdította az árakat, a legtöbb kúthálózatnál literenként 68 banival, az egyiknél pedig 74-jel, írja az ekonomika.net. A normál gázolaj a Petromnál a legolcsóbb, 9,99 baniba kerül. A többi nagy forgalmazónál, bár olcsóbb lett, továbbra is 10 lejnél többe kerül ez a fajta üzemanyag. A Lukoilnál 10,88 banit kérnek érte. A MOL, az OMV, a Gazprom és a Rompetrol 10,5 baniért árulja a normál dízelt, a Sokár pedig 10,1 baniért. A normál benzinliterje ugyancsak a Petromnál a legolcsóbb, 9,51 bani, a Sokárnál 9,54 bani, a Rompetrolnál 9,55 bani, az OMV, a MOL, a Lukoil és a Gazprom kútjainál pedig 9,57 bani. Az intézkedés 15 napig van érvényben, de szükség esetén meghosszabbítható. A kormány illetékeseinek számításai szerint 50 liter üzemanyag tankolásakor az autósok 34 lejt takarítanak meg az adócsökkentésnek köszönhetően. Feltehetően orosz drónt lőttek le tegnapra víradóra Románia légterében, közölte Martin O'Donnell, amerikai ezredes, a NATO szövetséges műveleti parancsnoksága főhadiszállásának szóvivője a Reuters hírügynökséggel. Az incidens részleteit még vizsgálják, de a drón orosznak tűnik, mondta a NATO illetékese. O'Donnell hangsúlyozta, hogy az Észak-Atlanti Szövetség folyamatos készenlétben áll, és kész megvédeni magát bármilyen fenyegetéssel szemben. A román légtérbe engedély nélkül behatoló pilóta nélküli repülőeszközt két légtérrendészeti feladatot ellátó spanyol F-18-as vadászgép semmisítette meg. Idén ez volt a negyedik drón, amelyet Románia felett lőttek, emlékeztetett a Reuters. Rádu Miruca ügyvivővédelmi miniszter tegnap a Facebookon közölte, hogy két spanyol F-18-as vadászgép lelőtt egy engedély nélkül a román légtérbe behatoló drón Kalac megyében. A tárcavezető bejegyzése szerint a pilóta nélküli repülőeszközt 4 óra 44 perckor észlelték, amikor Galactól 24 kilométerre északra belépett a román légtérbe. A drónt 5 óra 1 perckor lőtték le Balány és Kudábi települések között egy lakatlan térségben. Drágos Puszláru szerint a pedagógusok jövő szeptembertől jelentős bérnövekedésre számíthatnak, ha minden érintett elfogadja a bértörvényt. A bértörvényben előírt új bértáblázat 2027. szeptember 1-től léphet hatályba az oktatásban, és jelentős jövedelem növekedést hozna a pedagógusok számára, jelentette ki Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szombaton este a B1 TV-nek nyilatkozott a pedagógusi bérekről. Állítása szerint sikerült olyan megoldást találni, amelynek köszönhetően a költségvetési terhet több évre lehet elosztani, anélkül, hogy olyan ígéreteket tennének, amelyek finanszírozása nem biztosított. Arra a kérdésre, hogy honnan származik a pénz a tanárok jövedelmének emelésére egy körülbelül 12 milliárd lej összegű költségvetés mellett, Puszláru elmagyarázta, hogy a megoldás azon alapul, hogy az új bértáblázatot az iskolai tanév kezdetétől vezetnék be, nem pedig január 1-től. A szeptemberi bevezetés így korlátozná az első év költségvetési hatását, míg a béremelések teljes hatása később lenne érzékelhető. Lehűl az idő ma estétől, holnap pedig sok helyen lehet esőre, viharokra számítani, közölték a meteorológusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint 40-50, helyenként 50-60 km/órás széllökések várhatók holnapra viradóra, főleg a nyugati ország részben, a holnapi nap folyamán pedig Románia területének jelentős részén. Ma éjjel a bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Nyugat-Erdélyben, holnap pedig Erdély nagy részén, Moldvában és a hegyekben is villámlással és 50 km/órás széllökésekkel kísért záporok várhatók. Elszórtan jégeső is lehetséges. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-20, helyenként a 20-25 liter négyzetméterenként. Holnap jelentősen lehűl az idő az ország északi, központi, nyugati és délnyugati területein. A nappali csúcshőmérséklet több mint 8-10 Celsius fokkal csökken, 19-28 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek Moldva északi részén várhatók. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma túlnyomóan felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert az Úr szereti a jogosságot. Zsoltárok könyve 37. részének 28. verse.

Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő déli magazin műsorunkban, augusztus 17-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ma Charles Alstein amerikai aktivista gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Ahhoz, hogy igazán gazdagok lehessünk, korlátlan urai kell legyünk a saját időnknek.

Most pedig nézzük, mivel várom önöket a következő közel 3 órában. Hamarosan áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk. Ezt követően Látogató című egészség- és életmód magazinunkkal sugározzuk, melyben ma a logopédia témakörét járjuk körül. 13 órakor híreket mondok, majd mesekosárovatunkat közvetítjük. Ezután névnaposainkat köszöntjük, és határtalan válogatásunkból 2 összeállításunkat hallhatják. 14 órakor ismét hírek jönnek. 14 óra 15 perckor versrovatunkban ma Aranyosi Ervin, a Szeretet nagy kincs című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig keresztény életműsorunkat ajánlom figyelmükbe, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ezzel várom tehát önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnusradio.ru honlapunkon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ru e-mail címünkre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Mai elhitatunk címe Egyenes vonal. Egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 14. verse.

Ma Mary Newman, Georgiában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Főiskolás koromban egy erdőben dolgoztam. Az volt a feladatom, hogy nagy precizitással közel egyforma nagyságú területeket jelöljek ki, ahol rovartani kutatásokat végeztek. Az erdőben viszont szinte lehetetlen egyenes vonalban haladni. Valami mindig útban van. Egy fa, bokor, szikla vagy egyéb akadály. A legjobb módszer, ha iránytű segítségével betájolunk egy egyenes vonalat a tájba. Ezután az irányvonal mentén kiválasztunk egy jól látható, a növényzetből kiemelkedő fát. Előre haladva folyamatosan ellenőrizzük, egyenes vonalban haladunk-e. Ha meg kell kerülnünk egy akadályt, a cél a fa segítségével újra tájolhatjuk magunkat. Leki utam az erdőben való egyenes járásra emlékeztet. Eltéríthet az egyenes útról sokféle élvezetes, érdekes látvány vagy hang. Mindenütt vannak akadályok. Ha nem vagyok óvatos, el is eshetek. Néha-néha akár el is tűnhet szemem elől a cél. Ám nem kell félnem, hogy eltévedek, mert Isten velem van. Régi életemnek hátat fordítottam. A Biblia az iránytűm, amely mutatja az utat. Az imádság segít, hogy Jézusra nézek és felé.

imádkozva és Bibliát tanulmányozva szemeimet folyamatosan Jézusra emelem. Vaj ezt Mary Newman, Georgiában, Egyesült Államokban élő testvérünk, kinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik a szabadban dolgoznak.

0: A napáhítatát hallották Albert Mária tolmácsolásában. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Lukács Orsolyával.
1: Augusztus 17-e, az év 229. szökőévben 230. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 136 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események történtek a mai napon, az évek során. 1787-ben Mátyás király elfoglalta Bécs új helyet, ami mai nevén Wiener Neustadt. 1892-ben létrejött a francia-orosz katonai egyezmény, mely később meghatározza az első világháború szövetségi rendszereit. 1932-ben átadták az első magyarországi villamosított vasútvonalat. A Budapest-Hegyeshalom útvonalon a Kandóféle villanymozdony közlekedett. 1991-ben II. János Pál pápa szentmisét celebrál a Pogányi repülőtéren. 1996-ban Claudie André Dié első franciai űrhajósnőként a Soyuz TM-24 űrhajóval elindult a Mir űrállomásra. 2017. augusztus 17-én és 18-án kettős terrortámadást hajtottak végre Spanyolországban, Katalóniában, az iszlám állam merénylői mindkét alkalommal autóval hajtottak a gyalogosok közé. 17-én délután Barcelonában a turisták egyik közkedvelt sétáló utcáján, a La Ramblason, majd 18-án a hajnali órákban az onnan közel 120 kilométerre lévő Cambrils egyik tengerparti sétányán gázoltak el embereket. A két terrortámadásban több mint 100-an megsérültek és 15-en meghaltak. A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során a mai napon születtek. 1686-ban megszületett Niccolò Porpora, olasz barokk zeneszerző, az opera széria elismert mestere, korának legnevesebb énektanára. 1820-ban megszületett Noszlopi Gáspár honvéd őrnagy, kormánybiztos, az 1848-49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetője és vértanúja. 1852-ben született meg Kis György, magyar szobrászművész, a magyar épület és köztéri szobrászat egyik jeles képviselője. 1887-ben megszületett IV. Károly osztrák főherceg, a Habsburg-Lotaringiai ház utolsó uralkodója, 1916 és 1918 között első Károly néven az osztrák császárság utolsó császára és IV. Károly néven az utolsó magyar király. Két évi uralkodása után Ausztriát és Magyarországot köztársasággá kiáltották ki. Nem mondott le, de az új államformát elfogadta. 1921-ben két alkalommal is megpróbált visszatérni a trónra, sikertelenül. 1924-ben megszületett Jáki Szaniszló, Templeton-díjas magyar származású amerikai tudománytörténész, tudományfilozófus, bencés szerzetes, teológus, fizikus és egyetemi tanár. 1931. augusztus 17-én született Nagy Károlyban a 20. század egyik legnagyobb hegedűművésze, Ruha István. Első tanára édesapja és a hubai tanítvány Orosz Rózsika volt, a helybéli kaszinó zenekarának vezetője. 7 évesen már prímásnak választották, mert több mint 100 dallamot tudott különböző hangnemekben eljátszani. A piarista papok segítséget tette lehetővé Kolozsvárra jutását, ahol tanulmányait a konzervatóriumban folytatta, a szintén hubai iskolát képviselő Balog Ferencnél. Pályafutása kezdetén hangversenymester volt a Kolozsvári Magyar Operában, majd első hegetűs a Kolozsvári Filharmóniánál. 1958-ban a moszkvai Csajkovszki hegedű versenyen 3. helyezett lett, és az ugyanabban az évben legelőször megrendezett Enescu versenyen első díjat nyert. Egy évvel később a párizsi Margaret Long és Jacques Thibault verseny 2. díjasa lett, Kolozsváron pedig megkapta a Filharmóniában a koncertező szólista állást. 1964-ben megalapította a Napok a Vonos négyest. Mint egy 40 éves művészi pálya futása során, majdnem minden városban koncertezett Romániában, fellépett Magyarországon, Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában, Törökországban, Görögországban, Bulgáriában és Svájcban is. Ázsiában, Amerikában, Japánban és Kanadában is világszínvonalú zenekarokkal és karmesterekkel dolgozott együtt. Hivatalos elismerései közül az Érdemes Művész címet Romániában kapta meg, a Magyar Köztársaság pedig Kiváló Művész címmel tüntette ki. 1994-ben Kolozsvár, 1997-ben pedig Nagy Károly avatta díszpolgárává. 1943-ban New Yorkban megszületett Robert De Niro, amerikai színész. 1973-ban Golden Globe-díjat, 1974-ben és 1980-ban Oscar-díjat kapott. Híresebb filmjei közé tartozik a Keresztapa 2, a Taxisofőr, a Szarvasvadászat, Angyalszív, aki legyőzte Al Capone-t, valamint az Éjszakai Robbanás. 1944-ben megszületett Papp Tibor, erdélyi magyar költő, zenekritikus, zongoraművész és egyetemi oktató. 1957-ben megszületett Sas Tamás filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró és filmproducer.

Most emlékezzünk meg azokról a személyekről, akik az évek során augusztus 17-én hunytak el. 1929-ben hunyt el Benedek Elek, magyar újságíró, író, országgyűlési képviselő, a nagy mesemondó. Benedek János és Benedek Marcella fiaként született. Bölcsész tanulmányait Székelyudvarhelyen, majd Budapesten végezte. Újságíró lett. A Budapesti Hírlap és más lapok munkatársaként is dolgozott. 1887-ben a Nagyajtai kerület országgyűlési képviselővé választotta, majd 1892-ig töltötte be ezt a tisztséget. Egy ideig szabadelvű párti volt, majd a Nemzeti Párthoz csatlakozott. Képviselőházi beszédeiben az ifjúsági irodalommal, a népköltészet és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel is foglalkozott. 1889-ben részt vállalt a Porsa Lajos által indított első irodalmi értékű, hazafias szellemű gyermeklap, az Én újságom szerkesztésében Sebők Zsigmonddal együtt szerkesztője volt a Jó Pajtás gyermeklapnak. Ifjúsági könyvsorozatot szerkesztett Kiskönyvtár, amelynek folytatása P.E. Kiskönyvtára címmel jelent meg. 1900-ban a Kisvaludi Társaságnak is tagjává vált. Az ifjúság számára készült meseátdolgozásait tartalmazó Ezüst mesekönyv és Arany mesekönyv, amelyek főként az 1001 éjszaka meséinek és a Grimm fivérek meséinek átiratai voltak, tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival évtizedeken át a legfőbb és legjobb magyar mesekönyvek voltak. Verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt. 1921-ben hazaért a trianoni békeszerződés által Romániához csatolt Kisbaconba, és ott élt haláláig, ahol példaképe szervezője volt a Szárnyait bontogató romániai magyar kalákásoknak, és a Cimbora című ifjúsági lapot szerkesztette. Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői működésével az élen járó pedagógusok között foglalt helyet. 1979-ben meghalt Kesztyűs Lóránd orvos, immunológus, az MTA tagja, a Magyarországi Immunológia úttörő jelentőségű alakja. 1984-ben elhunyt Kornis Dezső festő, a magyarországi neo-avantgard törekvések jeles képviselője. 1990-ben halt meg Abódi Béla, József Attila díjas magyar író, újságíró, humorista, műkritikus és színházigazgató. 1990-ben meghalt Körmendi László, Kazinci díjas bemondó, a Magyar Rádió főbemondója, műsorvezető. 2007-ben hunyt el Márta Ivor, magyar urológus, orvosi szakíró, az Erdélyi Református Egyházkerület tiszteletbeli főgondnoka, Márta pap Ilona férje. Szatmár Németiben született, és a Kölcsey Ferenc gimnáziumban érettségizett, utána a marosvásárhelyi Ogyiban általános orvosi érdemdiplomát szerzett. Az urológiai klinikára került szakorvosnak, 1958-tól főorvos volt, 1978-tól az orvostudományok doktora. A Román Urológiai Társaság tagja volt. Kutatási területe a Vese TBC. Urológia című egyetemi jegyzete magyarul is megjelent. Szakmai érdeklődése, főleg a vese és prosztata daganatos megbetegedései és azok sebészi megoldásai felé irányult. 2011-ben elhunyt Máris Lajos, okleveles építészmérnök. Építész munkája elismerésül megkapta 1973-ban az építőipari kiváló dolgozója címet, és 2008-ban Szombathely város által alapított Hefele díjat is. 2011-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét. Nemzeti ünnepek is kapcsolódnak a mai naphoz, 1945. augusztus 17-én kiáltották ki a függetlenséget Indonéziában.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Lukács Orsolyával. Utána a Fikeben zenélt nekünk. A következő fél órában a Kárpát-medencei Református Rádió közös egészség és életmód magazinját a látogató sugározzuk. A mai témánk a logopédia. Szerkesztő Deák Anita.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

0: Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Mai adásunkban a logopédia témakörét boncolgatjuk. Elsőként a Beregszászi Pulzus Rádió általános tájékoztatója hangzik el a témáról, majd a Miskolci Európa Rádió bizonyságtételét közvetítjük, és a Debreceni Európa Rádió által készített szakértői tájékoztatóval zárjuk műsorunkat. Elsőként a Beregszászi Pulzus Rádió munkatársának általános tájékoztatóját hallhatják a logopédiáról.
1: Beszélni nehéz. Pontosan, szépen megfontoltan, helyesen átadnunk másoknak azt, amit gondolunk vagy érzünk, nem könnyű feladat. A sikeres élethez hatékony verbális kommunikációra van szükség. Azok pedig, akik beszédükben, például az artikulációjukban nehézségekkel küszködnek, eleve hátrányos helyzetben vannak a többiekhez képest, hiszen nehezebben fejezik ki magukat. A logopédusok munkája emiatt nélkülözhetetlen az oktatásban, mivel segítségükkel ez a hátrány leküzdhető. A beszédfejlesztés során nem csak a diákok kommunikációjának hatékonysága nő, hanem az önbizalmuk is. Közlékenyebbekké és sikeresebbekké válnak. A beszédhibák javítása és a beszéd rendellenességeinek korrigálása során alapvető jelentősége van a tudatosságnak és a tervszerűségnek. Nem csak a helyes diagnózis, vagyis a hiba pontos megállapítása és a megfelelő terápia megválasztása, hanem az alkalmazott vizsgálatok hatékonyságának mérése is csak akkor lehet exakt, ha nem nélkülözi ezt a tudatosságot és tervszerűséget. A logopédia görög szó, jelentése beszédnevelés. Iszokratész az időszámításunk előtti 5. és 4. században használja elsőként az eredeti görög kifejezést ebben az értelemben. Jelentőségét felismerve iskolai tantárgynak ajánlja. A logopédia meghatározását, tudományrendszertani besorolását, a logopédiáról, a logopédiai folyamatról, a logopédiai tudományközi kapcsolatról vallott felfogás, a logopédiai tevékenységet végzők szakmai hovatartozása, a kialakult hagyomány egyaránt befolyásolja. A logopédiai nevelés gondozás célja, hogy biztosítsa a beszédhibás egyén személyiségének töretlen fejlődését, az egyén célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt, a sikeres habilitációt, illetve rehabilitációt. A leghatékonyabb forma a megelőzés, amely a szülők, nevelők, sőt az egész társadalom felvilágosítását, a veszélyeztetettek korai kiszűrését és előzetes fejlesztéssel az esetleges halmozódó beszédhibák megjelenésének kivédését jelenti. E feladatok megoldását a szakemberek széleskörű, összehangolt tevékenysége segíti. Az állandóan megújuló logopédiai folyamat egyre több program, módszer, eszköz kimunkálása vagy átvétele, célirányos fejlesztése, illetve a személyiséget figyelembe vevő intenzív foglalkozás a szülők bevonása jellemzi. A hatékonyságot a társadalomba való zavartalan beilleszkedést, főként súlyos beszéd és nyelvi zavarok, például beszédfejlődési elmaradás, rinolánia, diszlexia, hadarás, dadogás, halmozott beszédsérülés esetében az utógondozás is szolgálja. Magyarországon a logopédia a 19.-20. század fordulóján jött létre a gyógypedagógia egyik ágaként.
0: Az elmúlt percekben a Beregszászi Pulzus Rádió munkatársának általános tájékoztatóját hallották a logopédiáról, a beszédkészségek javításáról.

0: Műsorunkat a Miskolci Európa Rádió összeállításaival folytatjuk. Lessünk be most egy kicsit egy logopédia órára. A miskolci Szivárvány tagóvodában jártak az Európa Rádió munkatársai. Teljes terjedelmében nem tudjuk megmutatni a foglalkozást, de ízelítőt kaphatnak abból, hogyan is dolgozik a logopédus. A gyerekek játékos feladatokat kapnak és sokat gyakorolnak. A logopédiai helyiség elmaradhatatlan része a tükör. Itt kezdődik az óra, ajak és nyelvgyakorlatokkal.
1: Mondd nekem a vonat hangját. Pici kereszt csücsörít a szád, nagyon jó. Mutathatod is a kis kezeddel, jó erősen? Menjél ez a mozdony. Jó. Repülőt mutasd nekem, és mondd a hangját. Ügyes voltál. Csöpögős csap. Rendben. Kígyó hangja. Mosolyogjon a szád, Botika, mosolyog a szád. Húzz szét a szád, mosolyogjon. Jó, jön a méhecske. Jó. Hívjuk a cicát. Húzz szét a szád, mosolyogjon. Terpeszkedjen. Nagyon ügyes vagy. Elmondjuk az éneklő kislány hangját. Fogd meg az állat, próbáljuk úgy. Nagyon ügyes voltál, jó. És csináljuk úgy, hogy az éneklő kislány hangját mondjuk el, először halkan, és utána felhangosodunk. Rendben van, figyelj. Fogd meg az állat, hogy ne mozogjon. Visszamegyünk hangos. Hol? Halkra megyünk. Most elmegyünk lassúból, gyorsra. Jó? Figyelj! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
2: Mindenkinek van egy füzete, ebbe ragasztja be a szakember a házi feladatokat. Van, hogy szavakat kell gyakorolni, van, hogy mesét kell tanulni, vagy verset mondani. Ezekkel gyakorolni a problémás betűk kimondását. Most nézzünk bele Marci füzetébe.
3: Megnézzük, hogy mik vannak a füzetedbe? Elmondod nekem? Igen? Itt zoknik is vannak. Mit kellett csinálni itt a zoknikkal?
4: Össze kellett kötni, kellett színezni.
3: Nagyon szépek lettek a zoknik. És mi az, amit anyával szoktatok otthon gyakorolni?
4: Ez a pupu, kicsike, meg ezt a
3: mesét
4: is.
3: Meg szavakat is szoktatok gyakorolni, igen, amik itt vannak a képen?
4: Igen. És van egy csomó.
3: És Ági néni mindig ragaszt be nektek ide a füzetbe?
4: Igen.
3: És a matrica, amit az óra végén kapsz, azt ide be szoktad ragasztani?
4: Igen.
3: Azok hol vannak? Ezt nem láttam. Ott van egy. Ott is van.
2: A gyerekek sok mesét és verset tanulnak, hogy ezzel is élvezetessé tegyék az órát. Ezek rövid szövegek, amit az óvodások is meg tudnak tanulni.
1: Tanultál egy remek mesét. El tudod ezt nekünk mondani, hogy szórakoztassék minket. A kis kukac és a kígyó.
4: A kis kukac és a kígyó. A kis kukac egy keddi napon kifeküdve fürdik a napsugarában. Én vagyok a kukacok királya, királya. Szépek a színeim, kedvelnek a hölgyek. Kiválulnak keres belőlem. A bokrok közül egy pillanat lény kezd elősúszni. A kis kukac kikerekedett szemmel kimleli, hogy milyen szép kék kígyú csúszik elő. Kérdezi a kígyú, milyen vagyok a magyar kis kukac? Én vagyok a kék kígyú királya. Senki sem jel a nyomba, a kukacok és a kígyú közül. A kis kukac kanakul válaszolva így felel. Az igazsor is kék vagy és hosszú, nagyon szép lepke, soha nem lesz belőle, amilyen én vagyok. Majd zsérni a jó lepke képében, lepked a szép lepke közelébe. A kék kígyú király csendesen visszakús a bokrok mélyén el.
1: Fantasztikus volt, tehát akkor is nagyon-nagyon megdicsérlek. Anna, szavakat kaptál, elmondjuk van a kis képeken. Gitár. Vár.
4: Pohár.
1: Búvár. Kar.
4: Radar.
1: Orr.
4: Bokor.
1: Vödör.
4: Tőr.
1: Kör.
4: Tükör.
1: Nagyon megdicsérlek, nagyon ügyes voltál. Luca, nem akarok felkelni még ilyen korán reggel. Nem akarok piros pulcsit.
4: Nem akarok piros pulcsit, kérek anya tedd.
1: Nem akarok reggelizni.
4: Nem akarok reggelizni, kicsit felhasszam.
1: Nem akarok pésülködni.
4: Lehúztani a hajam.
1: Jó. Nem akarok cipőt húzni. Nem látom a párját. Nem akarom cipelni a hátamon a táskát. Nem akarok tornazsákot.
4: Nem bírok el ennyit, nem akarok semmit.
1: Nagyon ügyes voltál.
0: Az elmúlt percekben a Miskolci Szivárvány tagovodában ismerhették meg, hogyan zajlik egy logopédia óra. Sarokné Acél Krisztina 2 éve hordja logopédushoz kislányát. Gyermeke ismerős környezetben osztálytársaival együtt gyakorolhat. A riporter Almási Beatrix, a Miskolci Európa Rádió munkatársa.
5: Nagycsoportos óvodásként kezdte, egy óvodai szűrés alkalmával javasolták számunkra, hogy kezdjük el ezt a foglalkozást. Több hangot kevert, és ezek megoldásában próbált nekünk segíteni a logopédus.
3: Milyen időközönként tudnak ide eljárni, vagy kell ide eljárni?
5: Heti egy alkalommal, hétfőnként járunk egy foglalkozásra. Itt iskolán belül oldjuk meg mindezt.
3: És otthon mennyit kell gyakorolni emellett?
5: Otthon, hogy a logopédust is tudjuk segíteni, minden nap olyan 5-10 percet gyakorolunk, ami a fejlesztő füzetében van beragasztva egy-egy gyakorlandó feladat, és sok segítséget is kapunk ahhoz, hogy elérjék a kívánt célt, tehát, hogy a betűk helyes, a hangok helyes kiejtését, és megtanulja az évek során.
3: Hogyan képzeljük el ezeket az otthoni feladatokat? Milyenek ezek a gyakorlatok?
5: Például neki nem ment a r hangkiejtése, és ebben segítettek, hogy mint a ló olyan hangot adjon ki, ez a pff hang kiejtése, de nagyon sok ilyen színező feladatot kapnak. Most már, mivel iskolás, a betűk differenciálására is, tehát, hogy az egymáshoz nagyon hasonló betűket meg tudja különböztetni, nem csak kiejtésben, hanem írásban is.
3: Említette, hogy több hanggal is gondja volt. Ez itt az iskolában, a tanulásban okozott neki problémát?
5: Az olvasásban nem, de az írásban igen, mert itt a Kafkában Meixner módszerrel tanulnak az elsősök olvasni, tehát az egymáshoz nagyon hasonló betűket, hangokat egymástól távol tanulják meg, tehát ezzel is kizárva a felcserülés, keverődés lehetőségét, és az írásban ez megjelenik, hiszen másképp hallja a szavakat ő, mivel nem ejti ki, még vannak olyan betűk, amiket nem ejt tisztán, tehát ezeket nem is írja le, kihagyja esetleg írásban, vagy felcseréli egy másikkal.
3: És hogyan látja, hogy az elmúlt 2 évben mennyit fejlődött?
5: Sokat fejlődött, és tudatosan figyel is bizonyos hangokra, de van még mit javítanunk rajta. És ezért nagyon fontos még az otthon is, amellett a heti egy alkalom mellett, amit az iskolánkban zajlik.
3: És mit jelent az, hogy itt az iskolában járhat el a logopédiai foglalkozásra? Nyilván szülőként ez könnyebb, hogy nem kell megszervezni, hogy hozni-vinni valahová, de ezen túl mit jelent még ez?
5: A gyereknek is sokkal könnyebb, hiszen kis csoportban a saját osztálytársaival töltheti ezt a terápiás órát játékos formában, de könnyebb szerintem a logopédusnak is, hiszen a pedagógussal mindennapos kapcsolatban lehet, és megbeszélhetik az aktuális problémákat, segíthetik egymás munkáját.
3: És maga a kislány hogyan éli meg ezeket a foglalkozásokat? Szívesen jön, vagy mit mesél ezekről otthon?
5: Nagyon szívesen jön. Mindig meséli, hogy sokat játszanak, színeznek, beszélgetnek, fejlesztő feladatokat végeznek, és mindezt játékos formában, mint például itt látható a tükör is, hogy rendszeresen nézik magukat, hogy kiejtik ezeket a

0: hangokat, és úgyhogy számunkra ez nem okoz gondot, de még az otthoni gyakorlásban sem, hogy eljárjunk logopédiára, erre a heti egy alkalomra, úgyhogy számunkra a hétfő mindig nagyon kellemesen kezdődik, nem csak az iskolát várva, hanem a logopédiás órákat is.
1: Sarokné Acél Krisztinával kislánya logopédiai tapasztalatairól a Miskolci Európa Rádió munkatársa Almási Beatrix beszélgetett.

0: látogató rovatunk zárásaként Mózesné Kapocska Ildikó gyógypedagógussal, logopédussal beszélgetett Palóci Alexandra, a Debreceni Európa Rádió munkatársa, a különböző gyermekkori beszédhibákról, azok javításáról, valamint a felnőttkori beszédjavításról is.
1: Melyek a leggyakoribb beszédhibák, amelyekkel a munkája során találkozik, és amelyekre oda kell figyelni és javítást igényelnek?
2: A leggyakoribb beszédhibák a gyerekeknél az a pösszeség, illetve az artikulációs problémák. Ugye ilyenkor a szülők azt veszik észre, hogy egy-két hangot nem úgy ejt a gyerek, nem tisztán ejt, vagy cseréli esetleg következetesen úgy egy-egy hangot egymással. Ez a leggyakoribb, amit megfigyelünk, ugye legjobb esetben egy-két hangra terjed ki, rosszabb esetben akár 10-15 hangra is kiterjedhet. Emellett még gyakori a dadogás, ugye, aminek alapvetően azért pszichés problémái, gyökerei is vannak, ami leginkább pszichológusi kompetenciába is tartozik, de mi is logopédusok sokat tudunk relaxációs gyakorlatokkal, légző gyakorlatokkal segíteni a gyerekeknek. Előfordulhat még gyerekeknél, ugye majd iskoláskorban már a különböző részképességzavarok, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, amire oda kell figyelni, ennek már azért óvodáskorban is vannak előjelei, tehát ilyen preventív jelleggel tudunk ott is segíteni nekik. Ezek a leggyakoribbak, illetve van még a hadarás, de előfordulhat gyerekeknél, ami talán nem olyan nagy számba, például mutizmus, amikor a gyerkőc nem beszél felnőttel, vagy csak válogatja azokat a személyeket, akikkel megszólal.
1: Hogyan lehet észrevenni, hogy a gyermeknek az esetleges beszédhibái vagy beszéddel kapcsolatos problémái már szakembert igényelnek, vagy pedig még a kor sajátossága és az az aranyos beszéd, ami a gyerekekhez tartozik, annak a jellegzetessége?
2: 3 éves korig szoktuk azt mondani, hogy lehet várni. Ugye, ha egy súlyosabb pösszeségről van szó, akkor azért az már 3 éves kor előtt is látszik, hogy egy gyerkőcnek a beszéd fejlődésében a hangok nagyon vegyesek, tehát nagyon, nagyon sokféle cserét, kihagyást használ. 3 éves korig azt szoktuk mondani, hogy még az életkorához megfelel, hogyha hibázik. 3 éves kor felett pedig, hogyha nem beszél, vagy nagyon gyér a szókincse, akkor szoktuk ajánlani, hogy érdemes megvizsgálni a gyerkőcöt. Sajnos az oktatási keretek között majd csak 5 éves koruktól kapnak fejlesztést, tehát sok gyereknél az már késő. Tehát akinél súlyosabb beszédhiba van, vagy több hanghiba, annál ez kevés, illetve nagyon fontos, hogy ugye a gyerekek folyamatosan kommunikálnak, tehát ha megszületik, már sír, tehát az az első jel, és a szülő, ha figyelemmel kíséri a gyerkőc fejlődését, azt szoktuk mondani, hogy egy olyan 1,5-2 éves korra lennie kell egy 50 szavas szókincsnek, amit a gyerek adekvátan használ. Ezek lehetnek értelmetlen szavak, tehát lehet benne értelmetlen szó is, de azt ő konzekvensen mindig ugyanarra a tárgyra, személyre használja, tehát az anya, apa és a környezete megtanulja, hogy a gyerek bizonyos tárgyakra, személyekre milyen új szót alkotott. Ennek az 50 szavas szókincsnek kellene meglennie, illetve 3 éves korra azért már mondatokban kommunikálnak a gyerekek, megértetik magukat, és megértik, amit mondunk nekik. Ez is nagyon fontos, hogy nem csak a produktív, kifejező beszédük sérülhet, hanem nagyon sok gyereknél van gond az értéssel, tehát hogy egyszerűen a beszéd feldolgozásában, a hangok feldolgozásában van probléma.
1: A szülő 3 éves kor előtt hogyan segítheti azt, hogy a gyerekek beszédfejlődése a megfelelő úton haladjon?
2: Először is ugye az édesanyja az, aki rögtön reagál a gyerekre. Megtanuljuk, hogy hogy sírnak, ha éhesek, hogy sírnak, ha pelenkát kell cserélni, vagy hogyha csak szomorúak. Tehát már ők ezt változtatják, ezeket a sírás módokat, hogyha használhatom ezt a kifejezést. Én leginkább az édesanyáknak van itt kulcs szerepük, mert ugye általában ők vannak a gyerekekkel. Nagyon sokat kell hozzájuk beszélni folyamatosan. Tehát az újszülötthöz is, akár milyen furcsának tűnik, lehet neki mesét olvasni. Figyel rá, de ugye nem úgy, mint egy mondjuk 2-3-4 évessel, aki már nézegeti a képeket, de hallja a hangunkat, megtanulja a hanghordozásunkat, ezeket a beszédet kísérő elemeket így tanulják meg a gyerekek, ugye, hogy milyen hanglejtéssel beszélünk. A magyar nyelvnek igazából a dallamosságát már születésüktől hallják és megtanulják az édesanyjukon keresztül. Nagyon sokat kell mondókázni, énekelni. Itt nagyon fontos az, hogy a mondókázást, éneklést kísérje mindenképpen valami mozgás. Tehát édesanyja simogassa a tenyerét, mozgassa a kis lábát, mert nagyon sok szülő meglepődik azon, amikor azt is mondom nekik, hogy késett a beszéd, de miért? Késette a mozgás. És igen, később kezdett el kúszni, mászni, négykézláb, ringatózni, és ezt nagyon sokan nem tudják még, mert persze hát honnan tudnák, mivel nem szakemberek, hogy igenis a mozgásfejlődés késése okozhat beszédkésést is, és ezért fontos az, hogy ezeket a kezdeti mondókázásokat, ezeket mozgassuk a kis lábát, ölelgessük, emelgessük a gyerkőcöt. Tagoltan, szépen, lassan beszélnek a szülők általában a gyerekükkel, tehát nem egy komolyabb fizikai képletről eszmefuttatást folytatnak, hanem egyszerűen beszélünk vele, és a multimédiás eszközök minimalizálását főleg azért ezt a gyerekeknél nagyon, nagyon komoly veszély, hogy tévhit az, hogy ő majd a tévétől megtanul beszélni. Nem az édesanyjától tanul meg, az édesapjától, nagymamától, nagypapától, testvértől, tehát az élő szó kell nekik.
1: 3 éves kor után, ha esetleg kiderül, hogy akkor a gyermeknek van valamilyen beszéd problémája, hogyan lehet fejleszteni őket, hogyan, milyen gyakorlatokkal, akár szakember által, vagy pedig később akár egyedül otthon szülőként is?
2: Ha 3 éves kor körül azt mondja a szülő, hogy úgy látja, hogy gond van, elviszi egy logopédushoz. Általában ezeket a gyerekeknek megkésett beszédfejlődésük van. Ugye, ami a nevében is benne van, szépen végigmennek ők a beszéd tanulás folyamatain, csak késve. Egyszerűen késnek. Alapvetően nyelvgyakorlatokat, ajakgyakorlatokat szoktunk nekik megtanítani. Gyerekeknek játékos formában, szülőknek természetesen elmagyarázzuk, hogy hogy is kell ezeket csinálni. Nagyon fontos, hogy sokat fújjanak buborékot, lufit, sípot, szívószállal, szívjanak fel különböző halmazállapotot, vizet, sűrű joghurtot, fújjanak a vízbe. Tehát ezeket nevezzük ilyen előkészítő gyakorlatoknak, amivel mobilizálni tudjuk az artikulációs bázisukat a gyerekeknek, hogy onnantól kezdve majd a hangfejlesztésük rendbe menjen.
1: A későbbiekben, akár ha iskolában derül ki, hogy valamilyen beszéd problémája vagy beszédértéssel van problémája a gyermeknek, ezekre milyen módszerek, gyakorlatok lehetnek, hogy könnyebb legyen majd az élete az iskolában?
2: Ha azt mondhatjuk, hogy ha az iskolába derül ki, akkor az egy kicsit úgy késő. Tehát valahol ott elsiklott a figyelem. Akár a szakember, akár a szülő figyelme is. Igazából akár felnőttekkel is ugyanezeket a terápiás lépéseket járjuk végig, mint a gyerekekkel, természetesen az adott életkorhoz megfelelően igazítjuk ezeket, de itt is ugyanúgy beszédértési, fejlesztési gyakorlatokat, memóriafejlesztést csinálunk, tehát igazából bármikor derül ki az adott probléma, alapvetően ugyanazokat a lépcsőket járjuk be, természetesen ugye igazodva az életkorhoz, illetve az adott életkori sajátosságokhoz.
1: Felnőtt korban vannak olyan tipikus vagy előforduló beszédhibák, amelyeket felnőttek szeretnének már felnőtt fejjel javítani?
2: Vannak felnőtt dadogók, vannak felnőtt pösszék, akiket lehet, hogy egy állásinterjún világosítottnak fel arról, hogy bizonyos mondjuk a sziszegő, susogó hangjaikkal nincs valami rendben. Ők nagyon sokszor, ők is fordulnak logopédushoz. Azt kell tudni a felnőttkori beszédhibák javítására, hogy ugye itt egy nagyon

0: agyi sérülés miatt ugye afáziások, tehát elvesztik a beszédkészségüket, és őket újra meg kell tanítani beszélni. Tehát általában ez az a nyelvi tünet, ami felnőtt korban leginkább megjelenik.
1: Önnek mit jelent a munkája? Hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mit jelent önnek logopédusnak lenni?
0: Nagyon nagy kihívás, hiszen óriási a paletta, akikkel foglalkozunk. Én foglalkozok épgyerekekkel, értelmi fogyatékos gyerekekkel és felnőttekkel is. Nekem azt jelenti, hogy segítségnyújtás, és főleg a felnőtteknél látom azt, hogy egy olyan elvesztett képességet visszaadni nekik, ami által újra kinyílik a világ, ami addig nyitva volt, és egy hirtelen tragédia miatt bezárul, egy felemelő érzés. Tehát fantasztikus, amikor egy nem beszélő 70 éves bácsival egy, akár egy fél év után le lehet ülni és beszélgetni újra.
2: Az elmúlt percekben a Debreceni Európa Rádió szakértői tájékoztatóját hallhatták, amelyben Palúci Alexandra, Mózesné Kapocska Ildikó gyógypedagógussal, logopédussal beszélgetett.

Az elmúlt közel fél órában Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádió együttműködésével. Mai műsorunk a logopédia témakörét derítette fel. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Deák Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264-44-1968-as telefonszámon és az agnus@agnusradio.ro címre.

Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő déli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Adásunk második órájában hamarosan híreket mondok, majd mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatóinkat. Ezután évnaposainkat köszöntjük, és határtalan válogatásunkból két összeállítást hallhatnak.

0: A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Alkotmánybíróság. A testület elnöke kizárólag intézményi ügyekben és törvényes keretek között egyeztet a kormány képviselőivel. A védelmi miniszter elmondta, mennyi időt sikerült nyerni az atomerőmű számára. Ma hőségriasztás, holnap drasztikus lehűlés és viharok várhatóak. Indul a jelentkezés a 2026-os Lombi programra. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elena Siminát Önescu alkotmánybírósági elnök kizárólag az intézmény megfelelő működésével kapcsolatos igazgatási és szervezési kérdésekről egyeztette a végrehajtói hatalom képviselőivel, közölte tegnap este az Alkotmánybíróság. A tájékoztatás szerint az Alkotmánybíróság elnökének az ítélkezési feladatok mellett törvényben rögzített igazgatási, szervezési és képviseleti hatáskörei is vannak, és az ezekhez kapcsolódó találkozók a jogszabályok által megszabott keretek között zajlanak. A testület előtt folyamatban lévő egyetlen ügy sem képezi, és nem is képezheti a törvényes eljárások kívüli megbeszélés tárgyát, szögezték le. A testület szerint az elnök eddigi nyilvános magatartása, valamint az általa képviselt etikai és szakmai normák kellő alapot adnak arra, hogy kizárható legyen minden olyan feltételezés, amely a hivatali feladatainak ellátása során tett adminisztratív lépéseknek más jelleget vagy célt tulajdonítana. A Duna vízszintjének emelése érdekében hozott intézkedések 7 nappal hosszabbították meg a csernovodai atomerőmű második reaktorának működését, jelentette ki Rádumi Ruce ügyvívővédelmi miniszter. A számok egy dolgot mutatnak, a vízügyi hatóság által javasolt és az Aldunai vízügyi igazgatóság, valamint a Védelmi Minisztérium által végrehajtott megoldásnak köszönhetően. A csernovodai 2. reaktor további 7 napig működött, mondta Rádumi Ruce vasárnap este a B1 TV-ben. Egy olyan atomerőművi reaktor működését, amely 680 megawattórányi áramot juttat a hálózatba, még egy héten meghosszabbították. 7 nap hatalmas nyereség egy atomerőművi reaktor esetében, szögezte le. A román kormány olyan helyzetbe került, hogy a közlekedési minisztérium tervezetének hiányában, amelyet egyes volt miniszterek blokkoltak, esetileg kellett beavatkozni, nem a probléma megoldása érdekében, hanem azért, hogy ezekkel a szakértők által kijelölt helyszíneken végrehajtott beavatkozásokkal meghosszabbítsa a működést. És igen, 7 nap hatalmas nyereség egy atomerőmű számára, tette hozzá. Sárga jelzésű hőségriasztás lépett életbe ma reggel 10 órakor, amely a nap hátra lévő részében az ország jelentős részén érvényben marad. A meteorológiai szolgálat ma általános tájékoztatást is kiadott a holnap estig várható hirtelen lehűlésről és légköri instabilitásról, amely a legtöbb régiót is érinti. A figyelmeztetés Bánságra, Körösvidékre, Máramarosra, Olténia nyugati, délnyugati részére, Erdély nagy részére, valamint Moldva északkeleti területeire terjed ki, számolt be az Agile Press hírügynökség. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint az érintett régiókban rendkívül magas hőmérsékletre kell számítani. A nappali csúcsérték 33 és 37 Celsius fok között alakulnak. A legmelegebbet a nyugati síkságokon mérik majd. Légköri instabilitás és hirtelen lehűlés várható. A meteorológiai szolgálat általános tájékoztatást is kiadott a holnap estig várható hirtelen lehűlésről és légköri instabilitásról, amely a legtöbb régiót érinti. Holnapra virradó éjszaka a nyugati ország részben. Az ország nagy részén megerősödik a szél. A széllökések sebessége elérheti a 40-50 km/h, míg a hegyvidéki területeken helyenként 60-70 km/h sebességet is meghaladhatja. A viharokat villámlás, erős széllökések és elszórtan kisméretű jégeső kísérheti. Ma reggel 10 órakor megnyílt a jelentkezés a születésszám növelését célzó országos lombik program 2026-os kiírása. A pályázati dokumentációt kizárólag online, a kifejezetten erre a célra létrehozott digitális felületen keresztül lehet benyújtani. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a kérelmek regisztrációja 2026. november 15-ig van lehetőség az erre kijelölt platformon, amely augusztus 17-én reggel 10 órától válik aktívvá. A tárca közlése alapján a felhasználói fiók létrehozása után a felületen pontosan és hiánytalanul kell kitölteni a kért adatokat, valamint ki kell választani a kívánt egészségügyi intézményt a programban akkreditált partner klinikák listájáról, számol be a news.ro. A támogatásra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok és egyedülálló nők is jelentkezhetnek, amennyiben kumulatívan teljesítik az alábbi feltételeket. Állampolgárság és lakóhely. A pár legalább egyik tagja vagy az egyedülálló nő román állampolgár és romániai állandó lakhellyel rendelkezik. Mindkét fél vagy az egyedülálló nő biztosított a romániai állami egészségbiztosítási rendszerben. A kérelmezők vállalják, hogy a szükséges orvosi beavatkozásokat a programban partnerként részvevő, akkreditált romániai állami vagy magánklinikák egyikén végezhetik el. A nő életkora a jelentkezés időpontjában 24 és 42 év között kell legyen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert az Úr szereti a jogosságot. Zsoltárok könyve 37. részének 28. verse.

Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: 17. kolozsvári magyar napok. Tártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a kolozsvári magyar napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. kolozsvári magyar napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
10: A következő percekben mesekosárovatunkkal várjuk a legkisebbeket a rádió közelbe, amelyben a Sűn, akit meg lehetett simogatni című mesekönyv egy részét hallgatjuk meg.
11: Mesekosár.

0: Jó napot kívánok! Menetjegyeket, bérleteket kérem felmutatni. Egy szíves az a csokorrufival, menj kicsit arrébb. Ja, köszönöm. Te, ne nyalogasd az ablaküveget, nem látod, milyen koszos. Lufi, de elfogy kampó.
1: Szeretnénk megkérni az utazó közönséget, hogy a nagymarha neve miatt deformálódott sínvára a várakozók és egy mazza segítségével próbálják meg helyre ráncigálni a szerelvényt. Kaller professzor mutatja.
0: Mutatom!

0: A csökönyös, csökönyös, csökönyös csacsi. ABC a csacsi rettentően csökönyös volt. Ha azt mondták neki fehér, ő azt mondta fekete. Ha azt mondták neki milyen szép időnk van, ő azt mondta mindjárt esni fog az eső. Nem is értett szót senki ABC-vel. Konokságban, makacságban túltett mindenkin. Egyszer meglátogatta a csacsit Konnektor, a kismalac. Így szólt hozzá. Az igaz, hogy csökönyös vagy, csacsi, de én még nálad is csökönyösebb vagyok. Nem igaz, Konnektor, én vagyok a legcsökönyösebb. A kismalac ekkor előhúzott a zsebéből egy almát, és az asztalra tette. Tudod mit, döntsük el a vitát, kettőnk közül az a csökönyösebb, aki rá tudja venni a másikat, hogy egye meg ezt az almát.
1: Rendben van, de én nem akarok almát enni.
0: Azért csak kóstold meg.
1: Nem kóstolom.
0: No, csak egy falatkát.
1: Kóstold meg te magad.
0: Én bizony nem kóstolom meg. Rossz ez az alma.
1: Dehogy rossz, ha tudnád, milyen finom.
0: Makacskodott a csacsi. Hát a finom, én meg is eszem. Mondta ravaszul Konnektor.
1: Nem eszed meg. Én fogom megenni.
0: Nem, én eszem meg.
1: Dehogy is én eszem meg.
0: Kiáltotta haragosan ABC a csacsi, és beleharapott az almába. Pillanatok alatt jó étvágyjal be is kebelezte. Na látod, nevetett Konnektor, mégiscsak én vagyok a legcsökönyösebb, megetettem veled az almát. Azt beszélik, hogy ettől a naptól kezdve ABC csacsi felhagyott a csökönyösködéssel.

0: Mesekosár rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük fel.
1: Augusztus 17-én Jácint, Hetény és Emiliana névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Jácint görög-latin eredetű név, jelentése a virágneve a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából való. A Hetény magyar eredetű név, jelentése a hetedik gyermek. Az Emiliana latin eredetű név, az Emilián férfi név latin eredetijének a női párja. Jelentése az Amelius nemzetségből való. Köszöntünk tehát augusztus 17-én minden Jácint, Hetény, Emiliana nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Névnaposainkat köszöntöttük a Fike Bentől Szürke ködölű hajnalon át című dalukkal. Isten éltesse őket. A következőkben a határtalan összeállításunk két részét hallhatják.
1: Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István és Bárdos Nóra, mentálhigiénész szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birta Zoltán.
2: Köszönjük! 2026-ig élünk, de már többedik alkalom, a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzés sorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
3: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projekt, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvos társadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek van vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
4: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
3: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat, utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
2: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
5: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
2: Vagy épp, hogy élek.
5: Épp, hogy élek, ki, hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat. Hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve. A nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozattan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
4: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
5: Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van-e erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi nevű harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alábbhagy, vagy elszigetelődik.
3: Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne hagyjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal. És egyébként, amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégés beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
2: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is a kapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
3: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy na, majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ezt nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint hogy az a nagy könyv bele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
5: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát a másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
3: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként tehát, hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát, amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
5: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony a alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmóma odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
1: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.

0: Az anyaország. Az imádságos könyvek évszázadok óta a hitélet fontos részét képezik, mivel segítenek elmélyíteni az Istennel való kapcsolatot és struktúrát adnak a lelki életnek. Hasznosságuk több területen is megmutatkozik, egyrészt segítség a fohászkodásban, gyakran előfordul, hogy az ember nem találja a szavakat vagy elfárad a hitében. Az imakönyvek kész, megfogalmazott imái segítenek kifejezni a bennünk lévő gondolatokat, kéréseket és hálát. Másrészt tematikus a rendszerezés, az imakönyvek tematikus tagoltak, így különböző élethelyzetekre, mint a betegség, hálaadás, reggeli, esti fohász vagy gyónás kínálnak megfelelő imádságokat. Dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével Gál Tamás beszélget.
1: 2026 az imádság éve a reformátusoknál, és mondhatnánk azt is, hogy ezzel kapcsolatban egyfajta könyvajánló következik most. Miért gondolta esperes úr, hogy jó a hallgatók elé tárni ezeket a könyveket?
2: Hát nem csak a hallgatók elé, hanem a látók elé is, nyilván akik a gyülekezetünkbe járnak.
1: Igen, először hallgatók.
2: Velük vasárnaponként találkozunk, nem ez ebben a töménységben, és egy-egy alkalommal egy-egy könyvet szoktam ajánlani az imádság éve kapcsán. Arra jöttem rá, hogy nem csak beszélni kell az imádságról, és nem csak ösztönözni az imádkozásra, hanem kellenek vonalvezetők, hogyha szabad ilyet mondani. Remélem nem botránkozik meg ebben senki. Nagyon fontos az, hogy a keresztény élet gyakorlatunkban az imádságnak kellő súlya, megfelelő méltósága, ideje, tere legyen, de nem mindig vagyunk abban a lelki állapotban, vagy érzelmi állapotban, hitbeli magasságban, vagy éppen mélységben, ami arra ösztönöz, hogy imádkozzunk. Vannak kényszerhelyzetek, amikor összecsapott kézzel feljajdulunk, ez is imádság nyilvánvalóan, és akkor ezért hoztam egy kis csomagot a kedves hallgatóknak, hogy érdemes elindulni, vagy hogy érdemes folytatni a már sok évtizedes ima gyakorlatokat.
1: És hát gondolom, a hívő embernek vannak kérdései, és ezekre a kérdésekre pedig szeretne választ találni, és hát ugye ennek pedig egy szegmense. Ennek lehet nevezni ezt is egy szakterületnek?
2: Hogyne. Hogy ne lehet nevezni, én nem is csak a hívő emberekhez szólok most, hanem mindenkihez, aki hallja ezt a párperces beszélgetést, hiszen attól, hogy valaki nem tartja magát kvalifikált vallásosnak és extra hívő embernek, attól még Isten hit tudata, Isten lét tudata megtapasztalása lehet, és karoljunk össze, kezdjen imádkozni, vagy folytassa az imádságát.
1: Miről szólnak ezek a könyvek, hogyha így általánosságban össze lehetne foglalni, aztán pedig a későbbiekben konkretizálunk
2: is. Hát egyértelműen tematizálva az ima gyakorlathoz, az imádság lényegéhez kötődnek, tehát mindegyiket úgy választottam ki, hogy segítség legyen.
1: Akkor nézzük a könyveket.
2: Lássuk. Az első, amit szeretettel ajánlok, egy nagyon régi könyv, és ugye a mai modern ember nem mindig szereti a régi dolgokat, legfeljebb múzeumban, vagy tárlókban, vagy otthon őrzi. Szikszai György keresztényi tanítások és imádságok címmel találhatjuk a könyvkereskedésekben, lelkész hivatalokban azt a fekete borítású aranybetűs könyvet, amelyik méltó erre a kötésre. Régen a református családokban a Biblia, hitvallások, énekeskönyv mellett ez volt a következő, ami megvolt, akár a gerendába feltéve, akár a polcokon. Nagyon-nagyon sok nagymamáink, nagy ősszüleink korabeli református keresztény ősünk használta ezt az imádságos könyvet. 1760-ban jelent meg először, az előző évben készült el. Szikszai György Makón szolgált lelkipásztor volt ekkor. Nem titok, hogy nehéz időket éltek át, gyülekezeti szinten ő a lelkipásztori szolgálatában komoly kihívásokkal, az akkori népegyházi keretben konfliktus helyzetbe is kerekedett, olyannyira, hogy fel is függesztették a lelkészi szolgálatából, és úgy tudjuk a forrásokból, hogy ebben a felfüggesztett időszakban vezette őt Isten lelke arra, hogy egy nagyon-nagyon komolyan átgondolt, tematizált tanítás és imádság sorozatos könyvet fogalmazzon meg. Azért ajánlom nagyon nagy szeretettel a kedves hallgatóknak, hogy bár itt-ott többszörösen összetett mondatokban, régies hangvételben fogalmazódik, meg jól lehet egyfajta revidiáláson átesett már ez az imádságos könyv talán többször is, tehát a mai ember számára is jól olvasható. Türelmesen akar imádkozni, és akarja a lélekvezetés alatt átgondolni a helyzetét, annak tökéletes. Rendkívülisége ennek a könyvnek az, hogy minden témában élethelyzetre, hivatásra vonatkozóan, mielőtt egy vagy több imádságot fogalmazott volna meg, szépen a Biblia és a református hitvallások alapján megfogalmazta a tanítást, hogy abban az élethelyzetben hogyan kell értelmezni a Biblia alapján magunkat. Például, ha beteg az ember, például, ha megözvegyül az ember, vagy olyan különleges élethelyzetbe kerül, amire a hétköznapokban nem felkészült, akkor tudja azt, hogy mi az a tanítás, a Biblia eligazítása számunkra. Prózában fogalmazza meg, aztán a próza átmegy pontokba szeretten, hogy a keresztény ember hogyan visel magad ebben az élethelyzetben. Ez nagyon jó. Én azt gondolom, egy kicsit olyan, mintha egy dogmatika könyv lenne, vagy etika könyv is lenne, hogy mit kell tudnia egy református kereszténynek, és hogyan kell viseltetnie önmagát abban a helyzetben, és akkor mindig megkoronázza a tanítást egy vagy több imádsággal, amit az ember szinte jól esik imádkoznia olvasva is. Ma is kapható könyvkereskedésekben, lelkész hivatalokban érdemes keresni.
1: Még egyszer, tehát a címe, Speres úr?
2: Szikszai György keresztjéni tanítások és imádságok címmel keressék a kedves testvérek is. Ha elnyerte a tetszésüket, segíti a lelki életvezetésüket, akkor vásároljanak a családtagoknak is, önállósuló gyermekeik számára, hadd legyen ott a polcon, ha még most nem is falnák ezt azonnal, de legyen ott a református családokban.
1: És ahogy látom, a könyvek sora között van például olyan is, amelyet könnyen magunkkal lehet vinni, majd, hogy nem egyfajta ilyen zsebkönyv.
2: Tökéletes a megfigyelés, tehát jó református riporter, örülök szembe. A Muraközi Gyula a 20. század egyik kiemelkedő lelkipásztor, a Kecskeméten volt lelkész, aztán Budapesten szolgált. Ő egy olyan imádságos könyvet írt, amit az idősebb testvérek talán már is le tudnak venni a polcról, a kredencről, az ágy mellől, az éjjeli szekrényről. Hasonló céllal, célirányossággal fogalmazta meg, megint azt mondom, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben segítőül ezeket az imádságokat, betegségben, fiatalkorban, időskorban, családi krízisre vonatkozóan közel 200 élettípus jelenik meg, illetve az erre megfogalmazott imádság, és ez valóban egy tenyérnyi könyvecske, ami egy köpenyzsebbe, egy kabátzsebbe, egy női retikülben, egy férfi utas autós táskában is elfér. Mindenki tudhat maga is imádkozni, de van időszak, amikor jól esik kész a Szentlélek által megfogalmazott imádság nyomán elmondani, és olyan dolgokra is rávezet, ami a magunk eszéből, vagy a magunk élethelyzetéből nem telne ki. Ez papírkötésben is, kemény kötésben is kapható. Azt mondom, hogy az imádság évében vásároljanak sokat, ajándékozzanak belőle sokat, nem lesznek hálátlanok érte.
1: Tehát egy kis kék könyvecske, Muraközi Gyula a Sionnak hegyén. Ezek a könyvek tehát akkor elég erőteljesen inspirációt is adhatnak az imai életünkhöz, hogyha úgy éreznénk, hogy egysíkú.
2: Nekem ad, én nem szégyellem lelki pásztorként megvallani, a szikszai keresztjéni tanítások, imádságuk is nagyon sok élethelyzetben, ráadásul van egy fejezet, ami a lelki pásztoroknak szól, és a Muraközi is egy olyan imakönyv, egyik gyermekünk házasodik nyáron, és akkor nagyon feldobott az, hogy a mennyasszony imádsága, a házasságra készülő fiatal imádsága. Hát adhatok-e én, mint szülő többet a gyermekemnek, mint hogy összekötöm az Istenre, vagy megpróbálom megajánlani neki ezt a lehetőséget.
1: A másik könyv azért már vaskosabb.
2: Így van, ez egy abszurd 21. századi könyv, tudatosan megyünk itt időben előre. Ráadásul az egyházmegyénk egyik aktív lelkipásztora, Katona Béla, a Nyíregyháza Kertvárosi Gyülekezet lelkipásztora által itt imádságokat magába foglaló könyv, imádság az év minden napjára, ez egy vaskosabb könyv, gyakorlatilag nagyon egyszerű, a szerkezete nagyon könnyen követhető, egy könyvjelző szükséges hozzá, minden hónap, minden napjára van egy megfontolt, átgondolt imádság, ő mága többször tett bizonyságot arról, hogy ezt az egyik évben úgy készítette, úgy született meg ez a könyv, hogy minden nap írt egy imádságot, megtartotta maga csendességeit, igét olvasott, igen magyarázatokat, és akkor a lélek ereje alatt fogalmazta meg ezeket a napi imádságokat, minden nap csak egyet, tehát nem egy ilyen teljesítményt.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, hétfő déli magazin műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Ebben az órában hamarosan híreket sugárzunk. Utána vers rovatunkban ma Aranyosi Ervin. A Szeretet Nagy Kincs című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig keresztény életműsorunkat ajánlom figyelmükbe, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ezzel várom önöket az utolsó órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Alkotmánybíróság. A testület elnöke kizárólag intézményi ügyekben és törvényes keretek között egyeztet a kormány képviselőivel. A védelmi miniszter elmondta, mennyi időt sikerült nyerni az atomerőmű számára. Ma hőségriasztás, holnap drasztikus lehűlés és viharok várhatóak. Indul a jelentkezés a 2026-os Lombi programra. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elena Siminát, UNESCO alkotmány.

0: Bírósági elnök kizárólag az intézmény megfelelő működésével kapcsolatos igazgatási és szervezési kérdésekről egyeztet a végrehajtói hatalom képviselőivel, közölte tegnap este az Alkotmánybíróság. A tájékoztatás szerint az Alkotmánybíróság elnökének az ítélkezési feladatok mellett törvényben rögzített igazgatási, szervezési és képviseleti hatáskörei is vannak, és az ezekhez kapcsolódó találkozók a jogszabályok által megszabott keretek között zajlanak. A testület előtt folyamatban lévő egyetlen ügy sem képezi, és nem is képezheti a törvényes eljárások kívüli megbeszélés tárgyát, szögezték le. A testület szerint az elnök eddigi nyilvános magatartása, valamint az általa képviselt etikai és szakmai normák kellő alapot adnak arra, hogy kizárható legyen minden olyan feltételezés, amely a hivatali feladatainak ellátása során tett adminisztratív lépéseknek más jelleget vagy célt tulajdonítana. A Duna vízszintjének emelése érdekében hozott intézkedések 7 nappal hosszabbították meg a Csernavodai atomerőmű második reaktorának működését, jelentette ki Rádumir Ruce ügyvívővédelmi miniszter. A számok egy dolgot mutatnak, a vízügyi hatóság által javasolt és az Aldunai vízügyi igazgatóság, valamint a Védelmi Minisztérium által végrehajtott megoldásnak köszönhetően. A Csernavodai 2-es reaktor további 7 napig működött, mondta Rádumir Ruce vasárnap este a B1 TV-ben. Egy olyan atomerőművi reaktor működését, amely 680 megawattórányi áramot juttat a hálózatba, még egy héten meghosszabbították. 7 nap hatalmas nyereség egy atomerőművi reaktor esetében, szögezte le. A román kormány olyan helyzetbe került, hogy a közlekedési minisztérium tervezetének hiányában, amelyet egyes volt miniszterek blokkoltak, esetileg kellett beavatkozni, nem a probléma megoldása érdekében, hanem azért, hogy ezekkel a szakértők által kijelölt helyszíneken végrehajtott beavatkozásokkal meghosszabbítsa a működést. És igen, 7 nap hatalmas nyereség egy atomerőmű számára, tette hozzá. Sárga jelzésű hőségriasztás lépett életbe ma reggel 10 órakor, amely a nap hátra lévő részében, az ország jelentős részén érvényben marad. A meteorológiai szolgálat ma általános tájékoztatást is kiadott a holnap estig várható hirtelen lehűlésről és légköri instabilitásról, amely a legtöbb régiót is érinti. A figyelmeztetés Bánságra, Kőrös vidékre, Máramarosra, Olténi a nyugati, délnyugati részére, Erdély nagy részére, valamint Moldva északkeleti területeire terjed ki, számolt be az Agile Press hírügynökség. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint az érintett régiókban rendkívül magas hőmérsékletre kell számítani. A nappali csúcsérték 33 és 37 Celsius fok között alakulnak. A legmelegebbet a nyugati síkságokon mérik majd. Légköri instabilitás és hirtelen lehűlés várható. A meteorológiai szolgálat általános tájékoztatást is kiadott a holnap estig várható hirtelen lehűlésről és légköri instabilitásról, amely a legtöbb régiót érinti. Holnapra virradó éjszaka a nyugati ország részben. Az ország nagy részén megerősödik a szél. A széllökések sebessége elérheti a 40-50 km/h, míg a hegyvidéki területeken helyenként 60-70 km/h sebességet is meghaladhatja. A viharokat villámlás, erős széllökések és elszórtan kisméretű jégeső kísérheti. Ma reggel 10 órakor megnyílt a jelentkezés a születésszám növelését célzó Országos Lombik Program 2026-os kiírása. A pályázati dokumentációt kizárólag online, a kifejezetten erre a célra létrehozott digitális felületen keresztül lehet benyújtani. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a kérelmek regisztrációja 2026. november 15-ig van lehetőség az erre kijelölt platformon, amely augusztus 17-én reggel 10 órától válik aktívvá. A tárca közlése alapján a felhasználói fiók létrehozása után a felületen pontosan és hiánytalanul kell kitölteni a kért adatokat, valamint ki kell választani a kívánt egészségügyi intézményt a programban akkreditált partner klinikák listájáról, számol be a news.ro. A támogatásra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok és egyedülálló nők is jelentkezhetnek, amennyiben kumulatívan teljesítik az alábbi feltételeket. Állampolgárság és lakóhely. A pár legalább egyik tagja vagy az egyedülálló nő román állampolgár és romániai állandó lakhellyel rendelkezik. Mindkét fél vagy az egyedülálló nő biztosította a romániai állami egészségbiztosítási rendszerben. A kérelmezők vállalják, hogy a szükséges orvosi beavatkozásokat a programban partnerként részvevő, akkreditált romániai állami vagy magánklinikák egyikén végezhetik el. A nő életkora a jelentkezés időpontjában 24 és 42 év között kell legyen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Ecsepressz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: 17. kolozsvári magyar napok. Pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a kolozsvári magyar napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. kolozsvári magyar napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
3: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: A következő percekben versrovatunkat hallhatják.

Aranyosi Ervin, a szeretet nagy kincs. A szeretet nagy kincs, észre kéne venni. Az éhes szíveket meg kéne eltetni. Aki adni képes, az is gazdagodna, mert szíve a jóból soha ki nem fogyna. Tudod, a szeretet nem egy raktárkészlet, s nem tudod eldugni önzőn az egészet. Mert a szeretet, ha van, a szívből árad. S aki adni képes, bele sosem fárad. Ha adsz, a jó érzés benned fokozódik, bánat s szomorúság benne feloldódik, és ha szeretettel jól lakik a lélek, akkor elmondhatod: gazdagabban élek.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Lukács evangéliuma 12. fejezetéből a 33. és 34. versek alapján szól hozzánk Isten ígéje, Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik figyelemmel. Keresztény híreink után pedig az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész 5. részletét felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat! Mai áhítatunk alapigéjét olvasom Lukács evangéliumából a 12. fejezet, 33. és 34. verséből. Hallgassuk figyelemmel! Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott van a ti szívetek is. Eddig tart a felolvasott ige. Vajon mi a te kincsed? Mi az, ami éjjel és nappal annyira lefoglal, hogy közben észre sem veszed, hogy az élet elment melletted, mert tévesen úgy gondoltad, az az igazi élet, amire minden idődet rááldoztad, és ami végül nem hagyta, hogy a lényegre odafigyelj. Mikor döbben rá az ember arra, hogy tévedett? Amikor kiürül, üressé válik az élete, mert valami olyasmibe ölte minden erejét, ami végül nem hozta el azt a boldogságot, amire vágyott. Jézus ettől óvja az embert, akkor, amikor figyelmeztet. Szerezzetek magatoknak el nem avuló kincseket. Bizonyára emlékszünk még arra a gazdag ifjúra, aki felkereste Jézust azzal az óhajjal, hogy szeretné az örök életet megszerezni. A közös beszélgetés során fény derül az igazi problémára, mégpedig arra, hogy hol is van az ifjú szíve. Nem tud megválni élete bálványától, a vagyontól, a pénztől. Ő kincse gyűjt a földön, és ez elkerülhetetlenül a földi irányba húzza a szívét. Egy pillanatra mégis úgy tűnik, mintha rádöbbent volna arra, hogy mi az igazi kincs, ami elvehetetlen örömmel ajándékozná meg, de abban a pillanatban, hogy Jézus rátapint a problémára, az elevenébe vág, már ledöbbenti. Bármennyire is fájdalmas, nem meri elengedni azt, ami tévesen megtartó erőnek titulál. Lemond az örökké valóról, az ideig valóért. Boldogsága sohasem tudott kiteljesedni, mert míg élt, mindig hiányzott neki valami. Bár közel járt a boldogság forrásához, de mégis szomjas maradt, mert nem tudta meghozni a döntést, ami elé Jézus állította. Egészen egyszerűen nem merte magát rábízni Istenre, mert jobban bízott a saját gazdagságában. Hol volt az ő kincse? Egy elavuló erszényben. Jézus már nekünk is valami hasonlót mond. Olyan kincset gyűjtsünk, ami nem avul el, amit senki nem vert el tőlünk, ami biztonságban van. Itt a földön minden mulandó. Minden egyszer elavul, lejár a szavatossága. Körül lengi a mulandóság szele. Mindaz, ami örök és megmarad, egy másik élettérhez köthető, a mennyhez. De hogyan tudunk mi kötődni a mennyhez? S miként tudunk el nem avuló kincs után nézni? Először is kötődnünk kell Istenhez, aminek az egyik elengedhetetlen feltétele a bizalom. Te mennyire bízol benne? A bizalom az ismeretre épül. Mennyire ismered őt? Ne hamarkold el a választ, hanem előfigyelj arra, mit is mond Jézus. A mester tanítványaival beszélget, őket oktatja, kiderül mindebből, hogy még nincs teljes bizalmuk Isten iránt. Erről árulkodik az aggodalmaskodásuk. No meg az a tény, hogy ismét kicsiny hitűnek nevezi őket. Amiért aggódnunk és amitől félünk, az válik az életünk központi témájává. Ha valaki egész életében úgy él, hogy gondolata két probléma köré csoportosul, mit egyek, mibe öltözzek, akkor erről is fog szólni az élete, hogy minden mást elhanyagol. Márpedig Jézus azt mondja, ennél azért több az élet, mint evés és öltözködés. Szeretné kicsinyhitű tanítványait megtanítani arra, hogy miként bízzák életüket Istenre és az ő gondviselésére. Ennek ábrázolására egy természeti képet használ, rámutatva az ég madaraira és a mező liliomaira. A teremtő táplálja a madarait és öltözteti a liliomait. Magyarán minden teremtett élőlényre gondja van. Vajon nem több ezeknél az ember? Te vajon mit gondolsz? Azonban ügyeljünk arra, nehogy félreértsük Jézus szavait. Amikor így fogalmaz, nézzétek meg az ég madarait, akik nem vetnek, nem is aratnak. Nem az a hangsúlyos itt, hogy ezeknek az állatoknak semmilyen erőfeszítésben nem kerül a saját táplálékuk megszerzése, mint ahogy az sem következik mindezekből, hogy akkor az ember sem kell, hogy ezekkel foglalkozzon. Magyarán semmit sem kell úgymond tennie, hanem elég, ha elvárja, hogy a sült galamba szájába repüljön, amolyan isteni gondviselésként. Isten azért gondoskodik ezekről az állatokról, mert nem adatott meg nekik, hogy vessenek, arassanak, elraktározzák maguk számára az élelmet.
Nekünk megadatott. Vetünk, aratunk, elraktározzuk az élelmet elemben, ami a vetés és az aratás között zajlik, az maga gondviselés. Vajon rámered bízni az életedet erre a gondviselőre? Vagy bebiztosítod magad mindenféle elovuló kincsnek hit kacattal, aminek nincs megtartó jele és boldogságot sem fog hozni számodra? Jézus azt mondja, hogy a mi atyánk jól tudja, mire van szükségünk, és mindezeket kirendeli. Csak mi hisszük azt tévesen, hogy életünket be kell biztosítanunk mindenféle kacattal. Nagyvárosokban már szinte szokássá lett, hogy minden évben tartanak úgynevezett lomtalanító napot, amikor az emberek megszabadulhatnak minden felesleges dologtól, amit felhalmoztak, de már nem használják, vagy nem veszik hasznát. Jézus most bennünket is ilyen lomtalanításra szólít fel. Tele van az életünk, majd jó lesz még valamire tárgyakkal. Emiatt sokszor mozdulni sem tudunk, hanem csak kerülgetjük őket. Adod a felesleges dolgaidat azoknak, akik nélkülöznek, s vedd észre azt, ami igazán számít. Ne feledd a figyelmeztetést, ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved. Legyen a mi szívünk, gondolatunk, vágyunk Istennél, s legyen a mi szívünk a benne való bizalom. Amen.

Az elmúlt percekben Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete a Lukács evangéliuma 12. fejezetéből a 33. és 34. versek alapján. Műsorunk folytatásában a következőkben hallgassák meg keresztény híreinket. Híreink címszavakban. Kárpátaljai segélyakció, az erdélyi református egyházkerület sürgős gyűjtést hirdetett. Üldözött keresztények, nemzetközi jelentések és imádságos támogatás. Vakmisszió, új nagybetűs, új szövetség kiadvány a hívők szolgálatában. Egyházi dialógus, közös keresztény értékek képviselete a közéletben. Most pedig következzenek a részletek. Sürgős gyűjtés a kárpátaljai testvéreinkért. Az erdélyi református egyházkerület drámai felhívást tett közzé a Kárpátalján élő testvéreink támogatására. A térségben kialakult nehéz körülmények miatt az egyházkerület minden gyülekezetet és hívőt összefogásra buzdít. A mostani gyűjtés célja az alapvető szükségleti cikkek, élelmiszerek és tartós javak eljuttatása a rászoruló családoknak. Fontos látnunk, hogy a segítségnyújtás nem csupán anyagi kérdés, hanem a testvéri szeretetünk konkrét megnyilvánulása is. A helyi gyülekezeti központokon keresztül minden adományt összegyűjtenek és biztonságosan továbbítanak a célterületre. Arra kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten járuljon hozzá ehhez a nemes kezdeményezéshez. Az összefogás ereje most különösen nagy támaszt jelenthet a hányattatott sorsú közösségeknek. Imádságunkkal is támogassuk azokat, akik most a létbizonytalanság terhét hordozzák Kárpátalján. Az egyházkerület vezetése köszöni az eddigi gyors és példás helytállást minden lelkipásztornak és hívőnek. Legyen ez a segélyakció a közös hitünk és összetartozásunk látható jele a világ számára. Globális helyzetkép az üldözött keresztényekről. A világszerte üldözött keresztények helyzete sajnálatos módon továbbra is rendkívüli válságos képet mutat. A nemzetközi jelentések szerint több százmillió hívő él napi szinten vallási alapú diszkriminációban vagy közvetlen életveszélyben. Az Open Doors legfrissebb adatai alapján különösen a szubszaharai Afrika és egyes ázsiai térségek váltak veszélyzónákká. A hitük miatt szenvedők gyakran elveszítik otthonukat, megélhetésüket, vagy akár családtagjaikat is a hitük vállalása miatt. A Hungary Helps program elkötelezett abban, hogy a diplomáciai és humanitárius eszközökkel is enyhítse ezt a súlyos terhet. A támogatás nem csupán az életben maradáshoz szükséges javakat jelenti, hanem az iskolák és templomok újjáépítését is. Nekünk, akik szabadon gyakorolhatjuk vallásunkat, erkölcsi kötelességünk folyamatosan imádkozni üldözött testvéreinkért. A figyelemfelhívás az első lépés ahhoz, hogy a nemzetközi közvélemény is érzékenyebbé váljon erre a drámára. A szenvedők számára a tudat, hogy nincsenek egyedül, már önmagában is nagy lelki erőt jelent. Ne hagyjuk, hogy a csend elnyomja az üldözöttek segélykiáltását ebben a nehéz időszakban. Új kiadvány a vakmisszió szolgálatában. A Magyar Biblia Társulat és a Magyar Református Szeretett Szolgálat közös vakmissziós programja mérföldkőhöz érkezett ebben a hónapban. Nagy örömmel számolnak be az új nagybetűs új szövetség kiadásról, amely a látássérült testvérek számára készült. Ez a kiadvány nem csupán egy könyv, hanem az Isten igéhez való hozzáférés esélyegyenlőségét szimbolizálja a közösségeinkben.
A cél az, hogy senki ne érezze kirekesztetnek magát az ige olvasásban testi fogyatékossága miatt. A nagybetűs tördelés és a speciális papírminőség lehetővé teszi, hogy a gyengén látók is könnyedén olvashassák a Szentírást. Az elmúlt hónapok fejlesztései végre meghozták a gyümölcsüket, és a kiadvány már országszerte Magyarországon elérhető a gyülekezetekben. Ez a kezdeményezés is mutatja, hogy az egyház mennyire fontosnak tartja minden tagjának a lelki gondozását. Kérjük, terjesszék a hírt azokban a körökben, ahol ez a kiadvány segítségére lehet az érintetteknek. A bibliaolvasás öröme mindenki számára közös kincs kell, hogy maradjon. Hálás szívvel köszönjük mindazok munkáját, akik az előkészületekben és a megvalósításban részt vettek. Keresztény értékrend a közéletben. A magyarországi református és katolikus egyházi vezetők legutóbbi találkozója fontos üzenetet hordoz a társadalom számára. A megbeszélésen közös állásfoglalást fogalmaztak meg a jelenkor égető társadalmi és erkölcsi kihívásaival kapcsolatban. Hangsúlyozták, hogy a keresztény értékrend hiteles képviselete a közélet minden területén elengedhetetlen feladatunk. A vezetők rámutattak, hogy az egyházaknak bátran kell megszólalniuk az értékveszett világunkban, a családok védelme érdekében. A találkozó egyik fő üzenete az összefogás fontossága volt, a közös keresztény gyökerek megőrzése mellett nem a politikai szerepvállalás a cél, hanem az evangéliumi igazságok megjelenítése a mindennapi döntéseinkben. A párbeszéd során érintették a szegénység kezelését, az oktatás kérdéseit és a közösségi morál javítását is. A felek kijelentették, hogy célunk egy olyan közösség építése, amely a szeretet és az igazság talaján nyugszik. A jövőben több hasonló egyeztetést is terveznek, hogy a hiteles hang közös maradhasson. Híreinket a református.ro, a református.hu, valamint a Hungary Helps hivatalos portáljai alapján szerkesztettük. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Műsorunk hát a levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből, az Isten országa című rész 5. részletét felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Isten országának eljövetele nagy elindulást munkál. Készenlét és odaadás természetes alapkövetelmény mindazok számára, akik Isten országához akarnak tartozni. Ez ugyanis, ha elközelít, elhozza a nagy elindulást. Minden közlés és addig érvényben levő egyes előírás és részkövetelmény, mint jelentéktelen, magától elesik. Mindaz a biztosíték, amelyet a polgári vagy egyházi rend az embernek személyes szabadságáért addig nyújtott, az most mind szétzúzatott. Hiszen most mindenki közvetlenül a fennség előtt áll, aki őt elhívta.

az egész személyre igényt tart. Ha parancsa úgy kívánja, akkor minden megkötözöttségtől teljesen meg kell szabadulni, apától, anyától, feleségtől, gyermektől, birtokoktól és hivatástól. Aki erre nem képes, vagy közben tétovázik, az nem alkalmas Isten országára. Lukács evangéliuma 9. részének 59-től 62-ig terjedő versei. Isten országa az új világkorszak kezdete ebben a korszakban. Ha Isten országa eljön, sohasem arról van pusztán szó, hogy egyes emberek, kegyesek vagy hívők legyenek, azután utólag összeadás útján összekerüljenek. Isten országa már eleve egészet alkot. Az egész élet már kezdettől fogva újjáformálódik. Isten országában az embernek épp a közösségi élete nyer egészen más arculatot, mint a világ körülményei között. Az új szövetségben Isten országának eljövetele végül is egy új korszak kezdetét jelenti, a világ egy új isteni állapotának megindulását, amelynek működési körébe valamennyi nép belekerül. Az új szövetség végeredményben a világtörténelemnek ezt az isteni záró korszakát érti Isten országán. Ebben az értelemben Jézus és az apostolok számára még hátra van Isten uralma. Úgy állnak itt, mint várakozók. Jöjjön el a te országod. Arról sem szabad azonban megfeledkeznünk, hogy mind a tanítványok, mind a mesterük úgy is hirdetik Isten országát, mint amely már eljött. Eredj el, és hirdesd Isten országát. Lukács evangéliuma 9. részének 60. verse. Ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, úgy kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten országa. Lukács evangéliuma 11. részének 20. verse. Hálákat adva az Atyának, aki megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fia országába. A Kolossébeliekhez írott levél első részének 12. és 13. versei. Elhívott minket az ő országába. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levele második részének 12. verse. Mind az evangéliumokban, mind a levelekben tehát, hol az eljövendő, hol pedig a már akkor eljött Isten országáról van szó. Mit kérünk tehát, mikor így imádkozunk, jöjjön el a te országod. Azt kérjük, hogy a mindenható személyesen nyúljon bele a mi időnkbe, s életünket istenileg alakítsa át. Azt kérjük, hogy teremtő ereje törjön be minden károsodás meggyógyítása véget testi, lelki és szellemi életünkbe. Könyörgünk fényesség nélküli lényünk felülről való megvilágításáért. Könyörgünk minden hatalmas, tehetséges és előnyös helyzetben levő ember számára a szolgálat lelkületéért. Kérjük a küldetés bizonyosságát, a teljhatalmat és a fenséges előtti közvetlen megállást. Világos parancsért könyörgünk mindazok számára, akik Istennek szolgálnak.
kérjük, hogy teljesen készen álljanak mindazok, akik szolgálatra hivattak el. Végül pedig könyörgünk Krisztus új korszakot és a világ beteljesedését jelentő második adventjéért.

Az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész 5. részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet műsorunk június 8-ai ismétlését hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan hétfő déli magazin műsorunk végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána pedig krédó hitépítő és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket.

A mai nap gondolatával búcsúzom Önöktől, amely Charles Einstein, amerikai aktivistától származik, és így szól. Ahhoz, hogy igazán gazdagok lehessünk, korlátlan uraik legyünk a saját időnknek.

Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallották. Kellemes hétkezdést kívánok, békesség Istentől, a viszonthallásra!

Sodort a vízzel és partot értek, támaszt már nem tartanak. Futok előled, színlelve vagy utána, hogy kérjelek, még maradj, ne menj messze, néha elvágysz, ellenem már nem oltanak.

Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Alkotmánybíróság. A testület elnöke kizárólag intézményi ügyekben és törvényes keretek között egyeztet a kormány képviselőivel. A védelmi miniszter elmondta, mennyi időt sikerült nyerni az atomerőmű számára. Ma hőségriasztás, holnap drasztikus lehűlés és viharok várhatóak. Indul a jelentkezés a 2026-os Lombi programra. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elena Siminato-Nenescu alkotmánybírósági elnök kizárólag az intézmény megfelelő működésével kapcsolatos igazgatási és szervezési kérdésekről egyeztette a végrehajtói hatalom képviselőivel, közölte tegnap este az alkotmánybíróság. A tájékoztatás szerint az alkotmánybíróság elnökének az ítélkezési feladatok mellett törvényben rögzített igazgatási, szervezési és képviseleti hatáskörei is vannak, és az ezekhez kapcsolódó találkozók a jogszabályok által megszabott keretek között zajlanak. A testület előtt folyamatban lévő egyetlen ügy sem képezi, és nem is képezheti a törvényes eljárások kívüli megbeszélés tárgyát, szögezték le. A testület szerint az elnök eddigi nyilvános magatartása, valamint az általa képviselt etikai és szakmai normák kellő alapot adnak arra, hogy kizárható legyen minden olyan feltételezés, amely a hivatali feladatainak ellátása során tett adminisztratív lépéseknek más jelleget vagy célt tulajdonítana. A Duna vízszintjének emelése érdekében hozott intézkedések 7 nappal hosszabbították meg a Csernavodai atomerőmű második reaktorának működését, jelentette ki Rádumi Ruce ügyvívővédelmi miniszter. A számok egy dolgot mutatnak, a vízügyi hatóság által javasolt és az Aldunai vízügyi igazgatóság, valamint a Védelmi Minisztérium által végrehajtott megoldásnak köszönhetően. A Csernavodai 2-es reaktor további 7 napig működött, mondta Rádumi Ruce vasárnap este a B1 TV-ben. Egy olyan atomerőművi reaktor működését, amely 680 megawattórányi áramot juttat a hálózatba, még egy héten meghosszabbították. 7 nap hatalmas nyereség egy atomerőművi reaktor esetében, szögezte le. A román kormány olyan helyzetbe került, hogy a közlekedési minisztérium

0: minisztérium tervezetének hiányában, amelyet egyes volt miniszterek blokkoltak. Esetileg kellett beavatkozni, nem a probléma megoldása érdekében, hanem azért, hogy ezekkel a szakértők által kijelölt helyszíneken végrehajtott beavatkozásokkal meghosszabbítsa a működést. És igen, 7 nap hatalmas nyereség egy atomerőmű számára, tette hozzá. Sárga jelzésű hőségriasztás lépett életbe ma reggel 10 órakor, amely a nap hátra lévő részében, az ország jelentős részén érvényben marad. A meteorológiai szolgálat ma általános tájékoztatást is kiadott a holnap estig várható hirtelen lehűlésről és légköri instabilitásról, amely a legtöbb régiót is érinti. A figyelmeztetésben Ságra, Körös vidékre, Máramarosra, Olténia nyugati, délnyugati részére, Erdély nagy részére, valamint Moldva északkeleti területeire terjed ki, számolt be az Agile Press hírügynökség. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint az érintett régiókban rendkívül magas hőmérsékletre kell számítani. A nappali csúcsérték 33 és 37 Celsius fok között alakulnak. A legmelegebbet a nyugati síkságokon mérik majd. Légköri instabilitás és hirtelen lehűlés várható. A meteorológiai szolgálat általános tájékoztatást is kiadott a holnap estig várható hirtelen lehűlésről és légköri instabilitásról, amely a legtöbb régiót érinti. Holnapra virradó éjszaka a nyugati ország részben. Az ország nagy részén megerősödik a szél. A széllökések sebessége elérheti a 40-50 km/h, míg a hegyvidéki területeken helyenként 60-70 km/h sebességet is meghaladhatja. A viharokat villámlás, erős széllökések és elszórtan kisméretű jégeső kísérheti. Ma reggel 10 órakor megnyílt a jelentkezés a születésszám növelését célzó Országos Lombik Program 2026-os kiírása. A pályázati dokumentációt kizárólag online, a kifejezetten erre a célra létrehozott digitális felületen keresztül lehet benyújtani. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a kérelmek regisztrációja 2026. november 15-ig van lehetőség az erre kijelölt platformon, amely augusztus 17-én reggel 10 órától válik aktívvá. A tárca közlése alapján a felhasználói fiók létrehozása után a felületen pontosan és hiánytalanul kell kitölteni a kért adatokat, valamint ki kell választani a kívánt egészségügyi intézményt a programban akkreditált partner clearingek listájáról, számol be a news.ro. A támogatásra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok és egyedülálló nők is jelentkezhetnek, amennyiben kumulatívan teljesítik az alábbi feltételeket. Állampolgárság és lakóhely. A pár legalább egyik tagja vagy az egyedülálló nő román állampolgár és romániai állandó lakhellyel rendelkezik. Mindkét fél vagy az egyedülálló nő biztosított a romániai állami egészségbiztosítási rendszerben. A kérelmezők vállalják, hogy a szükséges orvosi beavatkozásokat a programban partnerként részvevő, akkreditált romániai állami vagy magánklinikák egyikén végezhetik el. A nő életkora a jelentkezés időpontjában 24 és 42 év között kell legyen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert az Úr szereti a jogosságot. Zsoltárok könyve 37. részének 28. verse.

Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: 17. kolozsvári magyar napok. Tárt kapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a kolozsvári magyar napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. kolozsvári magyar napok. Tárt kapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
3: Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kiégés.
10: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
9: Dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével beszélgetünk.
11: Egy-egy alkalommal egy-egy könyvet szoktam ajánlani, az imádság éve kapcsán arra jöttem rá, hogy nem csak beszélni kell az imádságról, és nem csak ösztönözni az imádkozásra, hanem kellenek vonalvezetők, hogyha szabad ilyet mondani. Nagyon fontos az, hogy a keresztény élet gyakorlatunkban az imádságnak kellő súlya, megfelelő méltósága, ideje, tere legyen.
9: Két világ színei és közös fényei című kiállítás.
12: Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabot, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adat itt meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István és Bárdos Nóra, mentálhigiénész szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birte Zoltán.
5: Köszönjük. 2026-ig írunk, de már többedik alkalom, a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más

0: kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzés sorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
1: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
2: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
1: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat. Utána pedig az következik, hogy megoldásokat. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
0: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
3: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
0: Vagy épp, hogy élek.
3: Épp, hogy élek, ki, hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat, hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve a nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozattan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
2: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
3: Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van-e erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi nevű harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alább hagy, vagy elszigetelődik.
1: Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne adjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal, és egyébként amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégés beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
0: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is a kapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
1: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy nem minden beteg ugye olyan, mint hogy az a nagy könyvbe le van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt ezt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példámból is, vagy példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
3: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, azoknak az, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
1: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként tehát, hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát, amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
3: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony a alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmondva odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz. És hát, ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
4: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.

0: Az anyaország. Az imádságos könyvek évszázadok óta a hitélet fontos részét képezik, mivel segítenek elmélyíteni az Istennel való kapcsolatot és struktúrát adnak a lelki életnek. Hasznosságuk több területen is megmutatkozik, egyrészt segítség a fohászkodásban, gyakran előfordul, hogy az ember nem találja a szavakat vagy elfárad a hitében. Az imakönyvek kész, megfogalmazott imái segítenek kifejezni a bennünk lévő gondolatokat, kéréseket és hálát. Másrészt tematikus a rendszerezés, az imakönyvek tematikus tagoltak, így különböző élethelyzetekre, mint a betegség, hálaadás, reggeli, esti fohász vagy gyónás kínálnak megfelelő imádságokat. Dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével Gál Tamás beszélget.
1: 2026 az imádság éve a reformátusoknál, és mondhatnánk azt is, hogy ezzel kapcsolatban egyfajta könyvajánló következik most. Miért gondolta esperes úr, hogy jó a hallgatók elé tárni ezeket a könyveket?
2: Hát nem csak a hallgatók elé, hanem a látók elé is, nyilván akik a gyülekezetünkbe járnak.
1: Igen, először
2: velük vasárnaponként találkozunk, nem ez ebben a töménységben, és egy-egy alkalommal egy-egy könyvet szoktam ajánlani az imádság éve kapcsán. Arra jöttem rá, hogy nem csak beszélni kell az imádságról, és nem csak ösztönözni az imádkozásra, hanem kellenek vonalvezetők, hogyha szabad ilyet mondani. Remélem nem botránkozik meg ebben senki. Nagyon fontos az, hogy a keresztény élet gyakorlatunkban az imádságnak kellő súlya, megfelelő méltósága, ideje, tere legyen, de nem mindig vagyunk abban a lelki állapotban, vagy érzelmi állapotban, hitbeli magasságban, vagy éppen mélységben, ami arra ösztönöz, hogy imádkozzunk. Vannak kényszerhelyzetek, amikor összecsapott kézzel feljajdulunk, ez is imádság nyilvánvalóan, és akkor ezért hoztam egy kis csomagot a kedves hallgatóknak, hogy érdemes elindulni, vagy hogy érdemes folytatni a már sok évtizedes ima gyakorlatukat.
1: És hát gondolom, a hívő embernek vannak kérdései, és ezekre a kérdésekre pedig szeretne választ találni, és hát ugye ennek pedig egy szegmense. Ennek lehet nevezni ezt is egy szakterületnek?
2: Hogyne. Hogy ne lehet nevezni. Én nem is csak a hívő emberekhez szólok most, hanem mindenkihez, aki hallja ezt a párperces beszélgetést, hiszen attól, hogy valaki nem tartja magát kvalifikált vallásosnak és extra hívő embernek, attól még Isten hit tudata, Isten lét tudata megtapasztalása lehet, és karoljunk össze, kezdjen imádkozni, vagy folytassa az imádságát.
1: Miről szólnak ezek a könyvek, hogyha így általánosságban össze lehetne foglalni, aztán pedig a későbbiekben konkretizálunk
2: is. Hát egyértelműen tematizálva az ima gyakorlathoz, az imádság lényegéhez kötődnek, tehát mindegyiket úgy választottam ki, hogy segítség legyen.
1: Akkor nézzük a könyveket.
2: Lássuk. Az első, amit szeretettel ajánlok, egy nagyon régi könyv, és ugye a mai modern ember nem mindig szereti a régi dolgokat, legfeljebb múzeumban, vagy tárlókban, vagy otthon őrzi. Szikszai György keresztényi tanítások és imádságok címmel találhatjuk a könyvkereskedésekben, lelkész hivatalokban azt a fekete borítású aranybetűs könyvet, amelyik méltó erre a kötésre. Régen a református családokban a Biblia, hitvallások, énekeskönyv mellett ez volt a következő, ami megvolt, akár a gerendába feltéve, akár a polcokon. Nagyon-nagyon sok nagymamáink, nagy ősszüleink korabeli református keresztény ősünk használta ezt az imádságos könyvet. 1760-ban jelent meg először, az előző évben készült el. Szikszai György Makón szolgált lelkipásztor volt ekkor. Nem titok, hogy nehéz időket éltek át, gyülekezeti szinten ő a lelkipásztori szolgálatában komoly kihívásokkal, az akkori népegyházi keretben konfliktus helyzetbe is kerekedett, olyannyira, hogy fel is függesztették a lelkészi szolgálatából, és úgy tudjuk a forrásokból, hogy ebben a felfüggesztett időszakban vezette őt Isten lelke arra, hogy egy nagyon-nagyon komolyan átgondolt, tematizált tanítás és imádság sorozatos könyvet fogalmazzon meg. Azért ajánlom nagyon nagy szeretettel a kedves hallgatóknak, hogy bár itt-ott többszörösen összetett mondatokban, régies hangvételben fogalmazódik, meg jól lehet egyfajta revidiáláson átesett már ez az imádságos könyv talán többször is, tehát a mai ember számára is jól olvasható. Türelmesen akar imádkozni, és akarja a lélekvezetés alatt átgondolni a helyzetét, annak tökéletes. Rendkívülisége ennek a könyvnek az, hogy minden témában élethelyzetre, hivatásra vonatkozóan, mielőtt egy vagy több imádságot fogalmazott volna meg, szépen a Biblia és a református hitvallások alapján megfogalmazta a tanítást, hogy abban az élethelyzetben hogyan kell értelmezni a Biblia alapján magunkat. Például, ha beteg az ember, például, ha megözvegyül az ember, vagy olyan különleges élethelyzetbe kerül, amire a hétköznapokban nem felkészült, akkor tudja azt, hogy mi az a tanítás, a Biblia eligazítása számunkra. Prózában fogalmazza meg, aztán a próza átmegy pontokba szeretten, hogy a keresztény ember hogyan visel magad ebben az élethelyzetben. Ez nagyon jó. Én azt gondolom, egy kicsit olyan, mintha egy dogmatika könyv lenne, vagy etika könyv is lenne, hogy mit kell tudnia egy református kereszténynek, és hogyan kell viseltetnie önmagát abban a helyzetben, és akkor mindig megkoronázza a tanítást egy vagy több imádsággal, amit az ember szinte jól esik imádkoznia olvasva is. Ma is kapható könyvkereskedésekben, lelkész hivatalokban érdemes keresni.
1: Még egyszer, tehát a címe, Speres úr?
2: Szikszai György keresztjéni tanítások és imádságok címmel keressék a kedves testvérek is. Ha elnyerte a tetszésüket, segíti a lelki életvezetésüket, akkor vásároljanak a családtagoknak is, önállósuló gyermekeik számára, hadd legyen ott a polcon, ha még most nem is falnák ezt azonnal, de legyen ott a református családokban.
1: És ahogy látom, a könyvek sora között van például olyan is, amelyet könnyen magunkkal lehet vinni, majd, hogy nem egyfajta ilyen zsebkönyv.
2: Tökéletes a megfigyelés, tehát jó református riporterrel ülök szembe. A Muraközi Gyula a 20. század egyik kiemelkedő lelkipásztor, a Kecskeméten volt lelkész, aztán Budapesten szolgált. Ő egy olyan imádságos könyvet írt, amit az idősebb testvérek talán már is le tudnak venni a polcról, a kredencről, az ágy mellől, az éjjeli szekrényről. Hasonló céllal, célirányossággal fogalmazta meg, megint azt mondom, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben segítőül ezeket az imádságokat, betegségben, fiatalkorban, időskorban, családi krízisre vonatkozóan közel 200 élettípus jelenik meg, illetve az erre megfogalmazott imádság, és ez valóban egy tenyérnyi könyvecske, ami egy köpeny zsebbe, egy kabát zsebbe, egy női retikülben, egy férfi utas autós táskában is elfér. Mindenki tudhat maga is imádkozni, de van időszak, amikor jól esik kész a Szentlélek által megfogalmazott imádság nyomán elmondani, és olyan dolgokra is rávezet, ami a magunk eszéből, vagy a magunk élethelyzetéből nem telne ki. Ez papírkötésben is, keménykötésben is kapható. Azt mondom, hogy az imádság évében vásároljanak sokat, ajándékozzanak belőle sokat, nem lesznek hálátlanok érte.
1: Tehát egy kis kék könyvecske, Muraközi Gyula a Sionnak hegyén. Ezek a könyvek tehát akkor elég erőteljesen inspirációt is adhatnak az imai életünkhöz, hogyha úgy éreznénk, hogy egysíkú.
2: Nekem ad, én nem szégyellem lelki pásztorként megvallani, a szikszai keresztjéni tanítások, imádságuk is nagyon sok élethelyzetben, ráadásul van egy fejezet, ami a lelki pásztoroknak szól, és a Muraközi is egy olyan imakönyv, egyik gyermekünk házasodik nyáron, és akkor nagyon feldobott az, hogy a mennyasszony imádsága, a házasságra készülő fiatal imádsága. Hát adhatok-e én, mint szülő többet a gyermekemnek, mint hogy összekötöm az Istennel, vagy megpróbálom megajánlani neki ezt a lehetőséget.
1: A másik könyv azért már vaskosabb.
2: Így van, ez egy abszurd 21. századi könyv, tudatosan megyünk itt időben előre. Ráadásul az egyházmegyénk egyik aktív lelkipásztora, Katona Béla, a Nyíregyháza Kertvárosi Gyülekezet lelkipásztora által itt imádságokat magába foglaló könyv, imádság az év minden napjára, ez egy vaskosabb könyv, gyakorlatilag nagyon egyszerű, a szerkezete nagyon könnyen követhető, egy könyvjelző szükséges hozzá, minden hónap, minden napjára van egy megfontolt, átgondolt imádság, ő maga többször tett bizonyságot arról, hogy ezt az egyik évben úgy készítette, úgy született meg ez a könyv, hogy minden nap írt egy imádságot, megtartotta maga csendességét, igét olvasott, igen magyarázatokat, és akkor a lélek ereje alatt fogalmazta meg ezeket a napi imádságokat, minden nap csak egyet, tehát nem egy ilyen teljesítménycentrikus termelvény ez, hanem egy igazi imádságos könyv, és piros színt tessenek keresni, középméretű, B5-ös vastag és könnyű egyébként súlyát tekintve, tehát könnyű papírra nyomtatták. Elég jó nagybetűkkel került ki a nyomdából, ezért jó, még talán szemüveg nélkül is a szemüvegesek olvashatják. Ajánlom szeretettel, mert ez egy kortársnak, egy ma velünk együtt élő kortársnak a lelki gyümölcse.
0: Az elmúlt percekben dr. Gál Sándorral, Nyírségi Református Egyházmegye esperesével beszélgettünk.

0: Erdély. A Kolozsvári Művészeti Múzeumban tekinthették meg a Két világ színei és közös fényei című kiállítást, amely Ferenczi Júlia és Gyéjszabó Béla képzőművészek alkotásait mutatta be. A tárlat kurátora Ferenczi Miklós, aki Gyéjszabó Béla hagyatékának gondozója. Vele beszélgettünk a kiállításról, a két művész barátságáról, valamint arról, milyen volt közöttük felnőni. A riporter Ungvári Szende.
1: Ön személyesen is ugye közel állt mind a két művészhez. Milyen volt gyermekként közöttük felnőni?
2: Alig voltam 6 éves, amikor Gyéjszabót megismertem. Ferenc Júliát már nyilván korábban, mert nagynéném, aztán később nevelő anyám lett, amikor 1960-ban fölkerültem, de 1956-ban, akkor volt nagyapáméknak az 50 éves házassági évfordulójuk nyárát Szentbenedeken, ahol ő lévita tanító volt, és Gyéjszabó ezt megelőzőleg már a 40-es években nagyon sokat járt azon a vidéken, és rajzolt nagyapámnak vendégeként. Viszont én 1956-ban ismerem meg, amikor hazajön Kínából, részt vesz ezen a családi ünnepségen, és utána aztán, amikor 60-ban fölkerültem Kolozsvára, és a Bátori Gimnázium valamikor a piarista gimnázium volt, az én időmben 11-es számú középiskola volt. Oda jártam, a Farkas utcában nőttem föl, egykori Betlen nemes kis palotának is lehetne mondani, ez pont középen van, a Farkas utcai templom, illetve a piarista gimnázium között, tehát ez számomra meghatározó volt gyermekként a Farkas utcába felnőni. Abban a műterem lakásban, ahol nevelő anyám Ferenc Júlia, illetve nevelő apám Furman Károly ötös művészek éltek, és ahol tulajdonképpen 1939-ben megalakul a Barabás Miklós C, és sok képzőművész ott együtt rajzol, mert nagyon szép tágas is volt ez a műterem lakás, együtt rajzolnak, és akkor ismeri meg 1939-ben Gyéjszabó Júlia nénémet, Karcsi bácsit, ott hosszú ideig ebben a 8 szám alatti lakásban van a Barabás Miklós színek a, mondjam így, a hivatala, mert ugye nagyon kezdetek voltak, a 15-ök alapítják meg, és én szerencsés voltam, mert gyerekként abból a képzőművész társaságból nagyon sokat megismertem. Éppen Júlia néném és Furman Károly úron keresztül. Most gyerekként vissza

0: Visszatérve ugye felnőni és látni ezt a két nagyszerű embernek a barátságát, tiszta, őszinte barátságát, és ahogy dolgoznak, hát ez mindig csodálattal töltött el, és ezért örvendek, hogy ez a mostani Bánffy Palotai kiállítás is végül is létrejöhetett, mert először 39 közös kiállításon ott találkoznak, és akkor alakul ki ez az egy életre szóló, tiszta művész barátság Ferenc Júlia és G. Szabó Béla között. Viszont kiállítani 1969. áprilisában húsvét nagyhetén nyílik meg a Szentegyház utcai galériában, akkor állítanak ki először közösen. Aztán később még 23 kiállítás fémjelzi ezt a közös kiállítás lehetőségét Magyarországon, Szigligeten, Budapesten, Debrecenben állítanak ki együtt, többek között a Nemzeti Galériában, Nagytétényben például. Ott is több kiállítás születik, viszont Nagykárolytól Brassóig és Kézdivásárhelytől Temesvár, Nagyváradig és Kolozsvár és Vásárhely, Szászrégen és Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, tehát ezek a városokba együtt állítanak ki, és mindenütt nagyon nagy sikerrel mutatkoznak be a közönség előtt. Mint ahogy itt is a múlt héten, csütörtökön volt ez a kiállítás megnyitó, ahol G. Szabó Bélának fametszetei és nagyméretű pasztelei, de ezt hozzá kell tegyem azt, hogy olyan munkák, ami egyszer vagy kétszer, ha ki volt állítva, de van olyan munka, ami még soha nem volt kiállítva. A másik rész pedig Júlia nénémnek, Ferenc Júliának szintén olajképei és pasztelei állítottuk ki.
1: Ön eddig a hagyatékból hány kiállítást szervezett?
0: Tehát ebből a hagyatékból körülbelül több mint 600 rámába közel 1000 alkotás van bekeretezve. Jelenleg 10 helyen van kiállítás, idéglenes, illetve letétbe, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Amit a hallgatók figyelmébe tudok ajánlani, az a Bánffy család nevéhez fűződik. A Bánffy Palotában ez a legutolsó kiállítás, ez a 179. a hagyatékból szervezett kiállítás a G. Szabónak. De van egy nagy anyag, méghozzá 160 munkát foglal magába, és augusztus végéig látogatható, és Kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesznek ilyen vezetett kiállítás látogatási lehetőségek. A válaszúti gyönyörűen felújított Bánffy kastélyban, amely nemrég kapta meg az Európa Nostra díjat, és ott 6 teremben van egy másik anyag. De ugyancsak van Sepsiszentgyörgyön például egy érdekes kiállítás, a Helikon 100, mert 100 éve kezdődött a Helikonnak, és Júlia nénémet épp ezért tették ki annak idején a Képzőművészeti Szövetségből, mert túlzottan helikonista, azaz a nyugati irányzatát népszerűsítette inkább, mint ezt a bizonyos szocialista realizmust. És ez a Helikon 100 keretén belül úgy tudom, vagy 35, majdnem 40 portréja G. Szabónak mutatták be, akiknek a neve művészemberként, íróként, tudósként, közéleti személyiségként valamilyen formában kapcsolódik a Helikon folyóirathoz, és ez a Helikon 100, amely most jelenleg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központba állították ki, van egy ilyen kiállítás. Ez a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül szintén a Bánffy Palotában fogják bemutatni ezt az anyagot, és a maga idejében szerintem egy nagyon érdekes anyag. De ugye az eredeti kérdés, tehát hogy hány kiállítás, hát G. Szabónak az életében mintegy 250 egyéni kiállítás volt, mintegy 400-an közös tárlatokon is, mintegy 400-an vett részt, és a halála után pedig ez a mostani, a múlt héten megnyílt, és még egy hétig látogatható Bánffy palotában lévő kiállítás, illetve a Válaszúti kastélyban lévő kiállítás, ami itt közel van Kolozsvárhoz. Ez a 178, illetve a 179. kiállítást jelenti. Így visszagondolva, nagyon nagy energiát jelentett, befektetést. De azt mondom, hogy mindig megéri, mert amikor az ilyen kiállítás megnyitókon és kiállítások alkalmával az ember akarva akaratlanul érzékeli, hogy a közönség részéről milyen a visszajelzés, milyen az érdeklődés, mennyire örülnek, hiszen mind a Ferenc Júlia, mind pedig a Gyészabó Béla neve, hogy a múlt század két ragyogó művésznek a nevét fémjelzi, hiszen szinte egy évszázadot éltek meg. 1905-ben születik augusztusban Gyészabó Béla, 1985-ben hunyt el itt Kolozsváron. Júlia néném pedig 1909-ben született Nyárád mentén, Nyárád Szent Benedeken, és 1999-ben hunyt el szintén itt Kolozsváron. Júlia néném szinte egy évszázadot, amiben ott van a két világégés, ott van Trianon, ott van ugye egy csodálatos emberöltő.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza akkor a mostani kiállításhoz, aminek a címe ugye két világ színei és közös fényei. Hogy ezt a nevet kapta?
0: Azért, mert ugye egy férfi képzőművész és egy női. Más a férfi, más a női lelkület. Más a gyermek lelkülete, más az idősebb lelkülete. És nyilván ez a sajátos lelki világra szerettünk volna utalni, a színek pedig mindegyik művész másképpen lát. De mind a két művészben, ami közös, az, hogy ugye nem csak a szemével lát az ember, hanem a szívével is. És mind Gyészabó Bélánál, mind Ferenc Júliánál ezek a színek másképp jelentkeznek. Egy példát mondjak, emlékszem, hogy Gyészabó 64-ben a Dantét illusztrálja. Nagyon sok portré, nagyon sok figurális ábrázolásmód benne, de volt, hogy Júlia néném is készített teljesen külön, másként. Például, amire emlékszem, hogy Beatrix levetti a fájtlát, egy ilyen című illusztrációt, mikor Gyészabó Béla, ez nagyon szép volt a Júlia néném, a reneszánsz beütés érzékelhető, mikor Gyészabó Béla meglátta Júlia néném, hogyan ábrázolja a Beatrix-t, és ahogy leveti a fájtlát, akkor azt mondta Júlia, egy kérésem van, többet ne készíts ilyen jellegű képet, mert én ilyen szépen nem fogom tudni kimetszeni a fába, mert tényleg nagyon nehéz ugye azokat a lágy, vékony hajszál vonalakat és a hajnak a hullását, a fátyolnak a levegését visszaadni. Persze ezt nem olyan célzattal mondta, és én sem ezzel a céllal akarom ezt most elmondani, hanem egyszerűen érzékeltet szeretném, hogy mennyire más volt a Júlia nénének az ábrázolás módja, a lelki világa, amit csak egy női lélek tud igazán ráérezni és ábrázolni. A Gyészabó Bélai látás, akár a színekben, a formákban, a lelki világa, mert hát ugye más. És ezért sajátos, ugye, ami tényleg a nőivé asszonyá, anyává igazán tudja formálni. Amit a kívülről a férfi világa nem fog tudni igazán megérteni. A szülésnek a fájdalmát, és mégis a csodálatos örömét, hogy egy gyermek születik a világra. Ezt csak a nő tudja igazán megérteni, akinek ugye a keble alatt, az anyamében ott van a gyümölcs, az anyamék gyümölcse, a gyermek, a Zsoltáros szerint, és ennek tudunk örülni. Ez összekapcsol bennünket egy életre, engem is a három gyermekemmel, vagy az unokákkal. De azt hiszem, hogy azt az érzést,

0: tájat ábrázolja, és ugyanolyan fákat, vagy ugyanolyan tavakat, vagy virágokat, vagy növényzetet, hanem mégis valahol másképpen. És azt hiszem, hogy ez a megnevezés ilyen formában, ha egy kicsit megállnak a nézők a különféle a képek előtt, akkor rá fognak jönni arra, hogy más, tényleg más Gyészabó Béla, és más Ferenc Júlia. De mind a kettőt tud üzenni. És az üzenet mindkét részről ugyanaz. A szépet, a tisztát meglátni, a jóságot, az alázatot. Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabót, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Az elmúlt percekben Ferenczi Miklós, Gyészabó Béla hagyatékának gondozójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Erős Váram Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Háromság utáni 11. vasárnap. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő vasárnap, augusztus 22-én 10 órától tartunk magyar nyelvű istentiszteletet. Nagy öröm számunkra, hogy sikerült ismét kiadni az evangélikus harangszót, aki még nem vitt ebből az újságból, az nyugodtan vihet, a kijárottnál megtalálja. Hirdetem, hogy a konfirmandus táborra augusztus 25-28-a között kerül sor a festői torockón, ide várjuk a konfirmandusokat. Ami ismét nagy öröm számunkra, az, hogy szeptember 24-én kerül sor a templomunknak az újjászentelésére, úgyhogy erre az alkalomra mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, különféle vendégeink lesznek külföldről is, meg belföldről is, úgyhogy nagy öröm lesz majd együtt ünnepelni. Isten éltesse mindazokat, akik valamilyen fontos eseményt ünnepelnek a ránk következő héten, és azokat is, akiknek névnapjuk van, úgy mint Mária, Gerlinda, Ábrahám, Bea, Beáta, Jácint, Anasztáz, Ilona, Huba, István, Vajk és Sámuel nevű testvéreinket. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az 536-os számú énekünket. Az 536-os számú éneket énekeljük.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Napkelettől napnyugtáig dicsérjétek az Úr nevét. Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk! Te ma is szeretettel hívogatsz minket, és már előre is biztatsz, hogy kéréseinket meghallgatod. Mi mégis szégyenkezve és bátortalanul jövünk színed elé. Hogy is merjünk kérni téged, amikor annyiszor vétkezünk ellened és embertársaink ellen. Nem vagyunk méltók szeretetedre, de alázottal kérünk, bocsásd meg bűneinket. Fogadj be atyai színed szeretetébe, és adj nekünk ma is hitbeli épülést, lelki vigasztalást és a te békességedet, Uram. Hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után így szól hozzánk Isten kegyelmes válasza: Krisztus által a hitben van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekszünk is azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Imádkozzunk! Mindenható Isten, kinek kegyelme nem fárad el naponként jót cselekedni velünk, áldj meg minket, hogy mi is viszonozni tudjuk jóságodat, s ami áldozatos szeretetünk által tegyünk bizonyságod a benned való hitünkről, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra előírt epistolai szentigét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelének második fejezetében, a negyedik verstől a következőképpen. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Boldogok, akik Isten üzenetét hallják, és szívükbe fogadva megtartják azt. Halleluja!

Az evangéliumi szent igét a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetének a 9. versétől olvasom. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, Jézus ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizetet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 228-as számú éneket. 228-as számú énekünket énekeljük.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet a mai vasárnapra választottam, és amelyet megírva találunk a Máté írása szerinti evangélium 13. fejezetében, a 44. verstől a következőképpen. Jézus mondja: hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, szülők, nagyszülők, apukák, anyukák, amikor gyermek voltam, emlékszem, hogy édesanyám nagyon sokszor úgy szólított, hogy kincsem. Nem tudom, ti szólítottátok-e így a gyermekeiteket, vagy szólítottak-e így benneteket, de mindig olyan jóleső érzés volt gyermekként, amikor azt mondták, hogy kincsem. Éreztem, hogy sokat érek. Éreztem, hogy sokkal több vagyok, mint amit magamról gondolok. Éreztem az értékemet. Éreztem azt, hogy fontos vagyok valaki számára. Két emberről van szó ebben a két rövid példázatban. És mind a két ember kincset talál. Nem tudom, hogy számotokra kinek mit jelent a kincs. Hoztam magammal egy kincses ládát. Ezt nagyon féltve őrzöm, mert a kincseim vannak benne, és gondoltam, hogy megmutatok pár kincset számotokra, ami lehet, hogy nektek csak kacat. Lehet, hogy igazából nem ér semmit. Egyik ilyen kincsem az egy tengeri sünnek a kagylója. És számomra azért kincs, igazából pénzben mérve sok mindent nem ér. De azért kincs, mert nagyon kedves emlékek fűznek hozzá. Horvátországi nyaralások, ahol az ember kikapcsolódik és jól érzi magát. Aztán van egy másik kincsem is, ez egy szikladarab, és ez meg azért kincs, mert nagyon szeretek a hegyekbe járni. Szeretek kirándulni, szeretek a természetbe lenni. Egy darab kő, de számomra kincs. Aztán van itt még egy kincsem, egy fekete-tengeri kagyló. Ide is nagyon sok és kellemes emlék fűz, ezért tartom itt a kincses ládikomban. És még van egy kincsem, ez egy kulcstartó, amit egy cserkész barátomtól kaptam, és mindig, amikor meglátom, akkor ő jut eszembe. Kincsek, amelyeket kincses ládákban őrizgetünk. Kincsek, amelyeket a szívünkben őrzünk. És az ember a kincseire mindig vigyáz, mindig odafigyel.
Nagyon sokan a kincseiket elrejtik, azért, hogy mások ne találják meg. Két példázatban két emberről van szó. A különbség az a kettő között, hogy egyik keresi a kincset, aki a gyöngyöt megtalálja és eladja mindenét, a másiknál pedig az a helyzet, hogy nem keresi a kincset, hanem munka közben, földművelés közben, a mindennapi tevékenysége közben talál rá erre a kincsre. Viszont van egy nagyon közös, nagyon érdekes, közös dolog is bennük. Ugyanazt teszik mind a ketten. Egyik keresi a kincset, a másik nem keresi, de megtalálja, mind a ketten megtalálják, és amikor megtalálták, akkor van egy közös dolog bennük. Azt olvassuk, hogy mindenüket eladják ahhoz, hogy a kincshez jussanak. Mindenüket eladják, mert felbecsülhetetlen, felmérhetlen kincset találnak. És azt mondja Jézus, hogy ez az Isten országa. Ez az Isten országa, amikor megtalálod azt a felmérhetetlen ajándékot, amit ő ad, és aki igazából ő maga. Mert Jézus azt mondja, mikor kérdezik a tanítványok, hogy hol van az Isten országa, azt mondja Jézus, hogy közöttetek van. Sőt, bennetek van. Az a kérdés csupán számunkra, hogy megtaláltuk-e ezt a kincset? Isten országának a kincsét. Mert aki ezt a kincset megtalálja, az képes eladni mindenét. Képes eladni mindenét ahhoz, hogy megnyerje ezt a kincset. Hoztam nektek kincseket, ezek mások, egy más kincses dobozban van, apró kincsek. Csak egy kis üveggolyó, semmi más. És hogyha ránézünk, akkor, és meg kéne satszoljuk az értékét, akkor talán egy lej lenne, vagy még annyi sem. 50 bali. Viszont benne rengeteg érték van. Ezt majd később elárulom, hogy mi. Viszont még szeretnék beszélni, két gondolatot el szeretnék mondani a kincsekről, hogy ugye azt mondtuk, hogy a kincseket az ember szereti elrakni, féltve őrizni, rejtegetni. Viszont, hogyha a kincseidet nem használod, akkor semmit nem érnek. És az ember életében rengeteg olyan kincs is van, amit igazából kincsnek képzel, kincsként rejteget, kincsként vigyáz rá, hogy más nehogy meglássa, más nehogy hozzáférjen, de ezek a kincsek nagyon sokszor, ezek a falcs kincsek tönkre teszik az ember életét. Sokszor kincsként őrizgetjük, rejtegetjük a haragunkat. Kincsként őrizgetjük a hazugságot. Kincsként őrizgetjük a szeretetlenséget, a durvaságot. Mind-mind olyan dolgok, amelyeket igazán kincsként őrzünk, de az életünket, és nem csak a mi életünket, hanem más életét is tönkreteszik.
Sokszor kincsként őrizgetjük a vezetési vágyunkat, a másiknak a ledominálását, félrerakását. Kincsként őrizünk egy csomó rossz tulajdonságot, mert mindannyiunknak van. Ezek viszont tönkre teszik az életünket. Jézus két emberről beszél. Van, aki a kincset véletlenül találja meg, és van, aki keresi. Van, amikor az életünkben, a mindennapjainkban, a napi teendőink között találjuk meg a kincset, magát, Jézust. És van, amikor keresve is nehezen találjuk meg, viszont ő azt ígéri, hogy aki keres engem, az megtalál. És nagyon belegondolva ebbe a kincses dologba, azt kell mondjam, hogy végül is Isten adta számunkra a legnagyobb kincset, aki maga Jézus. A legdrágább kincsétől vált meg azért, hogy éljünk. És nap mint nap rengeteg kincset kapunk az Istentől. Gondoljunk csak erre a bolygóra. Mennyi minden van rajta. Ezt mind kincsként kapjuk az Istentől. Gondoljunk azokra az emberekre, akiket szeretünk. Azok mind értékes kincsek Istentől. Egy jelentéktelen, pici üveggolyó. Most nézd bele. Nézd bele. Ha közelebb viszed magadhoz, mit látsz benne?

te magad tükröződöl vissza a golyóba. Isten számára te vagy a legdrágább kincs. És ez azért fontos, mert hogyha megértjük, hogy Isten számára kincsek vagyunk, égkövek vagyunk az ő koronájában, akkor a másik emberre, aki éppen melletted ül, vagy otthon vár, vagy ott van a szomszédodban, vagy ott van a munkahelyeden, akkor kincsként tudsz gondolni rá. És hogyha a másik ember számodra kincsé válik, akkor nem tudod őt nem szeretni. Akkor tudod megmutatni igazából neki a te kincseidet, amit azért kaptál Istentől, lelki kincsekre gondolok, hogy használd a másik ember javára. És így a hétköznapjaidban, így keresés közben megtalálod magát, az igazi kincset, Jézust, aki az Istennek országa. Vigyázzatok a ti kincseitekre, és becsüljétek meg azokat. Hogyha valakinek a szemébe nézel, ugyancsak önmagadot látod. Nem a másikat, hanem a szem is téged tükröz vissza. Gondolj arra, hogy Istennek te vagy a legdrágább kincse, Istennek te vagy az ő szemefénye. Amen. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét és annak hirdetését, hogy az, ami szívünkbe megfoganjon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő neve dicsőségére. Amen. Isten tisztelet, ige hirdetés után énekeljük az 585-ös számú éneket, Bonhoeffernek ezt a nagyon szép énekét. 585-ös számú éneket énekeljük.

Imádkozzunk! Mindenható, örök, irgalmas Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért a sok mindennapi kincsért, amit adsz nekünk. Urunk, te látod, hogy milyen sokszor nem vesszük észre ezeket a kincseket. Te látod, milyen sokszor nem becsüljük meg ezeket a kincseket. Ezért kérünk, nyisd meg a mi szemünket, és nyisd meg a mi szívünket, hogy mindazt, amit tőled kapunk, mindazért hálások legyünk. Köszönjük, Urunk, azokat az embereket, akiket mellénk rendeltél. Köszönjük, hogy egymásnak kincsei lehetünk. Arra kérünk, hogy te adj nekünk erőt, te adj nyitott szívet, hogy egymásra kincsként nézzünk. És te látod, Urunk, azokat a rossz tulajdonságokat, cselekedeteket, életérzést sokszor, amelyekre úgy vigyázunk, mintha kincsek lennének, de tönkreteszik életünket. Kérünk téged, hogy te szabadíts meg bennünket mindazoktól a káros dolgoktól, amelyek sem a mi előnyünket, sem embertársaink előnyét nem szolgálják. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged szeretetedért. Köszönjük, hogy te a legdrágább kincsedet adtad értünk. Köszönjük, hogy te a legdrágább kincseddel vásároltál számunkra örök életet. Urunk, kérünk add, hogy ezt elfogadjuk, és add, hogy a te országodban éljünk már itt a földön. Kérünk téged, Urunk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a szűkölködőt, segítsünk a betegen, megerősítsük a gyengét, támogassuk az árvát. Kérünk téged, Urunk, hadd lássuk meg, hogy hol vannak szükségek a mi kincseinkre, és add, hogy merjük ezeket a kincseket használni, mert ha nem használjuk, semmit nem ér. Kérünk, Urunk, te légy országunk vezetőivel, te légy az egyházok vezetőivel. Kérünk, Urunk, adj bölcsességet, tudást, odafigyelést és alázatot, hogy bölcsen és szépen kormányozzák világunkat. Kérünk, te légy gyülekezetünkkel, te légy kicsikkel és nagyokkal, öregekkel és fiatalokkal. Te adj, Urunk, vágyot a mi szívünkben a te igét hallgatására, és add, hogy a hallott igét azt befogadjuk, és azt szerint is éljünk. Kérünk, Urunk, te áld meg a ránk következő hetet. Légy velünk hétköznapjainkban, de kérünk, légy velünk örömünkben, bánatunkban, felemelkedő pillanatainkban. Kérünk téged, Urunk, add, hogy észrevegyük, egymásnak teremtettél minket. Áld meg életünket, és add, Urunk, hogy a munkánk, mindenféle munkánk gyümölcsöző legyen. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Téged magasztaljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre,
dicséret, dicsőség és imádás örökkön örökké. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Áldott az Isten, aki meghallgatta csendben elmondott imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 162-es számú énekünket, a 162-es számú ének első 4 szakaszát énekeljük. 162 első 4 szakaszát.

Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Alkotmánybíróság. A testület elnöke kizárólag intézményi ügyekben és törvényes keretek között egyeztet a kormány képviselőivel. A védelmi miniszter elmondta, mennyi időt sikerült nyerni az atomerőmű számára. Ma hőségriasztás, holnap drasztikus lehűlés és viharok várhatóak. Indul a jelentkezés a 2026-os Lombi programra. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Elena Siminát Önescu alkotmánybírósági elnök kizárólag az intézmény megfelelő működésével kapcsolatos igazgatási és szervezési kérdésekről egyeztette a végrehajtói hatalom képviselőivel, közölte tegnap este az Alkotmánybíróság. A tájékoztatás szerint az Alkotmánybíróság elnökének az ítélkezési feladatok mellett törvényben rögzített igazgatási, szervezési és képviseleti hatáskörei is vannak, és az ezekhez kapcsolódó találkozók a jogszabályok által megszabott keretek között zajlanak. A testület előtt folyamatban lévő egyetlen ügy sem képezi, és nem is képezheti a törvényes eljárások kívüli megbeszélés tárgyát, szögezték le. A testület szerint az elnök eddigi nyilvános magatartása, valamint az általa képviselt etikai és szakmai normák kellő alapot adnak arra, hogy kizárható legyen minden olyan feltételezés, amely a hivatali feladatainak ellátása során tett adminisztratív lépéseknek más jelleget vagy célt tulajdonítana. A Duna vízszintjének emelése érdekében hozott intézkedések 7 nappal hosszabbították meg a Csernavodai atomerőmű második reaktorának működését, jelentette ki Rádumír Ruce ügyvívővédelmi miniszter. A számok egy dolgot mutatnak, a vízügyi hatóság által javasolt és az Aldunai vízügyi igazgatóság, valamint a Védelmi Minisztérium által végrehajtott megoldásnak köszönhetően. A Csernavodai 2-es reaktor további 7 napig működött, mondta Rádumír Ruce vasárnap este a B1 TV-ben. Egy olyan atomerőművi reaktor működését, amely 680 megawattórányi áramot juttat a hálózatba, még egy héten meghosszabbították. 7 nap hatalmas nyereség egy atomerőművi reaktor esetében, szögezte le. A román kormány olyan helyzetbe került, hogy a közlekedési minisztérium tervezetének hiányában, amelyet egyes volt miniszterek blokkoltak, esetileg kellett beavatkozni, nem a probléma megoldása érdekében, hanem azért, hogy ezekkel a szakértők által kijelölt helyszíneken végrehajtott beavatkozásokkal meghosszabbítsa a működést. És igen, 7 nap hatalmas nyereség egy atomerőmű számára, tette hozzá. Sárga jelzésű hőségriasztás lépett életbe ma reggel 10 órakor, amely a nap hátra lévő részében, az ország jelentős részén érvényben marad. A meteorológiai szolgálat ma általános tájékoztatást is kiadott a holnap estig várható hirtelen lehűlésről és légköri instabilitásról, amely a legtöbb régiót is érinti. A figyelmeztetés Bánságra, Körös vidékre, Máramarosra, Olténia nyugati, délnyugati részére, Erdély nagy részére, valamint Moldva északkeleti területeire terjed ki, számolt be az Agile Press hírügynökség. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint az érintett régiókban rendkívül magas hőmérsékletre kell számítani. A nappali csúcsérték 33 és 37 Celsius fok között alakulnak. A legmelegebbet a nyugati síkságokon mérik majd. Légköri instabilitás és hirtelen lehűlés várható. A meteorológiai szolgálat általános tájékoztatást is kiadott a holnap estig várható hirtelen lehűlésről és légköri instabilitásról, amely a legtöbb régiót érinti.

0: Holnapra virradó éjszaka a nyugati ország részben. Az ország nagy részén megerősödik a szél. A széllökések sebessége elérheti a 40-50 km/h, míg a hegyvidéki területeken helyenként 60-70 km/h sebességet is meghaladhatja. A viharokat villámlás, erős széllökések és elszórtan kisméretű jégeső kísérheti. Ma reggel 10 órakor megnyílt a jelentkezés a születésszám növelését célzó országos Lombik program 2026-os kiírása. A pályázati dokumentációt kizárólag online, a kifejezetten erre a célra létrehozott digitális felületen keresztül lehet benyújtani. A Munkaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a kérelmek regisztrációja 2026. november 15-ig van lehetőség az erre kijelölt platformon, amely augusztus 17-én reggel 10 órától válik aktívvá. A tárca közlése alapján a felhasználói fiók létrehozása után a felületen pontosan és hiánytalanul kell kitölteni a kért adatokat, valamint ki kell választani a kívánt egészségügyi intézményt a programban akkreditált partner klinikák listájáról. Számol be a news.ro. A támogatásra házaspárok, élettársi kapcsolatban élő párok és egyedülálló nők is jelentkezhetnek, amennyiben kumulatívan teljesítik az alábbi feltételeket. Állampolgárság és lakóhely. A pár legalább egyik tagja vagy az egyedülálló nő román állampolgár és romániai állandó lakhellyel rendelkezik. Mindkét fél vagy az egyedülálló nő biztosított a romániai állami egészségbiztosítási rendszerben. A kérelmezők vállalják, hogy a szükséges orvosi beavatkozásokat a programban partnerként részvevő, akkreditált romániai állami vagy magánklinikák egyikén végezhetik el. A nő életkora a jelentkezés időpontjában 24 és 42 év között kell legyen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert az Úr szereti a jogosságot. Zsoltárok könyve 37. részének 28. verse.

Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami Istené. Márk írása szerinti Szent Evangélium 12. részének 17. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: 17. kolozsvári magyar napok. Pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a kolozsvári magyar napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. kolozsvári magyar napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
5: Reklám.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Lukács evangéliuma 5. fejezetének 17-től 26-ig terjedő versei alapján áhítatott mond Hajdó Tímea, a kendilónai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből 4 láb, 2 láb, 3 láb című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét a Lukács evangéliuma 5. fejezetének 17-től 26-ig terjedő verseiből olvasom. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt, ember, megbocsátattak a te bűneid. Erre az írástudók és farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb, ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Nagyon izgalmas ebben a történetben, hogy egy beteg embert gyógyulás céljával visznek Jézushoz, aki elsőre mégis bűnbocsánatot hirdet. Miért? Fennakadnak az őt hallgató farizeusok és írástudók is ezen a kérdésen. Túl nagy dolog bűnbocsánatot hirdetni. Gyógyítani talán még tudnak mások is, tudunk mi is olykor egymáson így-úgy segíteni, de a bűneinket, egymás bűnét saját magunkért sem tudjuk feloldani. Azt csak Isten teheti meg. Arany János Ágnes asszony című balladájában is ott van ez az asszony, aki csak mossa-mossa szégyenít bűnét a patakba, de nem lesz tiszta soha. Nem tudjuk magunkat sem, egymást sem feloldozni. Néha egy életen át cipeljük a szennyesünket. Így. A Szentírásnak viszont nagyon komoly üzenete, hogy az elsődleges gond az emberrel az a bűn. Akkor is, hogyha ma próbáljuk ezt árnyalni. Hibákról beszélünk, terhekről, rossz döntésekről, pedig a bűn sokszor olyan, mint egy lavina, ami bek-

került a rendszerbe, és ami sok mindent elrontott. Legfőképpen az Istennel való kapcsolatunkat. És azt tapasztalja az ember már a kezdetektől fogva, hogy a bűn következtében mindig ott van egy rettenetes magunkra maradottság. A szégyen és a bűn kiváló szigetelő anyag. Maximálisan el tud bennünket szakítani, zárni Istentől és egymástól is. Hányszor szigetel el az, amit tettél, vagy tettek ellened, amiről nem lehet beszélni, amivel igazán belül magadra maradtál, mert nincs feloldás és nincs megoldás. A bűn, amit nem tudunk kikerülni, a történetünk része lesz. Mert eljön egy pont, ahol elfárad a szeretet, a türelem, a hűség, a becsület, mert ezek is ilyen kopó alkatrészek. Minél többször, vagy minél nagyobb terhelésnek vannak kitéve, annál nehezebb ezekben megállni egyedül. De Jézus azért jött, hogy kimentse az embert ebből az elrontott rendszerből. Van hatalma megbocsátani bűneidet, mert végső soron rajta csattant, mert magára vette. Ő is belekeveredik a mi piszkos ügyeinkbe, a csalásainkba, a hazugságainkba, a ronda szavainkba, tetteinkbe, amiket mi nagyon gondosan dugdosunk, mosunk, azt ő magára vállalja. És neki van igazán hatalma megbontani a bűnnek és a magunkra maradottságnak a szigetelését, a szégyenünkét, mert csak ő az, aki azt tudja mondani, hogy megbocsátattak a te bűneid. A bűn lebénít, a gyógyítás erőt ad arra, hogy újra felállj. Amikor a bénultságainkba ütközünk, ássunk egy kicsit mélyebbre. Mert lehet, hogy rendezni kell, bocsánatot kell kérni, és akkor találjuk meg a gyógyulást, amire olyan régóta vártunk. Amen. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te nem kívülről nézed az életünket, hanem ott vagy velünk együtt minden vívódásunkban, látod minden bűnünket, bénultságunkat, tehetetlenségünket, és mégsem hagysz ezekbe bennünket magunkra. Áldott légy, hogy közel jössz és segítesz. Amen.

0: A Lukács evangéliuma 5. fejezetének a 17-től 26-ig terjedő versei alapján áhítatot mondott Hajdó Tímeo, a kendilónai református egyházközség lelkipásztora. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a 4 láb, 2 láb, 3 láb című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: Négy láb, 2 láb, 3 láb. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A 90. Zsoltár 12. verse. Ennél az igénél gondoljunk a régi egyiptomiak idejéből származó híres találós kérdésekre, amelyek ugyancsak ezt az igazságot tárják elénk. Felteszik például ezt a kérdést. Mi az? Reggel 4 lábon jár, délben 2 lábon jár, este pedig 3 lábon. Nos, ez az ember. Ez a 3 napszak az ember életének 3 fő szakaszát írja le. A reggel ebben az esetben életünk reggelét jelenti, amikor egy gyermek még kicsi, 4 kézláb mászik, vagyis 2 kezén és 2 térdén. A dél az ember életének csúcspontja, amikor az ember fiatal, erős és egészséges, és szilárdan megáll a maga lábán. 2 lábon jár. Az este életünk alkonyára utal, amikor az erőnk már megfogyatkozik, és az öregedő embernek botra támaszkodva kell járnia. Ez a találós kérdés nagyon mélyen szántó, és rámutat arra, hogyan töltjük rövid életünket a földön. Aki még fiatal, az előtt ott áll az élet, és még nagyon sokat tehet üdvözítőjéért. Még az élet delén is évek vannak az ember előtt, amikor munkálkodhat az Úr Jézusért és az ő ügyéért. Amikor azonban az ember idősebb lesz és eléri a nyugdíjaskort, talán nagymama vagy nagypapa lett, akkor mindenki észreveszi, hogy milyen gyorsan elteltek az évek. Az erő elfogyott, és már nincs sok idő a földön. Ezért Isten gyermekeiként használjuk ki az időt, és életünket szenteljük egészen az Úr Jézusnak.
0: Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a 4 láb, 2 láb, 3 láb című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Aranyosi Ervin, a szeretet nagy kincs. A szeretet nagy kincs, észre kéne venni. Az éhes szíveket meg kéne eltetni. Aki adni képes, az is gazdagodna, mert szíve a jóból soha ki nem fogyna. Tudod, a szeretet nem egy raktárkészlet, s nem tudod eldugni,

önzőn az egészet. Mert a szeretet, ha van, a szívből árad. S aki adni képes, bele sosem fárad. Ha adsz, a jó érzés benned fokozódik. Bánat s szomorúság benne feloldódik. És ha szeretettel jól lakik a lélek, akkor elmondhatod. Gazdagabban élek.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Csökönyös csacsi. ABC a csacsi rettentően csökönyös volt. Ha azt mondták neki fehér, ő azt mondta fekete. Ha azt mondták neki milyen szép időnk van, ő azt mondta mindjárt esni fog az eső. Nem is értett szót senki ABC-vel. Konokságban, makacságban túltett mindenkin. Egyszer meglátogatta a csacsit Konnektor, a kismalac. Így szólt hozzá. Az igaz, hogy csökönyös vagy, csacsi, de én még nálad is csökönyösebb vagyok. Nem igaz, Konnektor, én vagyok a legcsökönyösebb. A kismalac ekkor előhúzott a zsebéből egy almát, és az asztalra tette. Tudod mit? Döntsük el a vitát. Kettőnk közül az a csökönyösebb, aki rá tudja venni a másikat, hogy egye meg ezt az almát.
2: Rendben van, de én nem akarok almát enni.
1: Azért csak kóstold meg.
2: Nem kóstolom.
1: No, csak egy falatkát.
2: Kóstold meg te magad.
1: Én bizony nem kóstolom meg. Rossz ez az alma.
2: Dehogy rossz, ha tudnád, milyen finom.
1: Makacskodott a csacsi. Hát a finom, én meg is eszem. Mondta ravaszul Konnektor.
2: Nem eszed meg, én fogom megenni.
1: Nem, én eszem meg.
2: Dehogy is én eszem meg.
1: Kiáltotta haragosan ABC a csacsi, és beleharapott az almába. Pillanatok alatt jó étvágyjal be is kebelezte. Na látod, nevetett Konnektor. Mégiscsak én vagyok a legcsökönyösebb, megetettem veled az almát. Azt beszélik, hogy ettől a naptól kezdve ABC csacsi felhagyott a csökönyösködéssel.

vonál kis tücsök. Eljövök hozzád, ne félj, picin székedre ülök. Hallgatom cirpelésed, míg te csöndem hallgatod. És örülök, hogy örülsz, hogy itt vagy, hogy itt vagyok.

0: Pesten van egy iskola. Iskolás korába Petőfi Sándor járt oda.
1: Petőfi, ne mozogjon a padban!
2: Petőfi, zavarja az órát!
3: Petőfi nem hozta el a tornaruháját.
4: Petőfi eszik a pad alatt.
5: Aranybetűkkel írták be az intőt Petőfi Sándornak.

s a nagypapám. Az egyik ketrec irányából jókedv hangja szállt, a rácsok mögött viháncoló majom csapat várt.

0: Hát én el tudom képzelni, hogy milyen lett középsőnek.
1: Igen, nekem még azért nem
2: ilyen. A középső is mindig a...
1: Hogy nem,
2: nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem

Ne szurkáljon, ne bögdössön, mert ugyebár fáj. Sokkal jobb a békesség, hát kerüljük a bajt. Nem bírja a fülem ezt a furcsa nagy ricsajt. Mamma mia, hogyha fáj, hát jól

Ha a világ rigó lenne, kötényemben ő fütyülne, éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ rigó volna, de ha a világ rigó lenne, kötényembe nem is férne. Kötényem is honnan volna, ha egész világ rigó volna?

0: Megy a birka iskolába.
1: Erre vágyott kiskorába.
0: Fontos ám a betűvetés.
2: Véget nincs csak, ma már kevés.

Isnek, hogy állj, ne szurkáljon, ne bögdössön, mert ugyebár fáj. Sokkal jobb a békesség, hát kerüljük a bajt. Nem bírja a fülem ezt a furcsa nagy ricsajt. Mamma mia, hogyha fáj, hát jól vigyázz, mamma mia.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.